0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Rádió Gaga.
1: Rádió Gaga.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Hűvös, sokfelé párás idővel indult a napunk. Ma reggel egyeztet az RMDS parlamenti frakcióival Siegfried Boresen kijelölt miniszterelnök a kormányprogramról, és elutasította a bukaresti törvényszék Călin Georgescu előzetes letartóztatását. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják, Rigmányi Eszter vagyok. Két marosvásárhelyi lakónegyedi sportpálya korszerűsítéséről szavaz csütörtökön a helyi önkormányzat. A budai Nagy Antal utcai pálya felújítására 1,25 millió lejes, a Bazsalikom utcai sportpályára pedig 1,97 millió lejes beruházást javasolnak. Mindkét helyszínen megújulna a játékfelület, a kerítés és a világítás, valamint kialakítanák a vízelvezetést és kamerákat is felszerelnének. A Bazsalikom utcai pályán a meglévő játszóteret és értékes növényzetet pedig megőrzik. A munkálatok kivitelezése 6 hónapot venne igénybe, a teljes beruházási időt 12 hónapra becsülik. Ma reggel egyeztet az RMDS parlamenti frakcióival Siegfried Boresen kijelölt miniszterelnök a kormányprogramról. A találkozó 8:30 kezdődik. A tárgyaláson a program főbb elemei mellett a kormány beiktatásához vezető parlamenti eljárás menetrendjét is áttekintik, beleértve a kormányprogram és a miniszterjelöltek névsorának benyújtását, valamint a szakbizottsági meghallgatásokat. Kelemen Hunor RMDS elnök korábban azt mondta, jelenleg nincs meg a kormány beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazat. Az RMDS többek között adópolitikai és költségvetési kérdésekre vár választ Muresantól. Elutasította a bukaresti törvényszék Călin Georgescu előzetes letartóztatását, így a volt államfőjelölt szabadlábon 60 napos hatósági felügyelet alatt védekezhet. Georgescut egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják. Ugyanez a döntés született feltételezett bűntársa Jonel Russen üzletember ügyében is. A bíró végzése nem jogerős, az ügyészek fellebbezhetnek. A diékot szerint az ügyben egy 6 millió eurós hitel megszerzésére tettek ígéretet, a sértettől pedig összesen 1,1 millió eurót kértek, de a hitelt nem kapta meg, és a pénzét sem fizették vissza. Roalert üzenetben figyelmeztették tegnap este a Tulcsa megye északi és északkeleti részén élőket egy esetleges drónbehatolás miatt. A Védelmi Minisztérium radarrendszere egy légicélpontot észlelt Ukrajna területén, Völkové közelében a román határhoz közel. A lakosságot éjfél előtt nem sokkal riasztották, két F-16-os vadászgép pedig felszállt a Borcsa légibázisról a helyzet megfigyelésére. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy óvóhelyen vagy pincében húzódjon meg, illetve hogy maradjon távol az ablakoktól és a külső falaktól. Halálra gázolt egy férfit tegnap este Nagyszebenben a Budapest-Brassó között közlekedő vonat. Az áldozat egy 70 év körüli férfi, akinek személyazonosságát egyelőre nem állapították meg. A helyszínre riasztott rohamentő egység már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Hűvös, sokfelé párás idővel indult a napunk, és már a délelőtt folyamán sok lehet a felhő felettünk. Egész nap borongós marad az égbolt, kevés napsütésre és csapadékra készülhetünk. 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Most pedig.

0: Na, ma egy szerusz szerda van. Szerusz mindenkinek, jó reggelt kívánunk, szeptember 23-án indul a mai hármas szabály. Újra páros felállásban Nagy Endre és Berecki Szilvi a mikrofon mögött, a következő 4 óra miénk, úgyhogy remélem, hogy itt vagytok ti is velünk és ébredeztek.
1: Ez a szerda reggel olyan fiúzenekaros kedvünkben talált bennünket jön, tehát az NSYNC csapata mindjárt elsőként itt a mai hármas szabály nyitányában szól a bye bye bye, de ez beköszönés, nem elköszönés, úgyhogy írjatok nekünk, legyetek itt ma is velünk a szerdában is.
2: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: szövegű Guerra Star, ez volt a Woman, hogyha egybeolvassuk, akkor mindjárt nőt jelent, de ők nem így gondolták. 7 óra, 10 perc, folytatódik a szerda, és reméljük, hogy itt vagytok velünk, ma is nagyon sok minden vagány dolog vár ránk, ugyanis egyrészt fekete-fehér, igen, nem, másrészt még mindig az igaz vagy hamis játékunk is zajlik. Már az elmúlt napokban, hétvégétől kezdődően hallhattátok, hogy tényleg nagyon kérdés, nagyon kérdés. Tehát nagyon kérdés, nagyon válasz. Ezt akartam mondani. Új kérdés, nagyon nyeremény. Tehát nagyjából ez történik jóformán. Senkit nem állítottunk még úgy a falhoz, hogy ne tudta volna, hogy merre kell a nyereményért indulni.
1: Majd ma.
0: Ja.
1: nem így indulunk. Igen, várjuk a játékosokat nagyon-nagyon szeretettel. Álmos hangod, Endre barátom, mi a helyzet? Nem aludtál az éjjel?
0: De aludtam az éjjel, csak lehet, hogy a hangom nem.
1: Jaj, a hangot nem aludtam.
0: Meg kell kérdezem az otthonokat. Lehet, hogy egész éjjel ordibáltam álmomba, és azért álmos a hangom.
1: Ki tudtad fejleszteni ezt, hogy amikor elmész ceremónia mesterkedni, akkor a hangod egyik helyre, és te egy másik helyre tudsz menni? Egyszerre tudsz két bulit vállalni? Hát ez nem nagyon zseni.
0: A hangom fárad, én nem, egyszerű. Lényeg a szervis skizofrénia, és akkor mindannyian rendben leszünk. Inkább a keze fáradjon az embernek, mint maga az ember.
1: Ez így van. Én is jó reggelt kívánok akkor még egyszer mindenkinek, és nagyon örülünk, hogy felfagytok ébredve most már velünk. Ma nagyon sötét a reggel, nem tudom, most borús az idő, vagy esős lesz a mai nap, de most már nekem ez egy kicsit kezd ilyen frusztráló lenni, ez a reggeli sötétség. Ugye aztán milyen beáll, mikor órát állítunk, akkor mondjuk nyerünk egyet valahogy, nem törlik már először.
0: Összezavarnak megint, tehát ennyit tudunk, hogy össze leszünk zavarodva. Fogadjunk, hogy megint pont én leszek azon a napon, hétvégi szolgálatos, mikor állítják az órát, szeptember végén, nem?
1: Október végén. Október végén.
0: Akkor
1: valamikor szokták. Október 25-e lesz egy csodaszép vasárnap. Szerintem 24-25. Az pont te vagy. Az megint pont te vagy.
0: Nagyon jó lesz. Mindenki el lesz tévedve, mikor. De legalább de mikor rosszul mondom, hogy hány óra, senki nem fog rám szólni.
1: De ez a jó fajta, én úgy tudom, össze. De miért van az, hogy ebben a társadalomban a 8 milliárd ember közül kikerültek atomfizikusok, kikerültek űrkutatók, kikerültek mikrobiológusok, a legnagyobb sebészek a Földön, akik mindent milliméter pontossággal meg tudnak csinálni, de soha senki nem tudja, hogy ősszel merre, és tavasszal merre állítjuk.
0: Legalábbis ez a kettő közül egyelőre senki, de majd mindjárt megnézzük közel. Már is érkeznek a beköszönők. Simon, jó reggelt kíván! Nála 5,5 fok van, és nem a butykosban, hanem odakint a levegőben. Mindenkinek jó reggelt kíván! Robert megírja, hogy karácsony hány nap van még. Robert, ezt most jegeltük egyelőre. Míg nem jutunk le, hogy körülbelül az 50-es alá, addig köszönjük a pontosítást.
1: De azért mondta, hogy 93.
0: Nem bírjuk magunkban tartani.
1: Hát de benne van az SMS-ben, hát most mit csináljunk ezzel? Marikának is kukurikú, jó reggel, szerelmetes, szép szerdát kíván nekünk, köszi. Puszi, Margit is itt van, szép szerdai napot kívánok nektek. Nagyon jó fejek vagytok, köszönjük.
0: Jó, itt közben azon gondolkozom, hogy mit kell beírni ide, hogy az ember megtudja, hogy merre. Ja, te merre viszik az órát?
1: Merre
0: visz
1: a végzet? Merre viszik az órát? Októberben azt akarod megkeresni? Igen, hát várjál, azt mondja, hogy most 7 órakor még világosság van, akkor már vagy a sötétség lesz.
0: Amit te kiszámolod,
1: akkor már 6 órakor sötétség lesz, tehát egyet visszavisszük.
0: Igen, te pont mikor megjelen nekem.
1: Na, azt mondom, de neked a jó. Nem tudom, hogy
0: egy óra, de az lesz, nézd meg, fogadjunk magunkat ismerve, és a teljes társadalmat ismerve, hogy elvileg most nyerjük vissza azt, amit elvettek tőlünk az előző átállításkor, mert ugye most érünk vissza a téli időszámításra, tehát most érünk vissza a normalitáshoz, és még nyerünk is, visszakapjuk az órát, amit elraboltak, és még úgyis panaszkodni fogunk.
1: Nem, erre mi most nem tudunk panaszkodni, emberre. Nyerjük egy órát. De ez nem panaszkodás, csak azt nem panaszkodunk, nem tudjuk, hogy melyik ez. De úgy fogsz felkelni reggel vasárnap, de jó ég, milyen későn kell menjek ma dolgozni. Na ez ilyen lesz, de majd csak október végén. Showman, de ez is a When You're Gone, ezzel fogjuk folytatni most. Jó reggelt!
2: Mindenről dumál.

0: Shawn Mendes és a When You're Gonna, hogy már egyszer nem mondtam. 11 percen vagyunk.
1: Hát, amit elkezd az ember, fejezze is be, azt mondják.
0: Így van, így van, így van. Shawn Mendes velem kezd, velem végez. Nagyon jó. Szerda van, szeptember 23-ás csodás nap. Ma reggel vihar íre nekünk, szép reggelt. Visszajöttem pihenni, már Szlovéniából hallgatlak. És köszönök be. Ljubljana.
1: Ez nagyon, ezt nagyon szeretem, mikor ki kell mondani.
0: Úgy én... Igen, de... Igen. Jól mondtam így?
1: Nagyon. Ennél jobban nem mondják az őshonos szlovénok sem, szerintem.
0: Hogy? Te hogy mondod?
1: Hát egyszerűen Ljubljana.
0: Ljubljana? Hát de van egy hívető az elején is. Ljubljana.
1: De az néma, na, az L az néma.
0: Hát pont, hogy egy ezt mondom. Friss idő van, sőt itt van, de besősebben csodálatos napot vihar. Kicsit elakadtunk ezen a Ljubljánán. Kedves is itt van velünk, boldog szép reggelt. Fiatalok, köszönjük szépen, drága, kedves, köszönjük mindenkinek. Aki itt van, 0735488888, a továbbiakban is várjuk nagyon szeretettel a bekösziket, mert hogy jó, hogyha itt vagytok is.
1: Jó, ha itt vagytok közben, lévén, hogy ma akkora témánk van, hogy szerintem, ha most neki fognánk, sem mennénk a végére, mert már most be kell trélerezzük, hogy a következőkben majd fogunk foglalkozni az ismét tematizált, ismét terítékre került iskolai egyenruhák kérdésével, mert ez szerintem eléggé megosztja itt az embereket. Szóval egy kicsit foglalkozunk ezzel, de azelőtt még gyorsan akkor a kötelező köröket fussuk le, nézzük meg, hogy milyen világnapok vannak. Egyébként boldog születésnapot a főnöknek, nem a miénknek, hanem a The Buzz Bruce Springsteen ma 76 éves.
0: Szóval 20. Bocs,
1: Bruce, ilyen kedvesen.
0: Szerintem azért nem sértődik meg. Szerintem azért nem sértődik meg, ne viccel valakit 70 évesen. Mennyi? 76?
1: Így van, igen.
0: 76. Isten jöttese sokáig.
1: Isten jöttese sokáig. Innen királya. A Born in the Romania című helyzetben vagyunk, minden Born in the USA. Egyik legtöbbet félreértett dal, és azt hiszik, hogy a nemzeti büszkeség dala, közben pedig a nemzeti önkritika dala volna szöveg szerint, de nézzétek meg majd szöveggel együtt azt a dalát, a slágerét. Ma van, képzeljétek, a nagyot hallók és siketek szempontjából fontos jelbeszéd világnapja, amit én soha nem tudtam elsajátítani, pedig elég sokat néztem parlamenti közvetítést, de nem nagyon lehet úgy követni, hogy onnan megtanult. Nem akarom elviccelni az egészet. Egyébként a nagyot hallok hete van egész héten, ezen a héten is. Egy mai nap van a jelbeszédnek kinevezve. Tisztelet azoknak, akik ilyen emberekkel is tudnak kommunikálni, illetve főleg azoknak, akik belülről ilyen helyzetből sem tesznek le a kommunikációról, és ezzel a jelbeszéddel tudják önmagukat és persze másokat is megértetni.
0: Igen, most azért érdekes ez az egész dolog, mert hogy szerintem például a legnehezebb egyértelműen annak megtanulni a jelbeszédet, aki ugye valahogy az élete során valaminek köszönhetően, vagy éppen valaminek a kárára, talán egy pontosabb, elveszíti a hallását. Hmm. És akkor úgy megtanulni a jelbeszédet, illetve hát süket néma lesz, vagy akár születéssel is. De nekik szerintem sokkal nehezebb ezt megtanulni a jelbeszédet, mint annak, aki mondjuk én úgy gondolom egészségesként, hogy szeretnék segíteni nekik, segíteni a társadalomnak, és akkor elmegyek és megtanulom ezt. Szerintem nekünk sokkal egyszerűbb, úgyhogy nagyon nagy tisztelet azoknak is, akik, hát akik rá vannak erre szorúval, de hogy nem adják fel és fogányul csinálják ezt.
1: Igen, emlékszem, hogy ilyen alapdolgokat például annak idején cserkészetben tanítottak nekünk. Mert az megoldható testből is, de hogy ilyen alapkérdéseket, hogy étel, ital, víz, stb. Tehát, hogy ezeket így annak idején tanították, de hogy most melyik ujjamat hova kell helyezni és milyen formában, ne kérdezzétek tőlem.
0: De most ez ilyen egyértelmű, tehát ilyen egy kicsit ilyen, most értsétek jól, nem bagatelizálom, csak egy kicsit ilyen activity-szerű, tehát hogy úgy, mintha úgy mutogatnád az ételt, az italt, ahogy csinálnád.
1: Hát vannak olyan gesztusok, amik egyértelműen értelmezhetőek is, de vannak, például a teljes ABC is le van, amikor van gond, van, le lehet betűzni is valamit, szóval egészen komoly nemzetközi szabványról van szó, úgyhogy tényleg tisztelet azoknak, akik ezzel foglalkoznak és értenek is hozzá. Mindeközben pedig ne felejtjétek, hogy fekete-fehér még ebben az órában regisztrálókat várunk, mert hogy havilistánk még mindig szaporodik, gyarapodik, és nem sokára majd játszunk is.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.
2: Hármas szabály.
3: Rádió Gaga.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Erik Iglesias, és az I Like It, jó kis dal, 7:30, jó reggelt mindenkinek. János írja, jó reggelt, az órát tavasszal előre viszik, össze-vissza, ilyen egyszerű szép napot. Tudjuk, hogy egyszer egyikre, csak másik másikat, de nem tudjuk, mindegy. Azt írja annak rossz, aki szombat éjjel dolgozik, mert így most egy órával többet fog majd dolgozni. Uh-huh. Írja nekünk ki. Tényleg ilyenkor mi van? Most nem akarok megint visszatérni erre, de ha te mondjuk dolgozol éjféltől reggel 8-ig,
1: igen,
0: és még közben jön az óra átállítás, akkor 7-kor hazamész, vagy akkor van egy túlórás órát. Vagy ilyenkor mi van tényleg? Ezt soha nem gondoltam.
1: Ja, hogyha beesik a műszakodba?
0: Hát igen, éjfélkor elkezdesz dolgozni, vagy 10-től dolgozol 6-ig például.
1: Tudod, mi esik bele az, hogy akkor, amikor egy órával többet kellett dolgozni, mert ugyanúgy éjszakai műszakod volt, a tavaszi átálláskor azt most visszakapod.
0: Ja, kevesebbet kell, vagy hogy van?
1: Mert akkor egy órával többet dolgoz. Tavasszal ugye az órát.
0: Igen. Akkor nem épp azt mondom, hogy kevesebbet.
1: Engedjük el ezt a témát, mert nem lesz jó, na, tehát hidd el.
0: Nagyon jó. Pali közben írja, hogy én úgy érzem meg, hogy angolul a fall, azaz fall back, amikor hátra viszik, és a spring, mint rugó, az előre ugrik. Itt van igre logika.
1: És szerintem Pali ezt nekünk is megoldotta most már. Persze, ugyanígy el fogjuk téveszteni néhány óra múlva, de ez nem újjon semmi.
0: Hova ugrik az a rugó? Erre kell ugorjam, hogy mi volt ez?
1: Közben Zsófi ír nekünk, jó reggelt, gondolatban repüljünk a felhők fölé, írja. Ott mindig süt a nap, azért van ez, Szili, azért kaptunk egy ilyen szép gondolatot, mert te itt nyavajogtál, hogy miért van sötét, és akkor itt a hallgató próbára kicsit segíteni rajta. Szóval gondolatban légy szíves, repüljél.
0: Jó, igyekszem. Annyit szeretnék mondani, hogy a felhők fölött is sötét van, amikor sötét van, de most ebben Zsófinak igaza van, hogy ott már valószínűleg hamarabb a nap felkelte, és a borús idő miatt van nálunk sötét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Zsófi, nagyon kedves voltál, lassan hozzászokunk, ne aggódjál.
1: Így van, és hát még vigasztalásul annyit ehhez az egész gondolatkörhöz, hogy amikor a fejekben sötét van, akkor mindenütt sötét van, úgyhogy ezért is jó az, hogy néha kisüt a napocska. Közben mondtuk, hogy ma van ugye a nagyot hallók és séketek számára fontos jelbeszéd világnapja, de van még egy fontos nap is, szerintem olyasmi, ami kiesett már így a szokásrendünkből.
0: Na.
1: Például, mert hogy ilyenkor ősszel a régiek például magokat gyűjtöttek a jövő évi terméshez. Mert rendszerint a nagyon későn beérő dolgokból, emlékszem, tudom, nagy mádnál ablakpárkányon újságpapíron száradtak mindenféle magok. Nálad van ilyen újságpapír az ablakpárkány száradt?
0: Persze. Tehát nincs.
1: Ezért mondom, hogy elég kettő vagy másfél generáció, és már is oda egy egész szokás.
0: Hova ültessem el a blokkba, Endre? Most légy őszinte, ha házban lennék.
1: Hát panelpatkán,
0: ha házban lennék. Panelpatkán. Így van, de ha házban lennék, akkor lenne. Akkor megszállítanám magot, stb. De most jó, a blokkba
1: nincs. De virágcserében egy kis halapényó még nem csíped meg senki. De igen. De
0: jó, de most nem bírjuk a csípőst annyira. Tehát most én elég gagyi gyomrom van másnak. Na, érted?
1: Jó, akkor másképp teszem fel a kérdést. Ha falun laknál volna az ablakpárkányon újságpapíron, száradom magot.
0: Volna, persze. Barátom azt szoktam mondani, hogy sose voltunk a szegények, hogy ne tudjunk ígérgetni. Volna, hogyne. Rengeteg volna, persze. Már lassan ásnám fel a kertet.
1: Nálam szárad a párkányon otthon, ugye?
0: Tényleg?
1: De mindenestől, tehát a muskátival együtt a mag. Az is számít, nem?
0: A puskát lír szárad? Nagyon jó. Mert tényleg szoktatok amúgy ilyenkor ilyesmit
1: félretem? A szüleim még igen, egyébként ők foglalkoznak ilyesmivel, meg ismerősi körben van, de főleg az idősebb generáció az. És az az érdekes, hogy megpróbálják még ebből a nagyon modern, mostani nagy áruházból vásárolni. Nem ilyen szép fekete paradicsom, mentsük meg a magját, hátha, tudod?
0: Na, hát végül is van, akinél összejön, van, akinél nem. Úgyhogy mentsétek meg a magukat, és ügyesen tegyétek félre. Majd tavaszra 0735488888. Megyünk tovább játékkal, fekete-fehér igen, nem mindjárt.
2: Mindenről dumál.

0: Szürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Prémium minőség elérhető áron? Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak. Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz. Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül. Topfacemakeup.ro.
3: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
0: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
4: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
5: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
4: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
6: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
7: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját, és irány Vármező! Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztráng.

0: halászcsárda, ahol jó megpihenni.
1: A Brico-ban szeptember 30-áig 10%-os kedvezményt kapsz utalvány formájában a teljes EPS 80 expandált polisztirol hablemez kínálatra, valamint a fényes barna trapézlemez 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 17,60-ban ért vásárolhatod meg. Brico, együtt munkára készen!
2: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
3: ismét lágere.

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Fekete-fehér, igen, nem, a mai napra is szép szerdánk van, úgyhogy egy tökéletes alkalom arra, hogy kettőnk közül valaki játszon fekete-fehér, igen, nem, de lássuk kivel.
3: Igen, és a tökéletes alkalom arra, hogy hallgatunk, például Andy-ból csokival is, miért ne akár gagásbögrével is gazdagodjon. Csilla van velünk a vonalban. De jó lenne, már mondod is, de jó lenne.
2: Hát szia, jó reggel, hát, Csilla, hát milyen helyzet?
4: Igen, jó reggel.
2: Jó reggel, tehát várjon, ezt szaladjunk annyira előre. Nézzük meg, hogy hogy indul a nap, mit csinálsz jelenleg, ébredezel-e már ebben a sötét reggelben?
4: Már fel vagyok ébredve, dolgozok, ezerre pörgök.
2: Üha, hát mit csinálsz ilyen korán?
4: Dolgozom, munkahelyen vagyok.
2: De milyen munkát ez a kérdés?
4: Dobozokat gyártok egy kartonos üvegbe.
3: Az nagyon-nagyon. Hát egy kicsit rutin munka elképzelhető, ugye lehet, hogy nem olyan könnyű felébredni mellette, főleg, hogyha mindig ugyanaz a mozdulat, de reméljük, hogy nem csak a kezeid vannak ébre, hanem mondjuk például a jól vágó eszed is, mert hogy játszani kellene tiltott szavakkal szemben.
4: Természetesen.
2: Na jó, gyere, akkor Csilla, térjük rá egy kicsit a konkrét dolgokra. Kettőnk közül kellene válasz, kivel szeretné játszani?
4: Szilit választom.
3: Szilit választott. Szili nap nagyon menő, úgyhogy mindjárt érkezik egy visszaszámláló.
2: Köszi,
3: de én ennek örvendek, mert én csak figyelem az összecsapást. Szóval visszaszámláló és egy percig tilt van, így szól, jó?
4: Persze, jó.
3: És akkor indul most.
0: 3, 2, 1, start!
2: Csilla, mióta csinálod ezt a dobozolást?
4: Hát már 18 éve.
2: Nem, ma...
3: Mit csináltál, Szili? Csilla, nyertél, szólok, mert Szili, hogy kérdeztem?
4: Jaj, de jó.
2: Akartam kérdezni, hogy
4: Csilla... Ilyen
2: hamar, ilyen jó. Hát ez, igen, valami gogyósan elmegy az a dolog.
4: Szóval szerencsés voltam.
3: Igen, de azért a kérdés még marad, nem mondtad még meg a dobozkészítést, mert Szili ezt akarta kérdezni.
4: Nem mondtam meg, most én is mondhatom, hogy
3: bátran,
4: nem.
3: Bátran, mondjad, nem.
2: Hát, ebbe belefutottam, jó van, örülök, de tényleg ez nem lesz egy ilyen rutin munka, vagy egy idő után nem érzed azt, hogy...
4: Rutin munka, majd... szeretem is, kicsit poros, de nem baj, úgyhogy tényleg szuper, megtanultam, szakma belillettem, úgyhogy tényleg.
2: Na ez a beszéd. Csilla, mondtad, hogy velem most szerencséd volt, még játszottál valamelyikünkkel?
4: Játszottam egyszer, akkor nem sikerült, és aztán most már sikerült, örvendek nagyon.
3: Na hát akkor egyelőre döntetlen, úgyhogy lehet, hogy még egy mérkőzésre szükség van, hogy lássuk, hogy ki az igazi győztes, de ezt majd a továbbiakban. Gratulálunk, nyertél 100 lejre Andy-ból csoki csomagot, reméljük, hogy van a családban, aki a csokit szereti.
4: Ja, nagyon szépen köszönöm, úgy örvendek. És próbálkoztam, és nagyon-nagyon örvendek.
3: És emellé még jár azért, mert Szili egy kicsit belefutott, jár neked egy jó kis gagabögre is a Best Case felajánlásával. Ennek is gratulálunk, és persze reméljük, hogy mindez köszönöm. Majd jó helyre megy. Köszi, hogy itt voltál, jó dobozolást tovább.
4: Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nektek is szép napot.
3: Szia.
4: Köszönjük,
2: szia.
4: Sziasztok.

0: az Endivo nyertesének. Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát.
1: Székelyföld velünk ébredt.
2: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

0: csak úgy röpködnek a csokik, meg a bögrék nem röpködnek, mert nem akarjuk összetörni, de nagyon jól lehet teljesített Csilla, kivárta a hibát, és teljesen rendben volt ez. Néha óvatosan kell sétálni, és a másik hibájából is lehet nyerni, ez is egy taktika lehet, persze nem biztos, hogy egy percig ki lehet húzni, ez most így rövidre sikeredett, de jó lett.
1: Igen, ez most nem lett egy figyelmes reggeli szerda nevében, de nem baj, majd holnap Endre barátunk az megmutatja, hogy kell igazán jól játszani. Szóval köszönjük szépen Csillának, illetve köszönjük, hogy regisztráltuk az igazoly hamis játékunkra is, mi pedig híreket hallgatunk, aztán mindjárt 8 után visszajünk hozzá.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
2: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
4: De mi is az a gyök?
2: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
4: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
5: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
6: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
5: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
6: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Add nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: A Hiperdoktor Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre, 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiperdoktor Maxban. További részletek a Hiperdoktor Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
10: Tisztasága a Flash Clean dolga. Tisztaság, frissesség, kereskedelmi egységekben, irodahelyiségekben, lakásokban, építkezés, illetve felújítás után. Profi, gyorsan. Flash Clean. 0365 809 843 és 0745 802 996.
11: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
11: Gamma Electronics.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
15: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Hűvös, sokfelé párás idővel indult a napunk. Nem állt szándékában visszaadni a kormányalakítási megbízását, közölte a kijelölt miniszterelnök, és 10 személy 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség a múlt heti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. Jönnek a részletek is. Szép reggelt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Újabb öt maros mezserei tömbház energetikai korszerűsítése fejeződött be, több mint 13 millió lejes az országos helyreállítási tervből finanszírozott beruházás keretében. A felújítás összesen 235 lakás komfortját és energiahatékonyságát javította. A korszerűsítés a Livio Rebriano, a Nikolai Bolcsescu, a Győzelem tér és a Vasile Lukácsú, illetve a Resicabánya utcában található tömbházakat érintette. Az épületekre napelemeket is felszereltek, amelyek a közös terek energiaellátását segítik, és a fenntartási költségek csökkentéséhez is hozzájárulnak. A városvezetés további tömbházak korszerűsítését tervezi. 10 személy 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta a bukaresti ügyészség a múlt heti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. A szeptember 15-i zavargások ügyében kedden 16 megyében 29 házkutatást tartottak és 30 embert állítottak elő. Az ügyészség szerint a tüntetők kövekkel, üvegekkel, fémkordonokkal és pirotechnikai eszközökkel dobálták a csendőröket, mások pedig ütötték őket, illetve megrongáltak egy csendőrségi jármű. Több csendőr és két média munkatárs is megsérült, 20 ember ellen indult büntető eljárás. Nem áll szándékában visszaadni a kormányalakítási megbízását, közölte a kijelölt miniszterelnök. Siegfried Murechan a PNL parlamenti frakcióival folytatott tegnapi egyeztetés után azt mondta, az általa vezetett kabinet kerül majd kormányra, és kész tárgyalni a szociáldemokrata párt elnökével, Sorin Grindianóval. Murechan kormányprogramjában szerepel a parlamenti képviselők és szenátorok számának csökkentése, egyes állami ügynökségek összevonása és a külön nyugdíjak reformja. A kijelölt miniszterelnök szerint nincs szükség adó vagy áfa emelésre. Aláírták kedden a grönlandi biztonsági megállapodást Donald Trump amerikai elnök, a dán miniszterelnök és Grönland kormányfője. A dokumentumot New Yorkban az ENSZ közgyűlés idején írták alá. A megállapodás értelmében az Egyesült Államok fokozza katonai jelenlétét Grönlandon, korszerűsíti meglévő bázisát és két új létesítményt alakít ki a térségben. Trump szerint az Egyesült Államok ellenfelei ezentúl nem létesíthetnek katonai jelenlétet, illetve nem hajthatnak végre érzékeny beruházást a szigeten.
17: A marosvásárhelyi ASEA két gólos hátrányból fordítva 4-3-ra legyőzte a bukaresti Dinamo SK-t a labdarúgó második liga 8. fordulójában. A vendégek már 2-0-ra vezettek, de a hazaiak Okan Csacizet-Zoglu duplájával gyorsan egyenlítettek. Kocsis Bence góljával az ASEA fordított, majd Babán második találatával ismét döntetlen lett az állás. A győztes gólt végül Alexandru Kapak szerezte egy távoli lövéssel. Az ASEA 4-3-as sikerrel 3 helyet javított a tabellán. A Galacio Cellul közös megegyezéssel szerződés bontott Stjepan Tomás vezetőedzővel és szakmai stábjával. A horvát szakember sorsát a sorozatban elszenvedett 3 bajnoki vereség pecsételte meg. Legutóbb a Vajdahunyadi Corvinul győzte le 3-2-re a galaciakat. Tomás márciusban vette át a csapat irányítását és 19 mérkőzésen 6 győzelmet, 6 döntetlent és 7 vereséget ért el. Az Ucelul 10 forduló után 10 ponttal a Superliga 14. helyén áll. Tomás a szezon második vezetőedzője, akitől megvált egy román élvonalbeli klub.
16: Hűvös, sokfelé párás idővel indult a napunk, és már a délelőtt folyamán sok lehet a felhő felettünk. Egész nap borongós marad az égbolt, kevés napsütésre és csapadékra készülhetünk. 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Most pedig.

0: Jó reggelt, 8 óra múlt néhány perccel. Folytatjuk a mai hármas szabályt, méghozzá nyereményünk is van az igaz vagy hamis játékunkban. A Dósa húsüzem termékcsomagja tele finomságokkal, gazdát keres, csak egy igaz vagy hamist kell rávágni majd egy állításra. Picit később Berecki Szili és Nagy Endre folytatja a mai szerdai hármas szabályt.
1: Így van, nagyon jó a feladvány, úgyhogy érdemes majd játszani velünk is, regisztrálni, úgyhogy ha most megteszitek, akkor még bekerülhettek ebben az órában is a játékba. Duke Dumont és az Ocean Drive, ezzel fogjuk folytatni a műsort, illetve kezdjük a következő órát.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nem

0: Satisfy, Calvin Harris-t hallgattuk itt a Gagán 8 óra 11 perckor, és hát lassan felvesszük a szerdai tempót. A kolléga, a katalógus meg volt szerda van, ne feledd azért.
1: Júj, még nem.
0: Na, milyen, mire nem jók a kollégák, hogy emlékeztetnek?
1: Várjál. Olyan, ugye vagyok karnászosod, vagy a múlt hetit is van, amikor szombaton néztem meg. Képzeld el, elfelejtettem.
0: Vissza fogják vonni a kedvezményt, meg a hűségkártyát. Ott közben Erika beköszön nekünk a 11. kerületből, 11 ker forever. Ölelés nektek, írja, szép jó reggelt, fiatalok.
1: Mihez adunk, ezt most találtad ki? Ez a 11 ker forever. Nagyon jó. Zseni vagy. Közben Ati is itt van velünk a második kerületből. Egész Budapest minket hallgat. Lassan át kell telepedjünk a magyar fővárosba. Jó reggelt. Ne érezzétek a hiányomat. Itt vagyok én is, attól, mert nem írogatok. Mm-hmm. Szép napot, Ati ker. Mármint a kettő ker. Kettő ker forever.
0: Persze, mert ami működik, azt érdemes ellopni is, persze, rendben hát van ez a történet. Jó, de akkor azt mondom, hogy nyissuk fel, vagy sáros gumicsizmával rúgjuk fel a Pandora szelencéjét a mai műsorban. Idejekorán fogjunk neki, legyen időnk bőven, mindenki tudja elmondani, mindenki tudja elsírni, vagy éppen elsuttogni a véleményét, mert hogy újra terítéken van, sőt, most már hallgatólagosan át is ment az egyik testületen, Bukarestben törvényhozó testületen, ez még nem a döntéshozó ház, nem mondom most a procedúrát, majd elmondjuk. De már fél lábbal az ajtóban az egyenruha törvény, ami az iskolai egyenruhákat illeti. És itt már, hogyha az ember elkezdi nézni a különböző szülői fórumokat, komment szekciókat, véleményeket, stb. Itt azért már néhány sarkalatos vélemény kibújt, mint rozsdás szög a zsákból, mert egyértelmű, hogy van, aki valamilyen ideológiai szempontból ezt jónak tartaná, nem biztos, hogy a megindoklás az teljességgel a mostani társadalmi valóságot fedi, másrészt pedig van, aki nagyon-nagyon ellenzi, hogy az milyen irányból jön, és milyen megindoklásból jön az ellenzés, ezt szeretnénk most körüljárni a következőkben, hogy lássuk, hogy ki milyen érvekkel áll mellé, vagy akár ellene ennek az új, régi új kezdeményezésnek.
1: Gyere még, mielőtt neki fognák az érveknek, az első primavista gondolat mi a fejedben? Támogatod, vagy ellene vagy?
0: A bizonyos körülmények között
1: támogatod. Egy szót kérek. Támogatod, vagy ellene vagy?
0: Támogatnál.
1: Meg kell szavazni a végén, vagy igen, vagy nem lesz. Ha most te ott lennél, és kellene szavazni, igen, vagy nem?
0: Mostani tudásommal nem.
1: Ez
0: tipikusan az a helyzet, Ciri, és segítsetek, javítsatok, ha nem így gondoljátok. Az iskolai egyenruha kérdése az egyben az, ahol az ördög a részletekben lakik.
1: Igen, értem, csak hogy pont ez a baj ezzel, hogy a végén lesz egy darab döntés, ami igen vagy nem. Érted a kötelező vététellel? Nem lesz ilyen, hogy igen, abban az esetben ha, vagy nem, mert kivételt képez az, hogy. Tehát ilyenek nem lesznek, vagy lesz egy igen, vagy lesz egy nem. És itt ez az egészben a gubanc. Én határozottan nem. Tehát én nagyon határozottan nemmel vagyok. Habár szerintem nagyon szép, nagyon elegáns tud lenni, de ha dönteni kell, akkor inkább nem.
0: Jó, de gondolj bele, hogy azért egy ilyen törvénynek a létrehozása közben még bejönnek módosító javaslatok, amelyeket elfogadnak, visszadobnak, még hatszor átrágják. Tehát ez, hogy nem egy teljesen bináris igen-nem kérdés, még törvényalkotásban sem. Aztán főleg nem, mikor a megvalósítási, meg az ilyen gyakorlatba ültetési metodológiát is ki kell dolgozni, szóval ez még hosszú út igazából. Mm-hmm. Azért is volna jó, ha nekünk is hosszú lenne a téma a műsorban. Úgyhogy írjátok meg, hogy ha igen, ne csak ennyit írjatok, hogy igen, nem, bár erre is kíváncsiak vagyunk, de ha igen, miért igen? És ha nem, miért nem? Mert szerintem ez a leglényegesebb része a dolognak. Mert ugye az ördögöt szeretnénk a részletekből kipiszkálni.
1: Pontosan, meg hogyha igazából abból a generációból vagytok, akik még annak idején kötelező módon hordtak egyenruhát.
0: Tényleg. Nem.
1: Akkor írjátok le a tapasztalatokat, hogy mik voltak, és egyáltalán tényleg vissza kellene hozni a mai fiataloknak ezt. 07-30-54-88-88.
2: Mindenről dumálunk.

0: Accent Sarah, Misha Miller, Don't Leave, Kylie, zárójelben 8:21, itt vagyunk és folytatjuk. Sándor ír nekünk, hogy 16 ker, az igen bakker. Látod, mindenre találunk itt rímet. Süt a nap a 16 kerben. Fél Budapest itt van most már képviseleti szempont. Minden egyes kerületre keresünk egy rímet, úgyhogy ha valaki valamelyik kerületből még hallgat, akkor adjatok lehetőséget arra, hogy ezzel eljátszunk. Egyébként köszi persze, hogy hallgattok ott is, meg itthon is. Közben pedig témánk az iskolai egyenruha, és nem mondjuk el a kötelezőt, a szalagcímet megírták a krónikás kollégák is, hogy a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viseletét előíró tervezetre rábólintott, ez első házként lett megszavazva, tehát még a képviselőház meg kell tárgyalja, és döntéshozó testület majd a képviselőház lesz, annyiben eljutott a dolog. Egyelőre itt tartunk, és politikai üzenetek és mindenféle vélemények jönnek ezzel kapcsolatban. Ugye a megindoklás az, hogy azt szeretnék, hogyha nem érezni senki magát most mondjuk alacsonyabb rendűnek azért, mert nem tud annyira fancy módon öltözni, mint mások. Mert osztályon belül különböző társadalmi rétegek, különböző anyagi lehetőségek úgy vannak képviseltetve, hogy van, aki olyan cipőben és pólóban jön iskolába, hogy másoknak az egy havi jövedelme. És ez tényleg igaz.
1: Ez így van.
0: Hogy persze. Ezt így kell kezelni, egyenruhával kell kezelni, vagy másod van a probléma, ezt a kiskaput is kinyitjuk rögtön, de persze írjátok meg, szerintetek bizonyos helyzetekre hozna-e megoldást az egyenruha viselet iskolában egyáltalán?
1: Nézzek, Rékának az üzenete nagyon jó, azt írja, sziasztok, 2 éve a Misulink is kötelezte az egyenruhát, idézőjelbe, de úgy, hogy volt egy csomó alternatíva. Hogyha ez nem tetszik, vagy drága, lehet máshonnan rendelni, jó lesz a sima fehér galéros póló, egy kitűzővel, stb. Végül oda jutottunk, hogy osztályszinten sem voltak egyformák az egyenruhák, idézőjelben, nem, hogy suli szinten. Ha kötelező, akkor mindenkinek legyen az, ha megvannak ilyen-olyan alternatívák, én nemmel szavazok, szép napot, írja Réka. Hát ennek mi a jó értelme van ennek, hogy oké, nálunk egyenruha van, tehát vannak alternatívák, hogyha valakinek nem tetszik, akkor az nem egyenruha.
0: Hát nem.
1: Tehát akkor mindenki öltözön úgy, ahogy szeretne, és az egyik legfontosabb dolog, amiért én nemmel szavaznék például egy ilyen helyen, az, hogy az nem is az egyéniség, hanem vannak helyzetek, amikor az a bizonyos egyenruha, amit megszavaz iskola, vagy az állam, mit tudom én, általában az iskola szokta, ugye, az nem mindenkinek fog jól állni. És ez mindenféle tisztelet és szeretet mellett, de van, akinek ez nem fog jól állni. Mere picit karcsúk, mere picit teltem, mere picit magasan, mere picit vékonyabb, mert nem tudom, a szoknya nem talál úgy a pólóval, stb. Most nem akarom ezt részletezni. És abban az esetben elveszed a lehetőségét valakitől, hogy jól érezzem magát az egészben. De ha azt mondod, hogy megvan az alternatíva, hát legyen az ugyanúgy fehér, fekete, aztán öltöz úgy, ahogy szeretnél, az már megint nem az.
0: Belegondolok jobban, ez a kötelező iskolai egyenruha, ez borzalmas lelki terhet róna a mai fiatalokra. Hát gondolj bele, hogy az osztályban készített TikTok videó mindenki egyforma lenne.
1: Képzeld el, nagyon jó.
0: Bedőlne a social media mindenestől.
1: Így van, de éppen ezért én azt javaslom, hogy ha már egyforma kell lenni, akkor az állam béreljen fel egy stylistot, mindenkihez menjen el szeptember 15-én, évnyitóra, évnyitó után ott kell maradni még egy másfél órát, ezt mondom a diákoknak, hogy tudjátok, és akkor mindenkinek személyre szabott, az ő stílusa alapján megformált egyenruhát fog kapni.
0: Aha, mindez persze közpénzen, lehetőleg.
1: Közpénzen, tehát, hát egyértelmű.
0: Hosszú procedúra,
1: hát
0: kell legyen. Nem azért mondom, de ez, hogy az állam dizájnolja meg a majd esetleg kötelező egyenruhát, valahányszor az állam dizájnol valamit nálunk.
1: Igen, itt nem,
0: vannak már emlékszel a turizmus lapira? Útján néni lapujára?
1: Persze.
0: Nem az, amivel eltakarta, nem a fügelapúja Udrániének,
1: hanem
0: a turizmus logó, amit egyébként félig loptak valahonnan, félig dizájnoltak drága pénzért. Na hát, hogyha így, akkor inkább ne dizájnoljanak nekünk egyenruhát, mert nem tudom, mi lesz abban szép és hasznos. Ti mellette vagy ellene vagytok, és ha igen, milyen körülmények között, kíváncsiak vagyunk nagyon rátok, és érintett szülők, vagy érintett gyerekek, érintett nagyszülők, érintett pedagógusok, mindenki írjon.
2: Mindenről tud.

0: Dua Lipa és a Levitating, ez volt egy perccel fél kilenc előtt a csodálatos dal, csodálatos előadóval. László írja nekünk, egy útinfó, Kutezenci utcában rendőri ellenőrzés, nagy valószínűséggel Marosvásárhelyről van szó, nem tudom, hogy máshol van-e a Kutezenci utca, de köszönjük szépen neki, illetve köszönjük szépen mindenkinek, aki még ír nekünk útinfókat. Ott tartunk ugye, hogy mi a helyzet ez az egyenruha kérdéssel, mert nagyon felpedzegették itt Romániában, és elképzelhető, hogyha ez a dolog átmegy szépen lassan a rostán, akkor hát maradjunk reálisak, egy mit tudom én, 3 év múlva talán, azt tudom mondani, 3 év múlva, akkor majd elképzelhető szeptemberben, vagy úgy kezdik a gyerekek a sulit, hogy egyenruha lesz.
1: Igen, egyenruha lesz. Úgy lesz egyenruha, hogy mégsem lesz, mert ennek is már startból ilyen, hogy mondjam, mondom magyarul, ilyen strucokömmila formája van, ahogy mondják ezt a polgártársaink, mert képzeld el, nem csak egy egyenruha lesz, hanem többféle egyenruha lesz majd, amiből válogathatnak az iskolák, amire extra még az iskola jelvényt feltehetik. Tehát igazából nem hozhatnak ők létre saját egyenruhát, de több opció lesz, és azt még iskola szerint személyre lehet szabni. Egyik, én nem tudom, ki járt, mikor járt legutóbb iskolák környékén, attól függően, hogy milyen generáció jár bele, és talán, hogy a város melyik részén van, de az, hogy van egyenruha az iskolákban, vagy kötelezővé tennék, az legalább egy dolgot garantálna, hogy a diákok egyáltalán felöltöznek.
0: Ne
1: haragudj meg. Lehet, hogy most meg fognak engem kövezni. Van az a diáksereg, van az a réteg, aki már tavasszal úgy jelenik meg az iskolák környékén, hogy a személyrem sértés határán van. Nem akarok én az erkölcsőz lenni, de bemegy a tanár az osztályterembe és lesüti a szemét.
0: Aha, persze. Hiszen te...
1: Remélem.
0: Tehát legalábbis ezt mondja, hogy milyen láttam ma. Persze. De igazad van, csak viccelek, persze, igazad van, természetesen tényleg egy kicsit túl van lőve a célon. Hogyan választanak egyenruhát? Ez hogy fog ez az egész lezajlani? Lesz egy ilyen egyenruha Románia magazin, és lesz egy folyóirat, és az, mit tudom én, lesz ennek 40 oldala, és akkor minden oldalon lesz egy típus férfinői, majd fiú-lány, vagy mit tudom, hogy mondjam.
1: Ez is van, amit még nem
0: kell lapozon az iskola? Kell lapozon az iskola, mondjuk, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, minisztérium, oktatási minisztérium, vagy mit tudom én, bárki, nem tudom, kész kell a rendelés leadni. Én a 24-es szeretném, XY iskola, nem tudom, melyik megyéből. Tehát ez nagyjából az így fog. Jó, értem, köszönöm szépen. Akkor szeretném a 16-os egyenruhát, mert hogy választasz? Mit csinál? Összeül egy bizottság?
1: 16-osból csak MS van már, sajnálom.
0: A férfiből MS van, a lányokból pedig csak XL-es van, úgyhogy sajnálom, ezt se fogjuk szerni. Mit csinál, beválaszt a bizottság? Azt mondja, így lapoznak.
1: Az elképzelés szerint igen.
0: Ott lesz a 60-as, a nyugdíj előtt álló idős igazgató úr, aki azt mondja, hogy rövid szoknya.
1: De amúgy tényleg az elképzelés az, hogy több opció közül iskola választ a szülői bizottsággal együtt, és ez nagyon fontos, mert itt ezt nem említettük hogy az egész képletben még az is bejön, hogy a szülői képviselet, az iskolai vezető tanácsban levő szülői képviseletnek is lesz beleszólása a dologba. Úgyhogy itt aztán szépen behajtjuk az oroszlán barlangba, a jó kis húszszafatot, lássuk, mi marad belőle.
0: Nagyon jó. Díszterem, összeülés, nagy kivetítő, óriási zél, lesz egy moderátor, lesz egy ebédszünet, és utána neki fog az igazgatói tanács az SMK-val összesen összeülve 62 taggal mindenki szavazni. Egyes kivetítés következik.
1: Szerintem a közszolgálati TV főcsatornáján kellene... Várjál. Kellene egy reality show-t. Ez a válasz uniformist reality show lenne, adunk neki egy jobb nevet, majd segítenek a marketing osztályról, és akkor a nép szavazna, megnyomná a telefonon az egyest vagy a kettest, akkor lássuk, hogy lesz. És volna döntőkör, kieste minden héten egy egyenruha.
0: Nagyon jó, a végén, aki marad a döntőben, aki megnyeri az egészet, az lesz majd az iskolának az egyenruhája. Én ezt nagyon szeretem, már megvettem a licencet. Köszönjük szépen. 0735488888. Írhatok még SMS-eket, természetesen komolyakat is, egy kicsit most elbolondkodtuk, de várjuk a ti üzeneteiteket. Addig játszunk egyet, mert hogy igaz-hamis játékunk is van.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.

0: De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Válasz a tökéletest.
5: A Roland férfi öltöny szaközlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
4: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvors, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland stílus minden alkalomra.
6: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutya kozmetika, kényelmes kutya és macska panzió, saját beltéri szobák, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
7: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
6: Muresvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
8: A Hiper Dr. Maxban hiperajánlatok várnak. Szeptember 30-áig 20% extra kedvezmény jár az aknésbőrre alkalmas termékekre. 20% extra kedvezmény a bébi ételekre és 20% extra kedvezmény a sportolóknak szánt termékekre. A kedvezmény kupon formájában érhető el, amely a következő vásárlások során használható fel a Hiper Dr. Maxban. További részletek a Hiper Dr. Maxban. Ember közelben, Dr. Max árakkal.
9: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék. Közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és szauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
10: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után

0: újabb kérdésre jó válaszért újabb nyeremény érkezhet, mert hogy indul az igaz vagy hamis mai kiadása. Nézzük meg, hogy játékosunk ki lesz az.
1: Így van, ki lesz az, mert hogy Noéminek a telefonszáma van benne a tárcsázóban. Lássuk, hogy Noémi felveszi a telefon. Ha igen, akkor tudja-e a választ, mert hogy nagyon jó a nyeremény.
0: Nagyon jaj, jó. Milyen jó a dósa húsüzem, finom csomagja, mindenféle hústermékkel benne. Már csak egyetlen szóba kerül, és lehet futni vele.
2: Hello.
0: Jó reggelt, Noémihez van szerencsénk?
2: Igen.
0: Szia Noémi, a Rádió Gagától zavarnánk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, a reggeli műsorból, a hármas szabályból. Nyeremény játék ügyben hívunk, amennyiben készen állnál nyerni valamit.
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkit.
1: Szia, köszönjük szépen. Mit csinálsz most reggel, Noémi? Mivel foglalkozol?
2: Elindítottam a gyerekeket óvodába és iskolába.
0: Az igen.
1: Nagyon jó.
2: Megpróbálom az ilyen után munkákat.
0: Ja, gyorsan rendet kell rakni a reggeli rumli indulás után.
2: Igen, ez az utómunka.
1: Ez az utómunka. Na figyelj, hát most, ha a gyerekek elmentek, akkor bőven van időd egyet nyerni. Nagyon jó a nyereményünk, úgyhogy biztos fog örülni neki. Csak kellene válasz, hát igazából nem, én mondok egy mondatot, és el kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis. Ez lenne a feladat, csak már néha egy kicsit összebonyolodunk a játékokba, úgyhogy ha készen állsz, akkor mondanám is a mondatot.
2: Jó, igen.
1: Na figyelj, Japánban a Super Express vonatokat Shinkansennek hívják.
0: Próbáljuk meg. Kézem, ezt, hogy mintha... Gyere, igen. Mondjad a japánul, Szili, úgyhogy érződjön, lássuk, hogy jó-e ez japán akcentusban.
1: Szóval a Japánban a Super Express vonatokat Shinkansennek hívják. Gondoljuk át még egyszer, én azt mondom. Kicsit ilyen japános neve van, nem ennek? Shinkansen...
2: Mondjuk, hogy igaz.
0: Mondjuk, hogy igaz. Szerintem jobban járunk, persze, ha mondjuk, hogy igaz.
1: Így van.
0: Megy ez, Noémi, egy kicsit még elképzelhet, hogy így reggelre a japán tudásunk nem mindannyiunknak van 100%-on, de ettől függetlenül igyekeztünk megtalálni a székely erdélyi transzilván japán akcentust, hogy tudjunk neked segíteni, amennyiben lehet. De azzal, hogy valahogy a jó választ megtaláltuk, van nyereményed, és képzeld el, a dósa húsüzem finom termékcsomagja tiéd lehet, mindenféle vagány dolog van benne. Szerintem 10 óraiba egy-két dolog belekerül majd a következőkben.
2: Ó, de örülök neki.
1: Na jó, van, mi is örülünk, hogy örülsz neki, és örülünk, hogy megfejtettük így közösen, mi se tudtuk ezt még mielőtt neki fogtunk a játéknak, úgyhogy most már mi is kicsivel okosabbak vagyunk Japánból. Gratulálunk még egyszer, Noémi, és akkor kitartás neked a délelőtthöz, aztán pedig majd jó hazavárást a gyerekeknél délután.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, viszont szép napot nektek is.
0: Szia, szép napot legyen.
1: Köszi. Szia.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa Húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan.

0: What?
1: Gratulálunk Noéminek, megérdemli a Dósa húsüzem által felajánlott kis csomagot. Reméljük, hogy a gyerekek szendvicsében már a következő napokban ez lesz, és ebből fognak tudni ügyesen táplálkozni. Regisztráljatok még 0-30-54-88-88, ugyanis lesz még játék a mai napon.
2: Lesz még, nem is kell sokat várni mindjárt a következő órában, amely következő óra csak azután kezdődhet el, hogy meghallgatnánk a következő híreket, ami 9-kor jön mindjárt. Utána folytatjuk és mondjuk is, mi a következő igaz vagy hamis nyeremény, úgyhogy hírek és folytatjuk.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
4: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
5: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
6: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
7: Máté, mi a helyes válasz?
6: A Kibédi Dósa húsüzem házias ízei.
8: A Kibédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
9: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
10: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias ízek varázsa.
11: Unod a megszokott kínálatot?
12: A Supermarketben olyan különleges német sörök, üdítők és nyugat-európai prémium termékek várnak, amelyeket máshol nem találsz meg. Dózsa György utca 14, Amures Mall közelében.
11: Supermarket. Fedezd fel a különbséget.
12: Nyitva 2-től szombatig 10 és 18 óra között. Pizza?
13: Ham.
12: Burger?
13: Ham.
12: Napi menü?
13: Ham.
12: Gyrosz?
13: Ham.
12: Éhes vagy?
13: Ham. Kattalj rá a kajára!
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Már a délelőtt folyamán sok lehet a felhő felettünk, később csapadék érkezhet. Megkezdte a parlamenti pártokkal az egyeztetéseket a kormányprogramról Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök, és aláragázolt egy férfit tegnap este Nagyszebenben a Budapest és Brassó között közlekedő vonat. Jó reggelt kívánok, híreinket hallják. Rigmányi Eszter vagyok. Két marosvásárhelyi lakónegyedi sportpálya korszerűsítéséről szavaz csütörtökön a helyi önkormányzat. A budai Nagy Antal utcai pálya felújítására 1,25 millió lejes, a Bazsalikom utcai sportpályára pedig 1,97 millió lejes beruházást javasolnak. Mindkét helyszínen megújulna a játékfelület, a kerítés és a világítás, valamint kialakítanák a vízelvezetést és kamerákat is felszerelnének. A Bazsalikom utcai pályán a meglévő játszóteret és értékes növényzetet pedig megőrzik. A munkálatok kivitelezése 6 hónapot venne igénybe, a teljes beruházási időt 12 hónapra becsülik. Megkezdte a parlamenti pártokkal az egyeztetéseket a kormányprogramról Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök, elsőként a Nemzeti Liberális Párt képviselőivel tárgyalt, majd az USZIRE frakciójának mutatta be programját. A megbeszéléseken a kormányprogram prioritásai mellett a parlamenti eljárás menetrendjét is áttekintették, beleértve a program és a miniszterjelöltek névsorának benyújtását, a meghallgatásokat és a végső szavazást. Siegfried Murashan ma reggel az RMDS parlamenti képviselőivel is egyeztet. Elutasította a bukaresti törvényszék Călin Georgescu előzetes letartóztatását, így a volt államfőjelölt szabadlábon 60 napos hatósági felügyelet alatt védekezhet. Georgescut egy üzletember sérelmére elkövetett, 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják, ugyanez a döntés született feltételezett bűntársa Jonel Russen üzletember ügyében is. A bíró végzése nem jogerős, az ügyészek fellebbezhetnek. A diékot szerint az ügyben egy 6 millió eurós hitel megszerzésére tettek ígéretet, a sértettől pedig összesen 1,1 millió eurót kértek, de a hitelt nem kapta meg, és a pénzét sem fizették vissza. Roalert üzenetben figyelmeztették tegnap este a Tulcsa megye északi és északkeleti részén élőket egy esetleges drónbehatolás miatt. A Védelmi Minisztérium radarrendszere egy légi célpontot észlelt Ukrajna területén, Völkové közelében a román határhoz közel. A lakosságot éjfél előtt nem sokkal riasztották, két F-16-os vadászgép pedig felszállt a Borcsa légibázisról a helyzet megfigyelésére. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy óvóhelyen vagy pincében húzódjon meg, illetve hogy maradjon távol az ablakoktól és a külső falaktól. Halálra gázolt egy férfit tegnap este Nagyszebenben a Budapest-Brassó között közlekedő vonat. Az áldozat egy 70 év körüli férfi, akinek személyazonosságát egyelőre nem állapították meg. A helyszínre riasztott rohamentőegység már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Hűvös, sokfelé párás idővel indult a napunk, és már a délelőtt folyamán sok lehet a felhő felettünk. Egész nap borongós marad az égbolt, kevés napsütésre és csapadékra készülhetünk. 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: Most pedig.

0: Jó reggelt, jó napot mindenkinek, 9 óra után néhány perccel itt is vagyunk veletek, és folytatjuk a műsort. Azért sietek, mert hosszú a téma, és még játékunk is van, de milyen játékunk is, milyen nyeremény, a Metalux felajánlásával egy darab dízel üzemanyag adalékot lehet nyerni. Kérem szépen, na ezt fogjuk mindjárt kisorsolni.
1: Így van, ehhez csupán regisztrálni kell, is rajta kell lenni a listán, akikkel játszani lehet, és akiket hallgatni lehet a következőkben is. Beletkészülés Nagy Endre. Folytatjuk a hármas szabályt Carol G nagyszerű spanyol nevecke dalával. Itt van a Sziántésztú Béra Conocido. Jó reggelt ezzel 9 után.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében páratlan. Rádió
4: Gogo. Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Bár csak lennék Honey Beast és Daniel Fi közös dala 9 óra 10 perckor itt a Gagán a hármas szabályban, és hát beletenyereltünk szépen itt a dologba, mert hogy fröcsög rendesen a téma, arról van szó, hogy már megint előkerült, megint a vasalódeszkára tették az iskolai egyenruhát, méghozzá úgy, hogy a szenátus elsőházként hallgatólagosan már ezt elfogadta, és megy tovább a tárgyalásra, majd képviselőházra is, meg utána aztán módosító javaslatok, meg lehet, hogy még az is lehet, hogy alkotmányossági kifogás temer az államelnök az egyenruhák ellen, képzeld el. Mi van, hogyha a kiskorúak önkifejezésének alapvető emberi jogát sérti az, hogy egyformába kell öltözzenek? Nem akarok senkinek ötleteket adni. Nagyon sokan írtok nekünk, mert mindenkinek van véleménye ezzel kapcsolatban.
1: Ja, igen, rengeteg üzenet érkezett, és nagyon örülünk ennek. Azt írja nekünk Kinga, én a Papjúba jártam annó, volt egyenruha, és nem utáltuk, sőt, büszkeség volt. Pont ma néztem a Bolya és Csajokat, tipikus amerikai filmsztárok. Én adnék egyenruhát és szabályokat is, akkor talán a munkahelyen is megszokják, hogy vannak szabályok, és nem ők csinálják a szabályokat. Annó az összes diáknak jól állt ugyanaz az 5 darab ruha, megvoltunk és nem zsimbeltünk annyit. Ott is volt elég menő emberke, de nem volt akkor a cécó, mint most a 20 és 22 éve volt. Írja nekünk. Bocsánat, írja nekünk Kinga. Igen, igen, igen.
0: Elképzelhető.
1: Maradjuk ennyivel, hogy igen.
0: Jönnek pozitívak, negatívak, mindenki sorra kerül. Egyit azt írja, szép reggelt, a 70-es, 80-as évek voltak azok a diák évek, amiket átéltem. Akkor meg lehetett különböztetni a diákot a tanártól. Sajnos a mai világban azt sem lehet tudni, hogy ki kicsoda. Igennel szavazok, írja Edit. Ugye, mert itt kerestük az igen nem szavazatokat. Van az az iskola, ahol tényleg a takarítónő a legjobban öltözött a személyzet közül, úgyhogy érdemes meggondolni a dolgot.
1: Ez tény. De várjál, tehát, hogy csak egy kicsit kérdezek, hogy tényleg az különböztet meg valakit, akkor most a tanárs a diák között, hogy akkor egyenruhában van öltöztetve? Tehát, hogy vagy visszatérve egy kicsit Kingának az SMS-ére, hogy a munkahelyi szabályokat, meg az életben való felfogást az egyenruha fogja megoldani? Hogy neked kötelező abban a ruhában menni? Én értem, hogy másképp fogod kifejezni magad, más a helyzet, más a dolog. De hogy azért jó ez az öltözködés, de azért nem nyom ennyit a latba, hogy aztán később a munkahelyi szabályok azért nincsenek meg, mert azt veszem fel, amit akarok. Tehát, hogy picit, én csak kérdem, tényleg kérdem a kontrasztot, hogy tényleg ez ennyire durva most a mai fiataloknál, tinik?
0: Teljességgel értem a kérdésedet, de valahol el kell kezdeni valamit. Ez most már a sejtés, hogy melyik oldaláról kezdjük meg a tortát, nem biztos, hogy jó irányból közelítünk hozzá. A kérdés az, hogy a formaságok erőltetése ad-e tartalmat majd a későbbiekben. Nem mindig az a tapasztalat, hogy igen.
1: Igen, de én Isten mentse, elterítsem a témát, mert itt aztán bőven van SMS-ünk is, meg témánk is, meg mindenféle. Csak hogy én nem gondolom azt, hogy a fiatal generációból ezt most pont ki kellene ölni. Tehát, hogy ezzel azért vigyázzunk, hogy ez a... Én legalábbis úgy látom, hogy a mai generációnak az egyik legnagyobb erőssége az, hogy nagyon tudatosan megy előre bizonyos dolgok iránt. És ez most legyenek szabályok, vagy nem szabályok, vagy éppen annak a nem megszegése, hanem kicsit átírása, de hogy azt látom, hogy a fiatalok azért a cégek szempontjából is, a munkahely szempontjából is egy picit tudatosabbak, sokkal jobban tudják vinni a céget előre. Úgyhogy nem biztos, hogy én csak óvatosan mondom, nem biztos, hogy ezt ki kellene most írtani belőlük.
0: Igen,
1: aztán lássuk, mi lesz vele. Lehet rossz lesz, lehet jó lesz. Na, de ne tereljük a témát, mert ez teljesen más tiszta.
0: Így van, másik hallgató névtelenül annyit ír a témához, nem ez a legfontosabb. Inkább az oktatási problémákat kellene megoldani, azzal foglalkozni, írja tehát a névtelen hallgató. És hát elképzelhető, hogy igen, itt megint az a kérdés, hogy a külsőségek, a formaságok erőltetése, vagy a tartalmi lényegi változtatás az, amivel prioritásként bármit kezdeni kellene. De most az egyenruha a téma egyelőre.
1: Így van. Nekem azt írja nekünk a Imre, nekem az egyenruhára kínaiak jutnak eszembe, mert annyira egyformák, hogy az útlevéllel, hogy egy útlevéllel szerintem az egész ország utazhatna. Jó reggelt, ha már az téma, írja nekünk Imre. Igen, maradjunk, hogy értjük a poént. Köszönjük szépen. 0735488888, írjátok le a véleményeket, várjuk, nagyon szeretettel folytatjuk.
2: Mindenről dumál.

0: Coldplay, gyönyörű szép dala. Feels like I'm falling in love. Közben visszatérünk ide az egyenruhákhoz, mert hogy Imrét már olvastuk, igen, azt írja nekünk Melinda, sziasztok srácok, én nem értek egyet. Ne az legyen a lényeg, hogy mindenki egyforma, hanem... hanem az a gyermek menjen tisztán és viselkedjen rendesen, igen. Az állam dönt majd, a szülőt megfejjük még jobban, írja nekünk Melinda.
1: Ebben is van megfontolás, viszont hogyha ránézek jobban a törvénytervezetre, akkor különböző jövedelem küszöb alatt komoly segítség, anyagi segítség volna a családoknak, hogy az egyenruhát biztosítani tudják. Tehát az volna az elképzelés, hogy ne azt hozzák nehéz helyzetbe, aki már most küzdik, hogy a legfrissebb fast fashion és nem tudom milyen ottkötő ruhákat nem tudja megvásárolni, és ne szégyenkezzen a gyereke. Szóval pont ez volna a cél, hogy ezt eltüntetni valami szinten. Lehel, köszönjük a poént, a hazai kacsa és humorlap szépen megírta, hogy minden diák, aki ötös átlag alatt teljesít rendőri uniformist kap majd iskolai egyenruháként. Csak értettük, ne bántsunk senkit.
0: Jó. Ne, persze szeretjük a rendőröket. Igen. A Melindának az üzenetére visszatérve, azért az, amíg foglalkozunk egy félkört, hogy a gyerek menjen tisztán és viselkedjen rendesen, hogy ezzel lehet jobban kellene foglalkozni. Tehát ezt most az egyenruha nem fogja megoldani. Szerintem most már nem abban a világban vagyunk, hogyha egyenruha kerül rád, hogyha valamilyen uniformist veszel fel, akkor hirtelen szebb lesz a tartásod is. Ezután olyan szépen fogsz viselkedni, meg megadsz mindent, mert hogy hát a román állam tiszteletére jársz iskolába, tehát ez azért már szerintem elmúlt.
1: Meg egy kicsikét olyan ez most, hogy egy kicsit ne legyen ilyen, ahogy mondják divatosan nyugatra, hogy ne legyen ilyen how aboutism belőle, hogy értem, hogy egyenruha, de mi van azzal, hogy a WC-ben is budipapír. Tehát most lehet 1000 millió dolgot előhozni, ez hogy mi a baj az iskolákkal. Azt írja Zoli, sziasztok, jó reggelt, nekünk, mint szülők, nehéz lesz kifizetni, gondolom, erre még visszatérek. Alternatívák nélkül elfogadnám, de ha különbözőek lesznek, akkor nem érdemes. Ha külön-külön csinálják meg, akkor ugyanott vagyunk, mert Pistikének több pénze van és drágább és márkább anyagból lesz. Holott az egyszerű szegény ember nem tudja megengedni a gyerekének ugyanabból az anyagból, és akkor ott fogunk tartani, ahol most vagyunk, írja Zoli. Igen, ezért volna az, hogy államilag volna egyenruha verzió, amiből választ az iskola, és csak egy nagyon minimális különböző jelzés lenne, vagy iskola jelvény, iskola címer lenne rátéve, Zoli. Plusz az anyagi segítség a rászorulóknak, amit mondtam, hogy egyenruhája ne kelljen extrába költeni.
0: De most ez csak egy kérdés megint újra, mert ilyen kérdezős napon van, hogy azt a ruhát, azt amúgy nem kellene megvenni? Tehát a gyerek azért ugyanúgy ruhába jár iskolába. Mm-hmm. És mondjuk lehet, hogy ilyen szempontból nem is mindegy, hogy mondjuk megveszel egy, mondok X összeget, fogalmam sincs, egy 100 lejes egyenruha szettet, vagy éppen megveszed a 150 lejes pulcsit egy 120 lejes szoknyával, ami később még hozzájárul, én nem tudom miért. Tehát, hogy ilyen szempontból elképzelhető, még talán olcsóban is jössz ki, nem? Tehát a gyerek így is fel kell vegyen egy ruhát magára. Szeptemberről így is az egész család elmegy vásárolni, mert a gyereknek ruhát kell venni iskolára.
1: Igen, elképzelhető. Meg a másik, hogy itt a óriási kapu nyílik majd a designer felső polcról vásárolt cipők irányába. Mert hogyha az egyetlen, mert most mivel tudod megmutatni, hogy melyik családból jöttél, mennyire vannak eleresztve apukáik, anyukáik, az egyenruha megvan, itt most már a kiegészítők és a cipők az, amiben játszunk. Tehát olyan vastag aranyakláncokkal iskolába járni, mint ezután senki nem fog, hogyha kötelező lesz az egyenruha.
0: Igen, 50 lejes minőségű kis egyenruha és egy ilyen kicsi únyi vastagságú aranyaklánc, persze.
1: Igen, elképzelhető, hogy csak a nagyon drága lábbeli kerül majd sorra. Itt közben a hallgató írja, Pali, hogy szerintem a felnőtteknek kus sehol nem szólal meg, ez suli sem. A suli sok most suliban, ha minden igaz, lehet, hogy azért. Mindenki utálta a suliban az egyenruhát, tehát teszi fel a költői kérdést. Ja, csak mellékesen támogatom, hogy a focisták se hordjanak egyenruhát, írja még Pali, én támogatom, hogy a focista lányok se hordjanak akkor.
0: Jó, én ebben benne vagyok. Végre elkezdenék nézni az emberek a lányfocit is. Na, 0735588888 hasonló véleményeket azért bátran írjatok le. Nyugodtan, mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk, úgyhogy hajrá, zene után jövünk.
2: Mindenről dumál.

0: Robin Schulz, David Guetta, Shadow Light. Fényt kellene valahogy vetni erre az egész helyzetre. 5-10 másodperceken belül. Mit kotogtatsz, kolléga?
1: Ne haragudj, nem tudom, mit mondtál.
0: Valaki tegyen le a vásárhelyi stúdió, vagy egér ragasztult valamelyik sarokban.
1: Nem egér volt, csak újra kellett dugjam a fülesen. Fogalmam sincs, amit beszéltél az elmúlt 10 másodperc.
0: Hogy valami fényt kellene már vetni erre az egyenruha dilemmára, de hát annyian írtok nekünk, hogy gyorsan nekiszakunk, mert mindenkinek véleménye van. Jó reggelt, írja Attila, régen is volt, abszolút nem okozott traumát. Most van az, hogy túllihegjük a témát. Minden iskola válassza meg a megkülönböztető egyenruháját, logóját, ennyi méretet. Vannak, szegényebb családoknak kompenzálás. Megjegyzem, külföldön is vannak iskolák, ahol büszkén viselik.
1: Amúgy igaz, ez igaz. Amúgy igaz. Hát gondolj csak bele, hát az összes ilyen filmbe, ami Nagy-Britanniában játszódik. Hát a nagy-britanniai iskolák, liceumoknak az egyenruhája, az mekkora legenda, nem?
0: Hát tehát, presztis
1: hogy
0: kérdés.
1: Gondolj bele, presztis kérdés, hogy mit veszel fel. De itt ez a baj, hogy ezek presztis kérdés, érted? Ott nálunk nem. Nálunk nincs ilyen, tehát, mert hogy már nincs ilyen, vagy nem tudom miért nem tudják ezt megtartani az iskolák sem. Hát gondolj csak vissza, én most a vásárhelyről tudok beszélni, hogy a vásárhelyi hallgatók jobban fogják érteni. De mondjuk az én időmben még, ami mondjuk nem volt épp annyira rég, de hát már 12 éve végeztem, úgyhogy azért mégiscsak. Annak
0: 12.
1: Igen, mi a baj?
0: Hú, te ebben az évezredben érettségiztél?
1: 15-ben. Úgyhogy, visszatérve. Szerint annak idején, mikor elkezdtem 11-ben a licit, 2011-ben a licit, akkor még voltak presztízs sulik. Tehát, hogy büszkén tudtad azt mondani, hogy pedás vagy, buja is vagy, elektrós vagy, stb. Jó, most ebben az esetben szubjektíven igen, de hogy sok más sulik, tehát a peda is egy óriási név volt, a pápió is, az unirja is, tehát ezek voltak nagy sulik, ahol az ember azt mondta, hogy büszkén viselem, érted, hogy oda járok, de most egy kicsit ez úgy érzem, de lehet, hogy már nem vagyok benne a generáció, hogy eltűntek ezek. És lehet, hogy az egyenruhának ez lesz az átka. Hogy nem az van, hogy jó, de vagány, mert felvehetem, hogy buja is vagyok, felvehetem, hogy pedás vagyok, felvehetem, hogy rákóc is vagyok, felvehetem, hogy nem tudom, és szerte székelyföldön bármi. Hanem most már az van, hogy hát miért nem vehetném már fel a saját, mit tudom én, Gucci-s pólómat.
0: Jó, de megvannak az iskolán kívül is olyan események, olyan mindenféle társasági különböző rendezvények, ahol aztán mindenki az otthoni szekrényből úgy dizájnolja magát, ahogy nem szégyeli senki. Vagy esetleg igen, jó, de, vagy kellene, de nem. De érted?
1: De a nagymamának a születésnapja, és nem akarok senkit megsérteni, a nagymamának a születésnapja nem ér fel olyan szempontból, divat szempontjából az iskolában találkozásoknak a minőségével, vagy lehetőségével. Érted?
0: Nem ugyanaz a közönség.
1: Nem ugyanaz a közönség. Tehát, hogy most 15 évesen nem az volt a célod neked, hogy a házi, családi születésnapon jól néz ki, és te legyél a menő gyerek, hanem az volt, hogy hogy a csajok nézzenek utána az iskola folyosóján. Ez mindenkinél így van.
0: Igen, amúgy is a nagyéknak az igény szintjét nem lehet sohasem utolérni. Tehát, mikor úgy gondolod, hogy nagymama születésnapjára, vagy a nagyék 50. házassági évfordulójára szépen felöltöztél, reálisan vegyél valami rendes ruhát, fiam, magadra. Hogy is nézel is ki?
1: Így van, így van. SMS-ek még érkeznek. Rokon Laci, jó reggelt, 2 kávé után, én még mindig visszafeküdnék aludni. Üdv a héten, hét egyetlen munkanapján nálunk az iskolában már tavaly óta egyenruha van. Fehér póló, kék mellény, nem a világ pénze, igaz, fogyócik, de a póló, fogyócik a póló, de hát ez van. Az Engrossba veszük a lerakatból, istugol a kezdésnél 200 lej gyerekenként, úgyhogy no stressz, ha tovább emelkednek az árak, akkor majd egyen lesz, mi?
0: Egyen lesz
1: ruha, a többi majd nézi. Igen, jaj, de jó.
0: Ez az egyenruha szójáték. Köszönjük. 07 30 54 88 88. Ti hogy vagytok ezzel? Azt hívja még Sándor. Hibás az otthoni nevelés, nem az állam. Hogy miért, azt mindenki fejtse meg magának, de gondolom a teljes mostani állapotokra gondol a hallgató. Kell egyenruha, vagy nem is? Ha igen, hogyan? Írjatok.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán. Hármas szabály.

0: irány.
1: Reklám. Üvegezünk. Üvegezünk. Az Üvegcentrum Birodalmában a legkülönfélébb üvegtermékek legjobb minősége várja. Ablak- és ajtóüvegek, kristálytükrök, képkeretezés, fazettázás, fúrás, csiszolás egyedi kivitelezéssel, méréssel, szállítással és szereléssel is. Megtalál Marosvásárhelyen a Tudorban, a Progrészulj utca 2 szám alatt, vagy a 0265 248 430-as telefonszámon. Üveget csak az Üvegcentrumból.
2: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
3: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
2: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
3: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Adammal, Miklós Edittel, Gönc Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
2: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
4: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daruss autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
5: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755 289 832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
6: Őrzés és védelem, gyors beavatkozás, riasztások monitorizálása, éjjel-nappal.
7: Mélyes Guarding.
6: Értékek szállítása, testőrszolgálat, szaktanácsadás.
7: Mélyes Guarding.
6: Marosvásárhelyen a Szabadság utca 31 szám alatt. Telefon 0265 218 103.
7: Mélyes Guarding.
8: Még egy óra és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
9: Máté, mi a helyes válasz?
8: A kibéridósa húsüzem házias ízei.
10: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
11: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
1: A reklám után
12: ismét lágerek.

0: nyeremény játékunk folytatódik, kérem, mert hogy az igaz hamis játékunkban egy újabb jó nyeremény kerül terítékre, és szeretnénk hívni érte egy játékost.
1: Akit hívunk, Árpád, lássuk, sikerül-e vonalba kerülnie, és hogyha igen, akkor egy egyszerű kérdésre tud-e választ mondani, pozitívat, negatívat, úgyhogy találó is legyen, mert hogy nagyon jó, és milyen jó, hogy Árpád dobta ki a sorsoló, férfias nyeremény lehetne akár így is fogalmazni, bárki tudja, bárkinek megfelelő lenne. Árpád, halljuk-e egymást, szia!
0: Hát...
2: Jó reggelt,
1: Rádió Gaga vonalban, Berecki Szili és Nagy Endre személyében. Árpád, hogy talál ez a mai szerda téged?
2: Hogy mit?
1: Hogy talál a mai szerda téged, jól vagy?
0: Hogy mit?
2: Jól vagyok, hál' Istennek.
1: Nagyszerű, felvetted a munkatempót, a hét egyetlen munkanapján vagyok, mindenki teljesít.
2: Hát, igen, mondjuk, na.
0: Ez mit jelent? Mit jelent, Árpád, engem érdekel, szabadnapos vagy, hogy mi a helyzet?
2: Én nyugdíjas vagyok, úgyhogy...
0: Nyugdíjas vagy, hát akkor persze, hát akkor a hét egyetlen munkanapja az már ilyen szempontból téged nem is érint. Figyelj, Árpád, mit szólnál, hogyha játszanánk egyet, jó?
2: Hát miért ne? Ha már feliratkoztam, akkor...
1: Így van, nem azért regisztráltál, hogy itt a semmiségekről beszéljünk, hanem tétje is legyen a beszélgetésnek, egyértelmű. Igaz vagy hamis játékunk zajlik, nagyon egyszerű, el kell döntened, hogy a következő kijelentés az igaz vagy hamis szerinted.
2: Ja.
0: Na figyelj, így szól a mondat. Egy utasszállító repülőgép pilóta fülkéjében rendszerint legalább két pilóta tartózkodik a repülés során.
2: Igen, igaz.
1: Így van, igaz.
0: Van a kapitány úr, meg az első tiszt úr, és akkor mindenhova ketten mennek, meg jobbra jönnek, mennek, meg mit tudom én, mit csinálnak, ott pilótáskodnak. Úgyhogy így van, igaz volt, persze, Árpád. Mennyire szereted a repülést, mennyire szereted a repülőket, mennyire vagy otthon ebben a témában?
2: Nagyon szeretném, az a helyzet, hogy utolsó repülésem 10 éves koromban volt, azután egy keréken jöttem, mentem, de szeretnék, ja. És úgy tűnő, hogy legközelebb lesz repülés is.
1: Na, az jó, ha már tervben van, akkor azt jelenti, hogy szeretnéd még egyszer ezt az élményt magadnak. Nem biztos, hogy beültetnek a pilóta fülkébe harmadiknak, negyediknek. Én nagyon szeretem, mikor engedik kisebb járatokon, hogy legalább bekukkantjunk egy kicsit, nézzük meg azt a sok mánust, meg a sok kijelzőt. Nagyon izgalmas.
2: Igen.
0: Figyelj, Árpád, hogy akkor nem repülő, akkor autó? Van autód?
2: Van autóm, persze. Igen.
0: Meg kell kérdeznem, hogy benzines vagy dízel? Vagy elektromos most már ezt is. Dízel. Jó van, azért, mert nézzek a nyereményed. Az a Metalux felajánlásával egy darab dízel üzemanyag adalék 150 le értékben, úgyhogy ezt majd ügyesen hozzá lehet adni a pacihoz, és akkor majd kitisztítja meg, nem tudom, mit csinál ez az adalék, majd megnézitek, jó?
2: Megnézzük, persze.
1: Biztos, hogy ott fog tenni, és minden fogaskerék meg lesz kenve, úgyhogy minden rendesen guruljon majd. Árpád, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk a nyereményhez.
2: Én köszönöm nagyon szépen.
1: Szép napot legyen, szia.
0: Minden jó, szia.
3: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kívánunk!
4: Ez a hármas szabály. Mindenről.

0: gratulálunk még egyszer Árpád nevű hallgatónknak. Milyen jó, mind azt hinnénk, hogy mindenki rohan, szágú, dolgozik, nem tudja, hol a fej. Milyen jó néha egy nyugdíjas otthonába becsörgetni, és rájönni, hogy azért megérdemelt lazasággal is lehet venni a hétköznapokat.
1: Igen, én mindig mondtam, hogy szerintem a nyugdíjt az hitelbe fel kell lehessen venni ügyesen 20-30-as évekre, mert ilyenkor esne jól, aztán majd később visszaadjuk az államnak, amit kell. Amúgy is elveszik, amit akarnak, úgyhogy no para. Szóval jönnek a hírek, pontosabban 10-kor, aztán 10 után még egy órára várunk titeket, és írjatok SMS-t is.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám.
5: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobám.
6: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
5: És az új polc meg az erszámok?
6: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, míg csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
5: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
7: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
8: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipő márkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa-György utca 177 szám alatt, vagy online a bbshoes.ro oldalon.
9: Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
10: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Deák Hámor, a vidék legjobb árai. Deákhámor.ro.
11: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt.
12: Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz.
11: Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz.
13: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
15: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
16: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom. Ez nem álom, ez a Bege Resort. Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
17: Társadalmi célú hirdetés.
18: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
19: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Már a délelőtt folyamán sok lehet a felhő felettünk, később csapadék érkezhet. Megszavazza az RMDS a Siegfried Murasán vezette kormányt, és havazás nehezíti a közlekedést a Transzfogarasi úton. Jó napot kívánok, a Rádió Gaga híreit hallják. A mikrofonnál Rigmányi Eszter. Újabb 5 marosvásárhelyi többház energetikai korszerűsítése fejeződött be, több mint 13 millió lejes az országos helyreállítási tervből finanszírozott beruházás keretében. A felújítás összesen 235 lakás komfortját és energiahatékonyságát javította. A korszerűsítés a Livio Rebriano, a Nicolae Bălcescu, a Győzelem tér és a Vasile Lucaciu, illetve a Resit-Szabánya utcában található tömbházakat érintette. Az épületekre napelemeket is felszereltek, amelyek a közös terek energiaellátását segítik, és a fenntartási költségek csökkentéséhez is hozzájárulnak. A városvezetés további tömbházak korszerűsítését tervezi. 10 személy 30 napos előzetes letartóztatását indítványozta a bukaresti ügyészség a múlt heti gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. A szeptember 15-i zavargások ügyében kedden 16 megyében 29 házkutatást tartottak és 30 embert állítottak elő. Az ügyészség szerint a tüntetők kövekkel, üvegekkel, fémkordonokkal és pirotechnikai eszközökkel dobálták a csendőröket, mások pedig ütötték őket, illetve megrongáltak egy csendőrségi jármű. Művet. Több csendőr és két média munkatárs is megsérült, 20 ember ellen indult büntető eljárás. Megszavazza az RMDS a Zikrüt Murasán vezette kormányt, jelentette be Kelemen Hunor a szövetségelnöke. Az RMDS vezetőséget tegnap döntött úgy, hogy vállalja a kormány beiktatásához szükséges parlamenti szavazatot. Kelemen Hunor szerint a PNL, az USZERÉ és az RMDS jelenleg 171 voksra számíthat, ami önmagában nem elegendő az 233 szavazathoz. Zikrüt Murasán a PSZD-vel és a Nemzeti Kisebbségek parlamenti csoportjával is tárgyal. A kisebbségi frakció támogatásával 188, a független képviselők esetleges támogatásával pedig mintegy 208 szavazat gyűlhetne össze. Havazás nehezíti a közlekedést a Transfogarasi úton, különösen a Bőlia-tó térségében. A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság két munkagéppel és több mint 5 tonna sóval tisztította az úttestet az éjszaka folyamán. Ennek ellenére továbbra is téli útviszonyok között lehet közlekedni a hegyvidéki szakaszon. Az útügy arra figyelmezteti az autósokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a közlekedési körülményekről, és csak akkor keljenek útra, ha felkészültek a téli viszonyokra. Az előrejelzés szerint a következő napokban is hasonló időjárásra lehet számítani.
0: A címvédő lengyel válogatott bejutott a férfi röplabda Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután 3 szettben legyőzte Németországot. Az első játszma még szorosabban alakult, a másodikban azonban a lengyelek már magabiztos fölényben játszottak. Harmadik szettet a németek kezdték jobban, de Lengyelország fordított és lezárta a mérkőzést. A lengyelek pénteken a Belgium-Szlovénia negyed döntő győztesével találkoznak. A másik elődöntőben a Romániát 3-0-ra legyőző Franciaország az Olaszország-Finnország párharc továbbjutójával játszik. 2027-ben nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját, Magyarország kimarad a következő szezon versenynaptárából. A szervezők ugyanakkor jelezték, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve keresik a későbbi visszatérés lehetőségét. A MotoGP 33 év kihagyás után 2025-ben tért vissza Magyarországra. Tavaly és idén is a spanyol Marc Márquez nyerte a király kategória magyarországi futamát.
20: Változó jégboltra számíthatunk a folytatásban, és időnként akár erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, csapadék még érkezhet. Marad a hűvös, őszies idő, 15 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
21: Most pedig!

0: 10 óra után néhány perccel utolsó óráját indítjuk a mai szerdai hármas szabálynak. Nyeremény ebben az órában is az igaz vagy hamis játékunkban. Méghozzá a Marsó egy darab autógumi cseréje. A tét érdemes egy igent vagy egy nemet kibökni, ezért megéri.
1: Hajjaj, kérem szépen, hát mindjárt itt van a téli szezon, úgyhogy ez pont jól fog fogni mindenkinek. Pink következik, Just Give Me a Reason, ez a dal, amit hallgatunk. Aztán pedig várjuk az SMS-eket, mert 0730548888, ide lehet írni mindent, ami az egyenruhával kapcsolatos. Van még egy kicsi időnk, megbeszélünk mindent.
2: Ez a hármas szabály. A maga ne-

0: Alex Warren és a Passenger 11 perccel 10 óra után, a szeptember 23-án, szerdán. Ezek voltak az adatok a mai napról, és visszatérünk a témához. Mert hogy nagyon jó témák van, képzeljétek el, hogy úgy néz ki, hogy rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Van még néhány kör, amit le kell futni, de amennyiben ez mindenen átmegy, nagyon úgy néz ki, hogy néhány éven belül újra kötelező lehet majd az iskolai egyenruha Románia szerte, egészen vagány, és aztán itt már mindenről beszéltünk, hogy ez választható lesz, meg igazából többféle tervezet lesz, meg az iskola kiválaszthatja, meg rárakhatja a saját logóját, meg mindenfélét. Úgyhogy ezeket már végtárgyaltuk. Nézzük, hogy milyen helyzet SMS vonalon. Rengeteg jött. Majd adjunk ennyiből, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy fel tudjuk olvasni az összeset. Azt írják, hogy Tamás, ötletnek nem rossz, de a mai rohanó világban egy hatalmas plusz nyűg lesz. Nem beszélve a plusz költségekről. Először is legalább két rend kell. Ha már egyenruha, ingek, szoknya, amiket vasalni kell, majdnem minden reggelre, ha kisebb a gyerek, hamarabb összekeni, úgyhogy simán minden napra tiszta kell, mosni kell. Értem én a pozitív hozamát, hogy a megkülönböztetés enyhülni fog, de kb. Ennyi. Értem, amit Endre mondta, hogy az alulöltözéssel igaza van, de terv szerint rövidebb szoknya lesz a lányoknál. A combikák is már kívánatosak lehetnek így a rögőr szmájlival. Na de komolyan, ötletnek nem rossz, de szerintem hülyeség. Az utolsó mondat az egész témát összefoglalta. Ötletnek nem rossz, de szerintem hülyeség. Ez szerint a legjobb. Mára megvagyunk.
1: Köszönjük Tomás, hogy megírtad azt, hogy még jóformán magaddal se írtasz egyet, de valahogy így vagyunk ezzel a témával mindannyion. Közben Dezső is beköszön, jó reggelt neked is. Azt írja Timi, nem értek egyet az egyenruhával. Sziasztok. Az egyenruha mellé ugyanúgy felveszi a Nike cipőt, háti táskát, aki teheti, ugyanúgy szökíteni fogja haját, vagy körmöket tesz a licis lány. Semmi értelmét nem látom az egyenruhának. Három gyerekes anyukaként nem hiányzik, hogy minden szombaton mossam, esetleg vasárnap vasaljam az egyenruhát a jövő hétre, főleg ha nem vagyunk itthon hétvégén. A fiamat ismerve naponta kéne mossam, nem hiányzik, így is időhiányban szenvedek, írja még itt Timi nekünk. Szép napot neked is. Igen, a szülői gyakorlati megfontolás az, hogy mennyi munkát és mennyi szervezést igényel szülői részről. Ezzel talán nem foglalkoztunk még eleget, úgyhogy külön köszi ezt az üzenetet.
0: Így van, pontosan Ibolya az iskoláknak, szép napot kívánok, az iskoláknak különböző egyenruha már is különbséget generál a gyermekek között. Nagymama vagyok, a sötét időszakban jártam iskolába, 1963 és 75 között egyenruhánk volt. Az üzletben nagyon gyenge volt a ruhaválaszték, Szabókhoz jártunk a varratni civil ruhát. Most, mikor ilyen nagy a választék, miért kényszerítik bele a gyerekeket a rabruhába? Semmiképpen nem támogatom az egyenruhát. Egy ruhát fedő köpeny, ami védi is a ruhát, esetleg lehetne. Az érem másik oldala, mi lesz azokkal, akik gyártják és árulják a modern ruhákat? Szerintem a divatipar nem engedi ki a kezéből a fiatalok igényeit és méreteit. Én nem gondolom, hogy a divatipar ezt meg fogja érezni. Tehát, hogy az, hogy lesz pluszban még kétszer egyen ruha, az egyáltalán nem fogja azt mondani egy, mit tudom, egy 13 éves kamasz lány, vagy 15 éves kamasz lány, most a lányokat mondom, mert talán érzékenyebbek a divatra, nem fogják azt mondani, hogy hát anyu, inkább most már nem is kell az a vagány menő pulcsi, meg nadrág, meg szoknya, mert hát amúgy is ott az egyen ruhám, akkor minek. Tehát ez szerintem a divatipar nem hiszem, hogy megérezze, de értem, hogy mire ért Ibolya. Én egyet tudok érteni.
1: Igen, Ildikó írja, még 12 évig egyenruhát viseltem, plusz kiadás volt a szüleimnek, elég lett volna egy egyenköpeny. Olcsóbb és a célnak is megfelel. Ildikó, nagyszerű gondolat. De miért csak a szakiskolások járnak a műhelybe egyen salopétába? Mikor lehet egy ilyen jó kis kezes lábas, mindenki egyformán, úgy, ahogy a vízművesek, vagy úgy, ahogy mindenki más, és akkor mindenki egyformában van. Persze nem gondolom ezt 100%-ig, sőt 1%-ig se komolyan, de értitek, hogy miről van szó. Szóval jöhetnek még üzenetek, igyekszünk mindent elolvasni, kicsit úgy jártunk, mint a 8-osok a házi olvasmánnyal utolsó napon fogtunk neki.
2: Mindenről dumál.

0: Harry Mafia volt egy álmom, 10-22 iskolai egyenruhák, közben kaptunk egy jó kis design részt itt a hallgatótól, ilyen galléros, ilyen golf póló trikószerű dolog, karcsosítva a lányoknak, meg fiúknak, nagyon szépen lehetne ezt felbrendelni iskola címerrel, akár egy jó kis hímzett bolyais címer, egy ilyen fejedelmi bíbor színen, aranygallérral, milyen jól néznek ki már.
1: Visszairatkozok? Hát visszairatkozok.
0: Jönnek még vélemények, Ernest azt írja nekünk. Jó napot kívánok, sziasztok! Amúgy igen, én is benne vagyok a szülői bizottság, benne vagyok a szülői bizottságban, és vannak már egyenruha típusok. Kiválasztjuk a lányoknak és a fiúknak valót, és minden iskola a saját emblémáját felrakja az elejére és a hátára, és ezt normálisnak látom. Úgy, ahogy mondta a kolléga is, hogy egyszerűen elképesztő, hogy a mostani generáció milyen típusú ruhával jön az iskolába, és mennyire gyatra öltözékekkel. Írja még a hallgató, nem gyatra úgy, mint hogy nem minőségi, vagy hogy rongyos, vagy lyukas, vagy ringyes, vagy cafatos, hanem úgy, hogy hiányos szándékosan. Talán erre gondolsz.
1: Jó, csak engedjétek meg, tényleg ilyenkor mindig tudjátok, hogy egy picit a fiatal generáció oldalára szeretek állni. Nem a mai generáció jár így, jó? Hanem a mai generációból néhány tag. Úgy, igen, ahogy az akkori generációból is, a 80-as, 90-es, 70-es években is volt, aki szakadt farmerbe járt, volt, aki kopottott farmerbe járt, volt, aki kicsit hedonistában élte az életét. Ugyanakkor is megvolt, most is megvan. Ne, kérek, tényleg mindenkit kérek szépen, ne húzzuk rá egy egész generációt.
0: Nem kell általánosítani, persze, érthető. Én is nagy rocker voltam, szakadt farmerrel, hazamentem pénteken, vasárnap este anyám megvart a hétfő, mikor felvettem a hidegrázásotól, de hát ez van.
1: Komolyan? Hát, de jó. Ja Istenem, na, Nihar azt írja, mi úgy cseleztük ki az egyenruhát, hogy csak a galéria volt az ingnek egy gyarasznyi az ing elejéből, ami a zakóból kilátszott, és akkor zakóink azok mindig a suliba voltak, a cserenadrág mindig a táskánkba, egyenruhában nem lehetett menni moziba. Mm-hmm. Okos ötlet.
0: Van, ahol már ciki, azért éjszaka kinéznek a buliból, hogyha te még az iskolai címerrel rázott. Közben azt írja Szende, képzeljétek el, egy-két év, és a Vinted tele lesz egy UR, nem gondoltunk. Tele lesz egyenruhákkal, valószínűleg, hogy erre is lesz egy jó turisrendszer. Ez az euniforma.ro platform lesz majd, és mindenhova feltáplálni, hogy mitől szabadulnál meg.
1: Pontosan, tehát a házi olvasmányos füzetet most már a 12-esek nem csak azt adják a 9-eseknek, hanem az akkori egyenruhájukat is. Miért nem működne? Úgyhogy Vinted for School, ez lesz az új applikációnak a neve. Robert azt írja, szerintem az lenne a legjobb, ha az egyenruha egyforma lenne mindenkinek, csak az iskolai jelvényt vagy címert kellene felvarni. Csak azért mondom, mert nálunk Székelyudvarhelyen már kartelleznek.
0: Igen.
1: Az egyenruhával, mert megvan, hogy melyik cégnél kell varratni, silányanyag is jó, drága. Ja, értem, Persze, mert aztán, hogyha az állam megszabja, hogy a 14. egyenruha kell az egész országnak, akkor biztos nem lesz egy olyan cég, aki ezeket megvarja. Tudni, hogy nem pont az államhoz közeli cég fogja ezt megvarni. Hát, én Romániában ilyen, ne vicceljetek, soha az életben nem volt ilyen.
0: Vegyünk már komolyan ezt az országot, végre valahára egyszer. Olyan még nem volt, hogy közbeszerzésen gyenge minőséget hozzon össze bárki is. Tehát nem láttunk. Azt írja Erika, sziasztok, én annól egy ruhás üzletben dolgoztam, ahol egyenruhát árultak. Abban változott, hogy ki szegény, ki gazdag, hogy egy vagy kettőt vett. Jobb volt, azt tuti, írja Erika.
1: Igen, ez így érthető. Béluci közben azt írja nekünk, hogy hello srácok, csak Agát hallgatok, szépen volt Béluci. Köszönjük szépen, hadd legyen sulis egyenruha, teszi hozzá. Így van, illetve még Évának az üzenete idefér, szép jó reggelt. Én az 1960-as években kezdtem az óvit, ott is egyenruha volt, majd az iskolában is, 1-4 osztálynak más, a felső tagozatnak más, és az országos volt, persze üzletben lehetett kapni.
0: Írja nekünk Éva. Mert mindegy volt, hogy a hazasólymai voltál óvodában, narancssárgainkben vagy fehérinkben pionír voltál, pont úgy az egész nejlomból volt, tehát pont úgy lecsapott a víz rajtad, hogy a nap rácsütött, mint annak rendes módja szerint, úgyhogy nem biztos ezt a minőséget sírnánk vissza. Írhattok még, de gyorsan, mert nagyon fogy a mai adás, és jaj, de jó, hogy sokan vagytok. Mindenről dumál.

0: Aki tagadja, az mindig bevallja. This ain't a love song. Persze, hogy szerelmes dal volt ez a Scouting for Girls-től. 10:11 egyenruha még mindig. Ferenc azt írja, Veresegyházáról Pestül 20 kilométerre, GPS location, megvan. Én még elkaptam Gyergyóban az egyenruhás időszakot, tetszett nagyon. Ennyi.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Csaba írja nekünk, az egyenruha téma nem olyan fontos, inkább az elsősegít vezetném be, sőt, vizsgatantárgynak, vallást minek, elsősegére van szükség, inkább ha netán szükséged lesz, majd letérdepelsz a segítséget szoruló mellé és egyet imádkozol. Csaba, ezt most vegyük úgy, hogy inkább ne foglalkozunk ezzel, jó? Köszönjük szépen.
0: Írja Attila, szerintem elég kommunista ez az egyenruha dolog, de amikor évnyitókor a 6-7-8-os lányoknak a félsegük kilógott a full vagy a túl rövid szoknya alól, és kikerázva, mintha nagy porondon lettek volna, akkor inkább legyen egyenruha. Szóval kommunista dolog, de inkább legyen.
1: Kikerázva, nagyon jó. Éva azt írja, arra lesz jó az egyenruha, hogy a tinik ne kapjanak cigit meg alkoholt a boltokban, és már lógás se lesz annyira egyszerű, mert mindenki látja, hogy sulis. Ajajajajaj, erre nem is gondoltunk, hát egy biztonsági rés van.
0: Azt írja még Imre, igenis az egyenruha nagyon gyönyörű tud lenni. Gondolom már mindenki utazott repülővel, és milyen gyönyörűek a repülőkísérő kisasszonyok. Én mindig csodálom őket. Ez csak egy példa, sok közül nem beszélve a reptéren a személyzet. Na, Imre.
1: Ez így van, ez így van. Amúgy az egyenruha maga szép, csak ez most megosztozul iskolában. Fú, hosszú üzenet. Fú, nagyon idegesít az egyenruha téma, főleg akkor a szülők felnőttek hozzászólásai. Elolvastam a hozzászólásokat is. Én is, és ilyen problémáik vannak, hogy majd kell vasalni, meg kell mosni. Akkor menje meg az állam. A könyörgöm, rég felnőtt férfiak ingben jártak minden nap mezőre, a munkába. Otthon volt mosógép, gőzölős vasaló, és mégis ki tudták mosni és vasalni. Azzal nincs gond, hogy márkás cuccokat vegyenek a szülők és telefont, mert mindenkinek van. Ha iskolai egyenruháról van szó, mindig Japán jut eszembe, ott 1879 óta működik, és sok más is, amiről példát lehetne venni. Ugyanekkor ez a sok okos szülő itt otthon is az egyenruha ellen fog szólni, ez közvetít a gyermekeik fele. Vajon milyen lesz a gyermek hozzáállása? A legnagyobb probléma ismét a szülőkkel van. Én támogatom az egyenruhát, talán a lógásokra is van megoldás, megoldás lenne, mert látszana, hogy egyenruhás diák épp kerüli az iskolát, és ha iskolánként különböző lesz, akkor azt is lehet tudni, hogy melyik iskolában tanul. Kicsit hosszú lett, szép napot nektek, Renáta, nem lett hosszú.
0: Nem lett hosszú, de benne volt az őszinteség mindennel
1: együtt. Szeretjük az ilyet.
0: Névtelen hallgató írja, sziasztok, Udvarhelyen többnyire minden iskolában egyenruha van, és az utcán lehet látni, melyik diák melyik iskolába tartozik. Lógni nem igazán tudnak, mivel látszik, hogy diák. Ami elszomorító, hogy egy rövid ujjú ink 75 le, és kell belőle legalább 2, a hosszú ujjú 95, az akku pedig 100 lej fölött van. 3 gyermeknek ez egy vagyon a minimál bérből. Az iskola ugyanúgy kellene biztosítsa, mint a munkahelyek a munkaruhát, csalopétát, és akkor mindenki benne lenne a buliban, írja még a hallgató Smiley-val. Igen, van erre terv, hogy valamennyi támogatás járna.
1: Igen, így van. Kell, így legalább nem lesz az, hogy az egyik gyereken ilyen, a másikon olyan márkás ruha van. Sok család sajnos nem engedheti meg magának, hogy a gyereke tartsa a trendet, így legalább mindenkinek egyforma, nem lesz kiközösítve senki azért, mert nem márkás ruhában megy iskolába, írja nekünk. Szóval csak azt akartam mondani, akkor most az a kérdésem, és tényleg csak röviden, hogy miért problémázunk azzal, hogy mondjuk kitűnnek a társadalomból a különböző rétegek. Ez nem látok ebben problémát. Én nem a márkás ruhákat hordom, ne írtsétek félre, vagy nem erről van szó, hogy a tartozom, de hát eddig is valakinek jobb autója van, valakinek rosszabb, hát most akkor legyen egy ilyen autó mindenkinek, vagy hogy érted, hogy mire gondolok? Anyagi szempontból itt nem feltétlenül gondolom, hogy csak erről van szó.
0: Elképzelhető, hogy van benne valamennyi, mert azért a gyerekek tudnak gonoszak lenni, meg kirekeszteni egymást akármilyen ok miatt, tegyük ezt még hozzá. A szíria vakvarjú lányom egyenruha kardigánja 160 lejbe került. Jelenleg ez a legdrágább ruhadarabja, úgyhogy jót spóroltunk a ruhán, nem beszélve szoknya, poló, harisnya, stb. Ennek ellenére egyetértek az egyenruha törvénnyel abban az esetben, ha azok a családok, akiknek szükségük van rá, segítséget is kapnak, írja még a hallgató.
1: Igen. Közben még névtelenül írja valaki, hogy nagyon sajnálja, hogy nem volt annak idején, illetve hát még érkezett néhány sem, de sajnos kifutottunk az időből. Én nagyon bíztam benne, hogy erre jut idő, de sajnos ez elfogyott most. Viszont köszönjük az SMS-eket, valószínű, hogy ha ez konkrétabb lesz, kicsit később még előkerül majd. Úgyhogy jöjjön most a játék, mert hogy igaz, ami is játékunk is van még egy jó kis nyereményünk mára.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán. Hármas szabály. Rádió Gagán.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
2: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
5: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
7: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
8: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
7: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
8: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
9: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is daros autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
10: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Múrás Mall közelében, az új Supermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
14: Pizza?
15: Ham!
14: Burger?
15: Ham!
14: Napi menü?
15: Ham!
14: Girosz?
15: Ham!
14: Éhes vagy?
15: Ham!
16: Kattalj rá a kajára! Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
17: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
16: Gamma Electronics.
18: A reklám után
19: ismét lágerek

0: játék, és gumicserés játék következik, mármint, hogy az lesz a nyeremény, vagy mi. Igaz, hogy hamis játékunk folytatódik. Na lássuk, ki lesz.
1: Lássuk, Rolandot sikerül elérnünk, amennyiben igen, és a kérdés, illetve nem is a kérdés, az állításra mondja, hogy az igaz vagy hamis, ráadásul még jól is mondja. Na akkor aztán ővé lehet az órai nyeremény.
2: Halló.
1: Halló, Rolandhoz van szerencsénk? Szia!
2: Igen.
1: Szia, Roland, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, a hármas szabályból nyereményjátékra regisztráltál, és szerencsét lehet.
2: Igen, sziasztok.
1: Zajlik az igaz vagy hamis játékunk, amikor igen, nem kérdésre válaszolni kell, úgy általában biztos vagy magadban, vagy úgy gondolkozol inkább?
2: Biztos vagy vagyok.
0: Biztos vagy. Mit csinálsz, Roland? Megzavartunk valamibe? Olyan csendes hangod van.
2: Dolgozok.
1: Melóban.
0: Dolgozol.
1: De hát halkan játssza velünk, hogy nehogy megirigyeljenek a kollégák.
0: Így van. Mit dolgozol?
2: IT-ban dolgozok, programozok.
1: IT-ban
0: programozok. Home office vagy iroda?
2: Irodában.
0: Jó. Na figyelj, gyere, akkor mondom a kérdésre, ne tartsunk fel sokáig, jó? Mert azért munka az munka. Hát a mai világban az IT nem állhat meg, kérem, megáll az egész rendszer, meg minden. Úgyhogy figyelj, így szól az állítás. El kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis. Svájcban az autópályák használatához éves autópálya matricát kell vásárolni.
1: Tehát csak éves opcióban, azt mondod. Ha a Svájcban.
0: Csak éves opció.
1: Mondjuk a svájciakat tehát... ismer, vagy inkább szeretik a pénzt beszedni, mint kiadni.
0: Látod.
2: Szerintem ez hamis.
0: De a Svájcban, hogyha mész, és kell autópályára menni, akkor éves matricát kell választani. Ez az állításunk. Gondolkozz egy picit svájci fejjel, hogyha egyszer már ott vagy, akkor megéri-e mondjuk ezt választani, és hogyha nem is éri meg, akkor is, hogyha a svájciak szeretik a pénzt, akkor mit szólsz, mit csinálnak?
2: Akkor valószínűleg, hogy kell.
0: Valószínűleg, hogy kell. Így van. Nem valószínűleg, egészen biztosan. Képzeld el, hogy Svájcban ez igaz volt az állítás. Svájcban csak is kizárólag éves autópálya matricát vásárolhatsz. Tehát hiába mész 2 napot mondjuk, és át kellene utazni egy autópályán, muszáj az évest megvedd. Elég fura szokás, de igaz az állítás.
1: Lényeg az, hogy dőljön a pénz, ugye egyértelmű. Már csak azért is mész Svájcban, van autópálya díjat. Semmi dolgod, de egyet mész, térülj, és Svájcban megkifizetted, ugye, gondolkozunk praktikusan. Valahogy sikerült megfejteni az igazságot, de hát tudjuk, hogy a svájciak a pénzzel hogy állnak.
2: Igen.
0: Pontosan. Van-e autód, Roland?
2: Igen, van.
0: Van autód, és hogy használod, téli, nyári gumi, vagy 4 évszakos?
2: Hát most jelenleg még épp a téli van rajta, de következik, hogy kell vegyek rá új gumit, és most már téli helyet akarok venni, mert nem használom annyit, hogy...
0: Na jó, van, képzeld el, hogy nyertél most nálunk egy darab autógumi cserét, tehát magát a cserét, azt mi járjuk, jó? A gumit azt megveszed, és a cserét azt majd mi járjuk, jó? Itt a rádió.
2: Szuper.
0: Na, gratulálunk ehhez. Illetve hát pontosabban a Marsó, mert ő a Marsó által nyerte ezt a nyereményt, úgyhogy

0: hogy gratulálunk hozzá, és akkor majd gumicserét kívánunk. Hát még lehet, egy kicsit kell várjál ezzel, mert még lehet jönnek ilyen vénasszonynyarás napok, mit tudom én, de aztán majd megérkezik a tél.
1: Gratulálunk még egyszer, szép napot legyen, engedünk vissza dolgozni, Roland, szia, szia!
2: Rendben, köszönöm,
0: sziasztok!
3: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
4: Otthon,
5: a fürdőszobában,
4: kocsiban,
5: munkahelyen,
4: vagy bárhol. Ébredj minden

0: nagy gratuláció Rolandnak. Nagyon örvendünk, hogy együtt ki tudtunk szakadni az IT világából és elmenni a svájci Alpokon átvezető csodálatos autópályákon keresztül. A gumicserés világba igazi férfias beszélgetés volt. Van egy csomó nyeremény még a mai napra is, úgyhogy regisztráljatok, hajrá.
1: És legalább játékosunk azt is megtudta extrába, hogy a Svájcba készül nyaralni, már most el kell kezdjen gyűjteni arra, hogy legyen pénz autópálya matricára. Köszönjük mai figyelmeteket is, hogy ilyen sokan írtatok. Szép napotok legyen, találkozunk holnap reggel a csütörtöki hajnalban. Szép délután, szép napot, sziasztok!
0: Na, szavaztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
4: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát, Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 180.
5: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mureswet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
6: Sőt, a gazdijelszóval szóval most 20% kedvezmény jár.
5: Mureswet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
7: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipő márkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon. Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel?
12: A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
13: Minőség, jó árak, gyors szállítás.
14: Legyen nálad is Golden Dog.
15: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
16: Deákhamor.ro.
17: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
18: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egész találkozik.
19: Társadalmi célú hirdetés. Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
21: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
22: Borongós marad az égbolt a folytatásban, általában sok lesz a felhő felettünk. Csak nem elkészült a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murashan kormányprogramja, a miniszterek névsoráról azonban egyelőre nem tárgyaltak, és Irán megsemmisítésével fenyegetőzött az amerikai elnök. Jönnek a részletek is. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. 75 ezer lejes összbírságot szabtak ki illegális hulladéklerakás miatt Marosvásárhelyen. A helyi rendőrség két személyt ért tetten, amint bútorok maradványait hagyták a Mély és Szabadság utca kereszteződésénél. Egyiküket 45, másikukat 30 ezer lejre bírságolták, szeptember 14-e és 20-a között. A helyi rendőrök összesen 359 jegyzőkönyvet állítottak ki. A bírságok értéke meghaladta a 156 ezer lejt és 76 figyelmeztetést is kiadtak. Közlekedési szabálysértések miatt 98 bírságot szabtak ki, közel 44 ezer lei értékben, továbbá 16 szabálytalanul parkoló járművet elszállítottak. Csak nem elkészült a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murashan kormányprogramja, a miniszterek névsoráról azonban egyelőre nem tárgyaltak, közölte Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a program és a miniszterjelöltek listája péntek délután, legkésőbb estig kerülhet a parlament elé, még a kormányalakításra megszabott 10 napos határidő lejárta előtt. Kelemen Hunor elmondta, a Murashan jelölését támogató 3 párt eddig nem egyeztetett a kormány struktúrájáról és a miniszteri tisztségekről, a kormányprogram legfeljebb 2 évre szólna, mivel Románia a választási ciklus felénél tart. Nem túl valószínű, hogy Oroszország a következő 1-2 évben megtámadna egy NATO tagállamot, Romániának azonban fel kell készülnie egy ilyen helyzetre, közölte Nikus Ordán. Az államfő erről a CNN-nek nyilatkozott az ENSZ közgyűlés New York-i ülésszakán. Nikus Ordán azt is mondta, hogy jelenleg nem hiszi, hogy Oroszország valóban készen állna tárgyalni a háború lezárásáról. Szerinte ezért továbbra is támogatni kell Ukrajnát, és szankciókat kell alkalmazni Oroszországgal szemben. Az elnök egyetért Donald Trump azon álláspontjával is, hogy Európának nagyobb részt kell vállalnia a saját védelméből, és növelnie kell a védelmi kiadásokat. Leszakadt egy vashíd ma reggel a Bánkó megyei Csobánoson, ezért elterelték a közúti forgalmat, a helyszínre több tűzoltóegységet, köztük egy műszaki mentőjárművet és egy Smurd mentőautót vezényeltek. Személyi sérülés nem történt, a híd egyik szerkezeti eleme károsodott, ezért a hatóságok biztonsági okokból lezárták az átkelőt, a rendőrök pedig alternatív útvonalra terelték a forgalmat. Irán megsemmisítésével fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miközben az ENSZ-ben a diplomaták a megállapodás lehetőségét szorgalmazták, Trump az ENSZ közgyűlésen azt mondta, Iránnak választania kell az újjáépítésről szóló megállapodás és a gyors megsemmisítés között. Az amerikai elnök egyúttal arra szólította fel a világországait, hogy gazdaságilag szigeteik el Teheránt, amíg az fel nem hagy a kereskedelmi hajók elleni támadásokkal, nukleáris törekvéseivel és a terrorizmus támogatásával. A diplomaták eközben az iráni atomprogramról szóló megállapodás érdekében sürgettek tárgyalásokat. Borongós marad az égbolt, a folytatásban általában sok lesz a felhő felettünk. A meteorológusok szerint ma még érkezhet kisebb csapadék. Az évszaknak megfelelően alakulnak az értékek. 15 fok körül alakul a nappali maximum.
1: És most...
14: Sziasztok, hello mindenkinek, elmúlt 11 óra, György Dávid Csaba pedig a mikrofonnál. Igaz vagy hamis, a játék ma is zajlik, és jön majd egy állítás részemről, még ebben az órában talán. Ha a hallgató tudja, hogy igaz vagy hamis az, amit mondok, akkor lesz nyeremény, hajrá mindenkinek, szurkolok, drukkolok. Apropó nyeremény, ebben az órában az Auto Workshop egy gumicsere vagy egy futószög állítási lehetőségét lehet megnyerni.
21: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
16: Színes hírek,
21: helyi aktualitások,
16: interjúk,
21: játékok
16: és sok-sok nyeremény.
21: Ez a Színes Órák.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

Sabrina Carpenter és a Taste itt a Rádió Gagán. Van, ahol már komolyan beköszöntött a tél, például a magashegyi Transfogarasi úton. A hóeltakarítás során rengeteget dolgoztak a munkagépek az éjszaka, és több tonna sót is már kiszórtak, és ott tényleg rendesen tél van, sűrűn havazott, sűrűn havazik, és ezt azért jó tudni. Érdekesség. Ennek a hidegét valószínűleg mi is itt érezzük, azért jó hűvös volt ma reggel. Csíkszered a környékén 1-2 fok, máshol 3-4 a korai órákban. Na, de majd jön a javulás, erről bővebben egy picit később lesz szó. Tájuk Rusz folytatja, ez a Higher.

George Ezra, Green, Green, Grass. Itt a Rádió Gagán. Igaz vagy hamis? Szerintem ez a dal abszolút jó, és abszolút igaz, és abszolút helyén való. Viszont most a játékunkra gondoltam, amire regisztrálhattok folyamatosan, a szokott módon. A leggyorsabb egyébként a Rádió Gaga applikáció. Ha nincs letöltve, töltsétek le, és akkor egyetlen egy kattintással bekerültök a játékunkba. Ebben az órában is jön majd az állítás, nem sokára az Auto Workshop nyereményeért megy. Hát nevezzük az úgy, hogy harc, de hát ez nem harc, ez egy laza kis játék, és jön majd az állítás részemről. Neked, drága hallgató, tudnod kell, hogy igaz vagy hamis, és ennyi a feladat valójában. Most lépünk tovább egy újabb nagy slágerrel.

0: Igaz vagy hamis, ez a játék neve. Korábban olyan kérdések hangzottak el, hogy Svájcban az autópályák használatához éves autópálya matricát kell vásárolni, igaz vagy hamis? Aztán egy korábbi órában egy utasszállító repülőgép pilóta fülkéjében rendszerint legalább két pilóta tartózkodik a repülés során, igaz vagy hamis? A válasz ebben az esetben igaz volt, hogy most milyen kérdés van terítéken, mindjárt kiderül.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
5: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
4: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
5: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
4: Szeptember 25-e, Karcfalva. Program és jegyek aktívszékelyföld.ro.
6: A Brico-ban szeptember 30-áig minden 5000 lejnél magasabb értékű moduláris konyhabútor esetében a beszerelést ingyenesen biztosítjuk számodra. Brico. Együtt, munkára készen.
7: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Múrás Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
8: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
9: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
10: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
11: Társadalmi célú hirdetés. A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágere.

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: polgármester úr, játszunk egyet, jó? Mit szólsz?
1: Jó, talán be.
0: Ez az igaz vagy hamis játék, és akkor jön az állítás, jó? A stoppolás a világ számos országában szigorúan tilos, és akár börtönbüntetéssel is járhat. Szerinted ez igaz vagy hamis?
1: Börtönbüntetés része az egy kicsit erős. Mondjuk Romániában is büntetik most már a stoppolást.
0: Igen? Na, de akkor döntsünk valamerre. Igaz vagy hamis ez az állítás szerinted?
1: Így minden estől kell nézni az egész állítást?
0: Persze, persze.
1: Nem tudom, így a börtönbüntetést, a stoppolás, egy kicsit erősnek értem.
0: Vagyis a válasz...
1: Hamis.
0: Hamis, így van. A válasz hamis, persze. Jó, van egy nyereményed, egy kicsit itt fejtegettük, hogy vajon ez igaz vagy hamis, de tényleg hamis. A nyereményed az Auto Workshop jóvoltából érkezik. Egy gumicsere vagy egy futószög állítás igény szerint. Én most közeledve a télhez a gumicserét választanám, de rád bízzuk, jó?
1: Igazából mind a kettő pont aktuális lesz.
0: Na, nagyon jó.
1: Úgyhogy nagyon örlendek neki, köszönöm szépen.
0: Oké, Alpár, köszi, hogy velünk voltál, akkor további jó munkát, jó szolgálatot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, egy szép napot kívánok nektek.
2: Gratulálunk! Te nyerted a csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.

0: Tame Impala és a Dracula, így óra végén lesz még játék, igaz vagy hamis, jön a kérdés, a regisztrált hallgatók kerülhetnek be minden esetben a játékba. Nyerni viszonylag könnyű, bekerülni annál nehezebb, a hírek után folytatjuk.
1: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
1: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
1: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
5: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Ne érd be akármilyen öltönnyel. Legyen szó a nagy napról vagy a mindennapokról. Választ a tökéletest.
7: A Roland Suit férfi öltönyszaküzlet a város szívében, a főtéren, a Rózsák tere egy szám alatt vár téged.
6: Prémium kínálatunkban megtalálod a Manzetti, Wilvorst, Atelier Torino és Paolo Rossi márkákat. Roland Suit. Stílus minden alkalomra.
8: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a cinevo.ro per Lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a cinevo.ro per Lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
9: A Brico-ban szeptember 30-áig 15% extra kedvezményt kapsz a teljes színes beltéri ajtó kínálatra, valamint a 8 mm-es Basic Line laminált padlót különböző kivitelezésben 14%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 33 lejötven van írt vásárolhatod meg. Brico. Együtt munkára készen.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Változó égboltra számíthatunk a folytatásban, időnként akár erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nem terveznek adó- és illetékemelést a leendő kormányban, és újabb áremelkedésre számít a romániai lakosság 86%-a. Hírek délben, jó napot kívánok! Rigmányi Eszter vagyok. Nap tárgyalja a Marosvásárhelyi Városi Tanács az Eminescu Park felújításának tervét. A Gyorgy Marinescu utcai parkban felújítanák a sétányokat, elbontanák a leromlott állapotú betonbútorzatot és növelnék a zöld felületet. A Mihály Eminescu szobor előtt egy kisebb teret alakítanának ki, a költő műveiből vett részleteket pedig gránit táblákba vésnék a járdán. A park közepén szökőkutat építenének, ivókutakat, kerékpártárolókat, új világítást és térfigyelő kamerákat is felszerelnének. A beruházás értéke 3 millió lej, a munkálatok tervezett időtartama 12 hónap. Nem terveznek adó- és illetékemelést a leendő kormányban, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a hozzáadott értékadó, vagyis az ÁFA emelése is kizárt, és ugyanez vonatkozik valamennyi adóra is illetékre. Kelemen Hunor szerint ugyanakkor felmerült az adókon felüli kötelező terhek egy részének eltörlése. A politikus hozzátette, a kormányprogramnak péntek délután legkésőbb estig kell a parlament elé kerülnie a miniszterjelöltek név sorával együtt. Politikai menedékjogot kért volna Olaszországban Kölin Georgescu volt ellenfőjelölt hatósági felügyeletének megszüntetése után, és egy mintegy 1,2 millió eurós toszkánai ingatlan megvásárlását tervezte, derült ki a díjkot letartóztatási indítványából. A nyomozati anyag szerint Georgescu erről 2025 májusában beszélt bizalmi emberével, Jonel Rusennel, egy elszigetelt, biztonságos birtokot keresett, ahová családjával és bizalmi embereivel költözött volna. A tervek között bankszámla, gyermekei számára iskolai hely, valamint egy munkahely vagy vállalkozás biztosítása is szerepelt. Az ügyészek szerint Rusen az ingatlan kiválasztásában és a vásárlás lebonyolításában is közreműködött volna. A következő 6 hónapban tovább emelkednek az árak, erre számít a romániai lakosság 86%-a. Júniusban még 84,5% volt ez az arány. Az áremelkedésre számítók mellett 7,9% stagnálást, 4,3% pedig átcsökkenés valószínűsít. Az INSZKOP igazgatója szerint június és szeptember között alig változott a lakosság gazdasági közérzete, és egyre többen számolnak azzal, hogy a nehézségek tartósan fennmaradnak.
11: Címvédő és házigazda Olaszország Dél-Koreával találkozik a Davis Kupa bolognai 8-as döntőjének negyed döntőjében. A tavalyi finalista Spanyolország Ausztriával, Németország Nagy-Britanniával, míg Csehország Kanadával játszik. A dél-koreai válogatott története során először jutott be a legjobb 8 közé. A tornát november 24-e és 29-e között fedett kemény pályán rendezik, az olaszok pedig sorozatban negyedik címükre hajtanak. A Red Bull Racing bejelentette, hogy Isaac Hadjar 2027-ben is a csapat versenyzője lesz, így továbbra is Max Verstappen mellett szerepel a Formula 1-ben. A francia pilóta 2025-ben mutatkozott be a Forma 1-ben a Racing Bullsnál, majd idén került a Red Bullhoz. Hadjar eddig meggyőzően teljesített, a monakói nagy díjon dobogóra is állt. Az elmúlt 3 futamot csuklósérülés miatt kihagyta, de a hétvégi azerbajdzsáni nagy díjon már visszatérhet. A szerződés hosszabbítással a Red Bull jövő évi pilóta párosa is biztos.
10: Változó jégboltra számíthatunk a folytatásban, és időnként akár erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, csapadék még érkezhet. Marad a hűvös, őszies idő, 15 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
1: És most...
0: Jó napot kívánok, sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Nem sokára Nagy Orsival beszélgetést lán Szilónia kolléganőnk, az énekesnőnek megjelent az első saját dala, a Bőrönd. Ezt is hallani fogjuk.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
12: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
12: interjúk,
1: játékok
12: és sok-sok
1: nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Nem egyedül a stúdióban, itt ül velem szemben egy fiatal, ambíciózus, törekvő hölgyemény, egy fiatal virágszál, aki próbálja felfedezni saját magát, a nagyvilágot az éneklésben. Nagy Orsolya, de azt mondta, hogy csak Orsinak szólítsam. Úgyhogy szia, köszöntelek!
1: Szia, és köszöntök mindenkit, minden hallgatót!
0: Orsi, autóval érkeztél, milyen zenét hallgattál most vezetés közben?
1: A saját dalomat.
0: Hó! Szoktad saját magadat hallgatni? Amúgy van, aki nem szereti.
1: Én mostanában nagyon-nagyon sokat hallgatom az új dalt, ami ma fog megjelenni, hiszen úgy gondolom, hogy ez nagyon sok ember szívéhez el fog jutni, és nagyon sokan át fogják érezni a dalnak a szövegét.
0: És amikor úgy általában hallgatod a saját dalaidat, hallgatod saját magad, tudsz önkritikát megfogalmazni magaddal szemben? Mindig. Észreveszed a hibákat?
1: Mindig tudok önkritikát, hiszen mindig van jobb, mindig lehet fejlődni, viszont törekszem minden egyes nap és minden egyes lehetőséggel, amikor énekelhetek, hogy ezeket a hibákat javítsam.
0: Miket szoktál észrevenni? Mi az, ami megüti a füled?
1: Van, amikor néhány hamiskás hang is kijön, van, amikor nem vagyok eléggé bemelegedve, ezért sokkal nehezebb énekelni. Nagyon sok minden van.
0: És ha nem magadat hallgatod, akkor kit, mit, mi az, ami közel áll a te szívedhez?
1: Hát én nagyon-nagyon sokat hallgatom például Rózsa Magdit, most Nagy Bogi, aki nagyon ott van a szívemben.
0: Külföldi előadók közül van-e kedvenc?
1: Nagyon sok kedvenc van igazából, viszont akit most nagyon-nagyon sokat hallgatok, az Shakira, mert egy annyira energikus egy nő, hogy muszáj átvegyem én is az ő energiáját.
0: Persze, vannak, akik inspirálnak téged is, ugye a pályád utad elején vagy, úgyhogy még te is csiszolod a hangod, a stílusod, a megjelenésed, és próbálsz az Orsivá válni, akit majd egyszer lehet, hogy megismer a nagyvilág. Miért nem merjen az ember nagyot álmodni? Mikor kezdted el amúgy az éneklést, és miért választottad ezt a pályát?
1: Én már nagyon-nagyon pici korom óta szerettem énekelgetni, viszont körülbelül 9 évvel ezelőtt volt az, hogy egy jelenlegi kollégám felfedezett, és elkezdett vinni engem kisebb rendezvényekre, ahol megmutathattam azt, hogy én mit tudok. Ő volt az, aki kitartott mellettem, és folyamatosan támogatott. És így szépen kialakult az, hogy én elkezdtem menni rendezvényekre énekelni, esküvőkre, keresztelőkre, mindenféle rendezvényre.
0: Tehát akkor 15 évesen volt egy mentorod.
1: Igen.
0: Ő kiszúrta a hangod, és azt mondta, Orsi, holnaptól jössz velem. És utána jöttek az esküvők, mind a mai napig Lagzikon is zenélsz, és hogyan néz ki a formáció, a felállás, kikkel szoktál elmenni, milyen meghívásokat fogadsz el, van-e lehetőséged arra, hogy esetleg válogass?
1: Igen, válogatok, illetve nagyon megfigyelem azt, hogy kik azok a zenészek itt Maros megyében, akikkel a lehető legjobban tudok kollaborálni. Nem csak tudás szempontjából, hanem hogy az összhang is meglegyen, hogy tudjunk jól kommunikálni, meg legyen az a karakter abban az emberben, ami nekem szükséges, hiszen szükségem van olyan emberekre magam mellé, akiknek pozitív kisugárzásuk van, és rengeteg energiájuk, ahogy nekem is.
0: Miből merítesz energiát?
1: Én igazából abból merítek energiát, mikor látom, hogy az embereknek tetszik az, amit én csinálok. Nekem ennél nagyobb energiabomba nincs.
0: Ugyanis volt, hogy van, aki azt mondta, hogy nem tetszik?
1: Volt, igen.
0: És ezeket a visszajelzéseket hogyan fogadtad?
1: Hát az elején nagyon-nagyon rosszul.
0: Letaglózott.
1: Nagyon sokszor volt olyan is, hogy arra gondoltam, hogy hát semmi értelme ezt folytatni, inkább próbáljunk meg valami mást. Viszont amikor jöttek a pozitív visszajelzések, akkora löketet adtak ezek a visszajelzések, hogy nem tudtam abba hagyni, és akkor már próbáltam a negatív kritikát is inkább egy építő kritikává alakítani, és erőt meríteni ezekből, hogy fejlődjek.
0: Orsi, a mai találkozásunk apropója a legújabb dalod. Az első dalod, ugye?
1: Nem saját az első dalod.
0: Jó, akkor mindjárt kijavítasz, és mindjárt innen fogjuk folytatni, de előtte most nálunk a zenelistán van egy sláger, meghallgatjuk, és utána jövünk vissza.
2: Ez a Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.
4: Ooh, yeah. You know.

0: Mai beszélgetőtársam még mindig a feltörekvő ambiciózus Nagy Orsi, Maros Szentgyörgyi énekes, aki közben nemrégiben végezte el az asszisztens képzőt. Na hát hogyan lehet itt a műfajokat váltogatni, és hogyan jött az életedbe az asszisztensi képzés, illetve az éneklés, ezt a kettőt hogyan tudod ötvözni, mennyire fér meg egymás mellett?
1: Igazából ez az ötlet, hogy én egy asszisztens képzőn részt vegyek, és hogy ezt elvégezzem, ez onnan jött, hogy nagymamám beteg lett, és hogy én mindig egy olyan ember voltam, aki igyekeztem segíteni az embereken, ahogy csak tudtam, és ez egy plusz, hogy egészségügyileg is valamilyen szinten közre tudok működni ebben, és segíteni tudok, és talán az elején nem is tetszett annyira, amikor elkezdtem, viszont időközben, amikor elkezdtünk gyakorlatozni is a nagy kórházban, annyira boldognak éreztem magam azzal, hogy akár egy mosollyal, vagy bármivel tudok segíteni a pácienseknek, akik lehet, hogy épp életük egyik legrosszabb hírét kapják egy betegség kapcsán, vagy bármi hasonló, és hogy mennyit tudsz segíteni, nem beszélve arról, hogy mikor már többet tanulsz, többet tudsz, akkor megváltoztathatsz sok mindent ezzel.
0: És akkor az éneklés megfér az asszisztensi munkád mellett?
1: Egyelőre még a kettőt együtt nem csináltam, viszont nagyon remélem, hogy igen, mert mindenképp szeretnék mind a kettővel az emberek szívéhez, lelkéhez eljutni.
0: És már csak azért is jó, hogyha ott vagy énekelni egy valamilyen eseményen, ahol tegyük fel valaki egy első segélynyújtásra szorul, hát akkor gyorsan ledobod a mikrofont, felveszed a fehér köpenyt, és így ebben a formában is helyt tudsz állni akár. Miért nem? Még lehet, hogy nem
1: ez
0: volt erre
1: egy
0: példa.
1: Opció.
0: De már csak ezért is a plusz szolgáltatásért megéri téged hívni és téged keresni. Ott maradtunk el, hogy az első saját dalod apropóján beszélgetünk ma, aztán közben kiderült, hogy nem is ez az első.
1: Nem ez az első saját dalom, hiszen 6 évvel ezelőtt íródott az első saját dalom, amit sajnos elég kevesen ismernek, viszont most új erővel tértem vissza.
0: Az elsővel szerinted mi volt a probléma?
1: Nagyon-nagyon kevesen ismertek akkor még engem.
0: Nagyon fiatal voltál.
1: Igen, nagyon kevés
0: énekeltem lehet, hogy voltak saját magad részéről, csak hogy akkor még nem tudtad felmérni, hogy mire van szükség a piacon,
1: és
0: gondolom.
1: Nem voltam elég kitartó sem akkor még.
0: Nem volt meg a kellő ismerettség sem ahhoz, hogy szányra kapjon ez az a dal akkor.
1: Igen.
0: És aztán most történt egy változás?
1: Igen, már régóta terveztem, viszont idén egy csalódásból merítettem én most
0: szerelmi
1: erőt.
0: Csalódás?
1: Igen, szerelmi csalódás. Ebből merítettem most erőt, és azt mondtam, hogy egy csalódás kellett nekem ahhoz, egy jó nagy csalódás ahhoz, hogy én most nekifogjak az első saját lemezemnek.
0: És akkor a lemez az most hogy néz ki? Hány dalból áll?
1: Még nem tudom, hogy hány dal lesz, de a minimum az 8.
0: Ezek a te tolladból születnek meg?
1: Az én tollamból is, de segítséggel is.
0: Hangszerelés?
1: Azt nem én csinálom. Sajnos nem játszom semmilyen hangszeren.
0: Ami késik, az még talán nem múlik. Az album apropóján mesélj nekünk még néhány részletet. Mikorra lehet ezt várni? Hol tartasz most az első dal után? Még milyen folyamatok váratnak magukra? Mennyire vagy a hanyag embertípus, aki hát majd holnap foglalkozom vele, majd a következő héten, majd amikor lejár az esküvői szezon, majd amikor lejár a karácsony, vagy hogy iparkodsz, abban jársz, hogy akkor most ezt pedig, hogyha fejembe vettem, meg fogom tűzön vizen át csinálni, megvalósítani.
1: Most az én elvárásaim szerint születésnapon még szeretném kiadni ezt az első lemezt, ami március 27.
0: Hú, hát akkor addig még van egy jó fél év.
1: Még van mit várni, igen. Hát nem egyszerű sajnos egy dalt megírni, és nem csak egy dalból áll, hanem ehhez videóklip forgatás, meg stb., ami mind időt igényel. Persze a megfelelő szakemberekkel kell dolgozni, mindenhova várni kell dolgozni rajtuk, és 8 dal az idő, meg nem szeretem elkapkodni sem, mivel a dalszövegek sem jönnek egyik pillanatról a másikról. Nem mindig vannak, amikor hamar megszületik egy dal, vagy egy szöveg, de van olyan is, hogy elakadsz, és akkor hetek kellenek talán, hogy megírodjon egy dalszöveg.
0: Beszélünk még a jövőbeni tervekről, illetve erről az új dalról. Még mondasz nekünk néhány részletet, mielőtt meghallgatnánk, de előtte most nálunk jön egy újabb sláger.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió.

0: Nagy Orsi énekesnő a vendégem, és lehet, hogy néhány év múlva azokra a szintekre fog lépni, mint például Nagy Bogi. Ugye az előzőekben itt emlegette ő, mint példaképet, mint egy etalon számára. Hát ő még csak 24 éves, Maros-Szentgyörgyi lakos, itt él Maros megyében, de hogy milyen álmokat dédelget, milyen álmokat sző a jövőre nézve, hát azokat most elárulja nekünk, vagy nem. El fogod mondani? Ezek mennyire titkok?
1: Nem titok, viszont nem vagyok én sem jós, hogy mi valósul ezekből meg. Viszont a nagy terv az, hogy most kiadjak egy lemezt.
0: Ami kell az a lemez?
1: Én nagyon szeretném, mivel nem szeretnék megmaradni csak az esküvői stílusban.
0: A lagzizenész kategóriában igen, nem szeretnéd beskatujázni magad?
1: Nem, hanem szeretnék egy saját élőzenekart szépen felépíteni. Nyilván ez is idő, meg nehéz megtalálni a megfelelő embereket, akikkel tudsz hosszú távon együtt dolgozni.
0: Ők kéne téged megtaláljanak, vagy te őket?
1: Egyelőre én keresem.
0: Én akkor itt az álláshirdetés rovatunkat hallják, most akár azt is mondhatnánk.
1: Igen, igen, akár,
0: nagyon simelli kandidásukat keresünk. Milyen hangszereket képzelsz el magad mellett a te együttesedben?
1: Mindenképp dob, gitár, basszusgitár, billentyű, meg nagyon-nagyon szeretnék egy szaxofont is.
0: Hát akkor kell válogatni, kellenek ide csapattagok, emberek. Fenn lehet ezt tartani? Meg lehet ebből élni?
1: Igen.
0: Igen?
1: Szerintem meg lehet. Én ebből élek, mondjam azt, hogy egy olyan jó 4-5 éve csak ebből.
0: Jó, akkor az egyik nagy álom az a zenekar. Van időkorlát is a fejedben? Vagy ez úgy elhúzódhat is akár? Ettől eltekintve te tudsz énekelni. Hol egyik bandával, hol a másik társasággal folyamatosan vannak megkereséseid?
1: Nagyon sok ideig húztam ezt az álmot, hogy én elkezdjek akár egy saját dalt, saját lemezt, vagy a zenekaros tervemet is, viszont úgy érzem, hogy most itt az idő, hogy nekifogjak, és ez megvalósuljon, mert húztam az időt eleget, de minél többet húzom, annál halványabb az esélye annak, hogy ez megvalósul. Szóval azt mondtam, hogy most erővel nekifutok.
0: Mit kell tenni gyakorlatban, hogy ez összejöjjön? Mert az persze már egy lépés, hogy az ember fejben eldönti, hogy ezt akarom, de milyen lépések váratnak magukra?
1: Mindenképpen kitartónak kell lenni, viszont az a legfontosabb, hogy most megtaláljam azokat az embereket, akikkel a legjobban tudnék kollaborálni.
0: Hol kell őket keresni?
1: Igazából én most az ismeretség körül próbálok keresgélni, meg azok között, akiket már ismerek, csak nagyon sokkal az a baj, hogy több zenekarban játszanak már, és nincs idejük egy újabb zenekarra, meg azt sem szeretném, hogy 4-5 zenekarban játszik egy bizonyos ember, és akkor pont amikor nekem szükségem van, nem tudott lenni, és akkor emiatt én elhasztok egy olyan lehetőséget, ami számomra nagyon fontos lehet.
0: Kitartást ehhez. Azt hiszem, hogy a jövőben még fogunk találkozni, és fogsz nekünk még arról is mesélni, hogy megvannak a kandidások, megvannak a kijelölt személyek, akikkel együtt zenélsz majd a következőkben. Addig is, ami az új daludat illeti, ami most még egészen friss és ropogós, mondj néhány szót azon kívül, hogy egy szerelmi csalódás ihlettem.
1: Úgy gondolom, hogy ez a dal nem csak rólam szól, és próbáltam nem csak a saját érzéseimet belevinni, hanem úgy megfogalmazni ezt a dalt, dalszöveget, hogy minden ember azonosulni tudjon, hiszen szinte mindenki az élete során átesik egy szerelmi csalódáson, ami nem úgy végződik, ahogy szeretnénk feltétlenül, úgyhogy az volt a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok ember szívéhez, lelkéhez eljusson ez a dal, és azonosulni tudjanak vele, hiszen ez a legfontosabb, hogy az emberek érezzenek valamit, amikor azt a dalt hallgatják, ne csak jól szól, meg stb., hanem hogy basszus, ez megérintett.
0: Hogy megmozgasson valamit az emberek lelkében.
1: Igen.
0: Sikerüljön akkor. Érd el ezzel a dallal, érd el a többi dallal, ami ott lesz majd a lemezen jövőre, jövő év elején valamikor, hogyha jó Isten is megsegít. Muszáj még feltegyek egy kérdést, mivel a fiatal generációhoz tartozol, azt hiszem, hogy te is használod a mesterséges intelligenciát, amire én azt szoktam mondani, hogy ez nem ördögtől való. Lehet segítséget kérni, de közrejátszott-e valamilyen szinten ebben a dalban a mesterséges intelligencia? Csak
1: nem.
0: Őszintén.
1: Ebben nem.
0: És valamelyikben igen?
1: Egyelőre még ez az első dal, amit úgy most megírtunk, de ebben nem. Remélhetőleg a többiben sem, hiszen van segítségem a stúdión belül, úgyhogy nem hiszem, hogy szükség lesz rá.
0: Én meg azt kívánom neked, hogy ilyen fiatal tehetségre, mint amilyen te vagy, legyen szükség, és hogy kapd meg a helyed a piacon és az életben ebben a műfajban. Jöjjön akkor első ízben a saját dalod. Ez most a Gagán, a Bőrönd.

előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van. Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd. A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Az amerikai sztárcsapat, a Maroon 5. Lépünk tovább egy olyan énekesnővel, aki Bletar Exanében született, albán származású, de most már amerikai énekesnőről beszélünk. Művész nevén egy picit alakított a születési nevéhez képest, karrierjében most már őt Bibi Rexaként ismerjük. Ő jön tehát is a Sacrifice.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Delkhamor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre. Minőség, jó árak, gyors szállítás. Legyen nálad is Golden Dog. Delkhamor, a vidék legjobb árai. Delkhamor.ro.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham.
8: Kattalj rá a kajára!
1: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
1: A reklám után
10: ismét sláger

Balkán fanatik, és a ha te tudnád, a híres szép vízi káposzta messze földön ismert, most pedig október 17-én szombaton megtartják a szép vízi káposzta vásárt és káposzta vágást is. A hagyományos vásár a reggeli szekeres felvonulással startol, és a záró körtánc keretet ad az ünnepnek, miközben a lényeg változatlan marad, a káposzta termelés és a káposzta vágás hagyománya. A betakarítás, a főzőcsapatok, a termelők és a vásárlók együttese által lesz igazán nagy pillanat. Szóval, ha kedvelitek ezt a világot, a káposztát szeretitek, azt nyilván azért mindenki, főleg a töltött káposztáról van szó, nagyon nem mindenkire, elég sokan, akkor irány Csíkszépvíz október 17-én, már akkor a reggeli órában azért ott lehet lenni. Folytatom tovább a zenélést, jön most Nico Santos, ez a Why Don't You Stay?

0: Értesülj első kézből a helyi hírekről,
1: és hallgass online!
0: Slágerek és új zenék!
1: Slágerek és új zenék! Rádió Gaga! A világon bárhol!

0: David Guetta és Sia, ez volt a Beautiful People, a két előadó kollaborációja nem ennél a dalnál kezdődött, emlékszünk még a Titanium óriási sikerére, de megemlíthetjük például a She Wolfot, ahol ugyancsak együtt dolgoztak. Az előbb említett és az előbb elhangzott dal Beautiful People pedig újra hozta a tőlük megszokott energiával teli klubhimnusz hangulatát, egy méltó zárása az órának, azt gondolom, érkeznek nem sokára a hírek.
1: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám. Hallott már a marosugrai Haller kastélyról? Romantikus pihenés, wellness, különleges étterem és elegáns szállás várja egy varázslatos történelmi kastélyban, a természet közelében. Legyen szó esküvőkről, rendezvényekről, családi kikapcsolódásról, romantikus hétvégéről, vagy egy különleges vacsoráról. A Haller kastély felejthetetlen élményt kínál Erdély szívében. Most kültéri medence is van, mert egy kastélyban néha úszni is királyi érzés. Látogasson el Marosugrára és élj át a kastély élményt. Ön is.
4: Prémium minőség elérhető áron?
5: Igen, lehetséges. A Top és Mink termékcsalád megérkezett. Tartós fedés, káprázatos színek és könnyű használat. Tökéletes választás minden sminkrajongónak.
4: Fedezd fel az alapozók, rúzsok és személypúderek varázslatos világát, amelyekkel minden nap ragyoghatsz.
5: Vásárolj most nyitási kedvezményekkel a topfacemakeup.ro oldalon, vagy látogass el a Tordai Cosmetics kallós boltjaiba, és találd meg a hozzád illő tökéletes sminket. Top Face. Szépség kompromisszumok nélkül.
4: Topfacemakeup.ro.
6: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben?
7: Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség.
6: Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért.
7: Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián.
6: Szeptember 25-e. Harcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
8: Kész a 10 órai?
9: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
12: Borongós marad az égbolt, a folytatásban általában sok lesz a felhő felettünk. Rendhagyó programsorozattal idézik fel az 1956-os forradalom erdélyi eseményeit és az azt követő megtorlásokat Székelyföldön, és jelentősen drágultak az üzemanyagok augusztusban az Európai Unióban. Jönnek a részletek is. Jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. 75 ezer lejes összbírságot szabtak ki illegális hulladéklerakás miatt Marosvásárhelyen. A helyi rendőrség 2 személyt ért tetten, amint bútorok maradványait hagyták a Méh és Szabadság utca kereszteződésénél. Egyiküket 45, másikukat 30 ezer lejre bírságolták. Szeptember 14-e és 20-a között a helyi rendőrök összesen 359 jegyzőkönyvet állítottak ki. A bírságok értéke meghaladta a 156 ezer lejt és 76 figyelmeztetést is kiadtak. Közlekedési szabálysértések miatt 98 bírságot szabtak ki, közel 44 ezer lei értékben. Továbbá 16 szabálytalanul parkoló járművet elszállítottak. Rendhagyó programsorozattal idézik fel az 1956-os forradalom erdélyi eseményeit és az azt követő megtorlásokat Székelyföldön a forradalom 70. évfordulóján. A Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa által szervezett programok között dokumentumfilmvetítés, élő történelemórák, történelmi séta és irodalomóra sorozat is szerepel. A szervezők célja, hogy a magyarországi események mellett az erdélyi történéseket és az azt követő megtorlásokat is bemutassák, különösen a fiataloknak. Kovászna megyében Kézdivásárhelyen és Kovásznán is tartanak irodalomórákat, Maros megyében pedig Marosvásárhelyen. Legkésőbb október 1-én megkezdődik a juhok és kecskék oltási kampánya Romániában, közölte az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Az intézkedés célja az állatexport korlátozásainak feloldása és a nemzetközi kereskedelem újraindítása. A juh és kecskehimlő elleni vakcinát országosan alkalmazzák, a kiskérődzők pestise elleni oltást pedig csak Konstanca és Tulcsa megyében, a Dobrudzsai kockázati övezetben. A hatóság szerint az oltási terv végrehajtása az élőállatexport újraindításának feltétele. A hatóság 6 országgal, köztük Szaúd-Arábiával, Jordániával és Izraellel már biztosította a kétoldalú megállapodásokat, így az oltási terv után közvetlen tengeri és légi útvonalakon indulhat újra az export. Jelentősen drágultak az üzemanyagok augusztusban az Európai Unióban, éves összevetésben átlagosan 23,8%-kal kerültek többe, az Eurostat adatai szerint. Romániában 26,7%-os volt a drágulás, ezzel az ország az uniós élmezőnybe került. A legnagyobb, 34,5%-os emelkedést Bulgáriában mérték. Romániában júliushoz képest augusztusban 6,1%-kal nőtt a gázolaj, 6,6%-kal pedig a benzinára. Az uniós átlag ugyanebben az időszakban 8,3, illetve 3,3%-os emelkedés volt. Borongós marad az égbolt, a folytatásban általában sok lesz a felhő felettünk. A meteorológusok szerint ma még érkezhet kisebb csapadék. Az évszaknak megfelelően alakulnak az értékek. 15 fok körül alakul a nappali maximum.
1: És most!
0: Sziasztok, hello, itt vagyok újra a hírek után, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Igaz vagy hamis, és ha tudjátok, hogy igaz-e vagy hamis, akkor nyerhettek ebben az órában a Pizza Joe 100 leértékű pizza fogyasztási utalványa a tét. Kaigóval kezdjük a 60 percet, jön a Save My Life.
1: Most pedig! Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
13: interjúk,
1: játékok
13: és
1: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van. Yeah!

Alesso, I like it. Itt a Rádió Gagán. Nézd, Misszel együtt készült ez a jó kis zene. Ma megérkezett az ősz, bár az őszt gyakran az elmúlással azonosítjuk. Ez az évszak az újrakezdésről szól. Szeptember 23-a, tehát ma hajnalban tényleg csillagászati szempontból is ősz. Tehát ezt úgy éreztük a reggeli hőmérsékleteken is. Az őszi napi egyenlőséghez lehet ezt kötni. Ez lehet egyébként szeptember 21-e, 22-e vagy 23-a is, attól függően, hogy mikor áll a nap éppen 90 fok magasan az egyenlítő felett, vagyis mikor melyik napon egyforma hosszúsága a nappal és az éjszaka. Ezt a következő időszakban a csillagászati ősz végéig érezni fogjuk, azaz december 22-éig rövidülnek a nappalok. És ahogy a felvezetőben is mondtam, az ősz többnyire az elmúláshoz kapcsolódik, viszont az emberek az évszázadok során igyekeztek ebbe is egy kis vidámságot, ünnepi hangulatot csempészni. Itt van például a Halloween, október 31-én este tartjuk ezt, angol száz országokban elterjedő hagyományról van szó, amely most már begyűrözött ide hozzánk, Kelet-Európába is. Úgyhogy az ősz csodálatos, és van szépsége, szó szerint szépsége, bár még nem borult őszi színbe az erdő például, de nagyon a felé tartunk. Britney Spears most, ez az Oops, I Did It.

Tom Grennan, Little Bit of Love, itt a Rádió Gagán. Kürtös Kalács Fesztiválra kerül sor idén is Sepsiszentgyörgyön a Dumadubánk részvételével. Ráadásul szeptember 25-e és 27-e között zajlik az esemény. Mindenféle fontos információ megtalálható a webben, azonban engedjétek meg, hogy kiemeljek néhány érdekes fellépést a koncertekkel kapcsolatban. Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi és Király Viktor trióját ritkán látjuk így együtt, de most meg tudjuk nézni, pénteken állnak a közönség elé, szombaton este pedig a Honey Beast, azaz Tarján Zsófiék jönnek, és szórakoztatják a nagy érdeműt, vasárnap pedig a nagyon-nagyon menő Nagy Bogi várja a rajongókat. Ezen kívül rengeteg minden helyet kapott a programban, nagyon színes, nagyon-nagyon változatos, kürtösfest.ro, minden hasznos információ egy helyen, és a Dumadubánkat még egy picit engedjétek meg, hogy promózzam. Ha oda jöztök hozzánk, akkor nyerhettek is. Rengeteg jó kis ajándékkal készülnek a kollégák, úgyhogy keressetek fel bennünket. A Székely Családok ünnepi kalácsa a Kürtős Kalács, egy hungarikum, a magyarság szimbóluma, és e köré szerveződik a 8. Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön. Ami a zenei kínálatot illeti, mindjárt Sonic jön, és az It Feels So Good, a közvetlen folytatás viszont Medúza és Becky Hill, ez a Loose Control.

0: Zola és a Sehova se passzolok, a Pizza Joe, akiknek a meggyőződése, hogy a minőségi és friss alapanyagok csakis finom ételeket eredményezhetnek. Több mint 30 éve működik a pizzázó Gyergyószent Miklóson. Ők adnak egy 100 lé értékű utalmányt, nem sokára valaki ezt elviszi. A hallgató, aki regisztrált a játékba és bekerül sorsolás után, mindjárt hívom. Előtte még jön Ed Sheeran, illetve Eva Max is.
1: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
2: De mi is az a gyök?
1: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
2: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
3: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
4: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
3: Hiszen állsz,
4: újra lehet felelni,
3: és ezúttal puskázni is ér.
4: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
5: Szeptemberben a szülinapod, vérelemzéseidet megkapod akciós áron. Fedezd fel, mekkora kedvezmény jár neked a sinevo.ro/lamulcán oldalon. És ha épp nem most van a születésnapod, az sem baj. Látogass el a sinevo.ro/lamulcán oldalra, hogy időben megtudd, milyen ajándékkedvezménnyel készülünk számodra.
6: A Brikóban szeptember 30-áig a 15 literes Savannah szupermosható beltéri falfestéket 10%-os kedvezménnyel mindössze 455 leért vásárolhatod meg, valamint a Márvány dekoros élcsíszolt Sorrento padlócsempét 10%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 49,50-ban ért vásárolhatod meg. Brikó, együtt, munkára készen!
7: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét lágerek

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenéke van, Max után pedig játszunk. Editet hívom telefonon. Szia, Edit!
1: Szia!
0: Szia! Győr Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Igen?
0: Na, hello, játszani szeretnél velünk? Regisztráltál a játékba, lehet az órai nyertes. Mit szólsz hozzá?
1: Igen.
0: Nem nagyon tudod, miről van szó?
1: Hát, nem igazán hallottam a rádiót, így nem tudom, hogy most miről lenne szó.
0: Most arról van szó, hogy van egy játékunk, az igaz vagy hamis, és itt vagy te is a regisztrált hallgatók között. És?
1: Igen?
0: És te lehetsz most az órai nyertes, ha belekezdünk ebbe a játékba, és tudni fogod, hogy az állítás, amit mindjárt elmondok, igaz vagy hamis. Na, menjünk neki szerinted? Oké. Okay. Meg szoktam kérdezni a hallgatóinktól, hogy hogy telik a napod, mivel telik a napod, ezeket a köröket akkor most még fussuk le, jó?
1: Hát éppen dolgozom.
0: Mit dolgozol?
1: Hát én itt dolgozom a Petkóba. Gyerjössze Miklóson.
0: Aha, nagyon jó. Vannak sokan? Van vásárló?
1: Most csend van egy picit.
0: Na, de jó, pont akkor kihasználjuk ezt a csendet egy játékra. Na figyelj, így néz ki a feladvány. Az első sorozatgyártású autó a Ford T modell volt. Igaz vagy nem igaz? Igaz vagy hamis?
1: Hát csak tippelek, mert nem tudom tényleg.
0: Jó, gyere, tippelj egyet.
1: Hamis?
0: Oh.
1: Nem jó.
0: Ha így nagyon sokat gondolkodom, akkor az azért van, mert időt adok neked arra, hogy mondj egy másik választ. Az első sorozatgyártású autó a legendás T modell volt. Igaz vagy hamis?
1: Igaz.

0: Köszönöm.
1: Jó, komolyra fordítva a szót, engem nem kell meghívni pizzázni, de van-e, akivel elmenj?
0: Így van, van család, gyerek, fér, mindenki van.
1: Ó, de jó, hát akkor én nem is jönnék képbe fér mellett. Na jó, persze, csak poénkodunk, viccelődünk. Edit, jó munkát, gratulálok a nyereményedhez, és kitartást a délutánhoz.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, nektek is szép napot kívánok.
2: Gratulálunk, te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát. Gyergyószentmiklós első és legrégebbi pizzázójától. Pizzajoe.ro

0: A Compact Disco és a Minden rendben, tényleg minden teljesen oké. A következő órában is játszunk, igaz vagy hamis, pörgetjük ki a nyereményeinket, és jó néhány napon keresztül tart a játék. Közben regisztrálhattok is a szokott módon, írjatok SMS-t vagy WhatsApp üzenetet, amelyben legyen benne a nevetek, a telefonszámotok és a megye, ahol éltek. Gyakorlatilag ennyi az egész. A hírek után folytatjuk.
1: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Ingyen van. Minden másodpercben használod anélkül, hogy gondolnál rá. Megmutatja a világot és az összes pillanatot, ami igazán számít.
8: Mi az?
9: A látásod.
7: Az Optika Optofernál közel 35 év tapasztalatával gondoskodunk a szemed egészségéről. Szűrést, szakvizsgálatot és biztonságos beavatkozásokat kínálunk.
9: Saját gyárunkban készült minőségi lencsék rekordidő alatt kifejezetten neked.
7: 8 helyszínen várunk. Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátál.
9: Ne csak értékeld.
7: Vigyázz is a látásodra. Optika kötőjel optofern.ro, a látás szakértője.
10: Buongiorno. Bonjour. Danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és terítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Változó jégboltra számíthatunk a folytatásban, időnként akár erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nem terveznek adó- és illetékemelést a leendő kormányban, jelentette ki Kelemen Hunor, és a novemberi amerikai félidős választások után megállapodás születhet Iránnal, közölte Donald Trump. Híreinket hallják, jó napot kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Holnap tárgyalja a Marosvásárhelyi Városi Tanács az Eminescu Park felújításának tervét. A Gyorgy Marinescu utcai parkban felújítanák a sétányokat, elbontanák a leromlottan lapotú betonbútorzatot és növelnék a zöld felületet. A Mihály Eminescu szobor előtt egy kisebb teret alakítanának ki, a költő műveiből vett részleteket pedig gránit táblákba vésnék a járdán. A park közepén szökőkutat építenének, ivókutakat, kerékpártárolókat, új világítást és térfigyelő kamerákat is felszerelnének. A beruházás értéke 3 millió lei, a munkálatok tervezett időtartama 12 hónap. Nem terveznek adó- és illetékemelést a leendő kormányban, jelentette ki Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a hozzáadott értékadó, vagyis az ÁFA emelése is kizárt, és ugyanez vonatkozik valamennyi adóra is illetékre. Kelemen Hunor szerint ugyanakkor felmerült az adókon felüli kötelező terhek egy részének eltörlése. A politikus hozzátette, a kormányprogramnak péntek délután legkésőbb estig kell a parlament elé kerülnie a miniszterjelöltek név sorával együtt. Rekordszintre emelkedett tavaly a tisztán elektromos személyautók aránya az Európai Unióban. Az új forgalomba helyezések 17,3%-át tették ki. Az Eurostat adatai szerint a hibrid részesedése 42,4%, a benzines autóké 27,3%, a dízeleké pedig 9,8% volt. 10 évvel korábban a tisztán elektromos autók aránya még csak 0,4%-ot ért el. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya, 67,8%, míg Németországban 19,1%-ot mértek. Az EU-ban 2025-ben összesen mintegy 1,89 millió új elektromos autót regisztráltak. A novemberi amerikai félidős választások után megállapodás születhet Iránnal, közölte Donald Trump. Az amerikai elnök erről az ENSZ közgyűlés plenáris ülésén beszélt New Yorkban. Trump azt mondta, hogy döntést kell hozni Irán ügyében, és két lehetőséget vázolt: megállapodást az ország újjáépítéséről, vagy Irán gyors megsemmisítését. Egyben felszólította a világ országait, hogy gazdaságilag szigeteik el Teheránt mindaddig, amíg az fel nem hagy a kereskedelmi hajók elleni támadások, nukleáris törekvéseivel és a terrorizmus támogatásával.
8: 8 forduló után továbbra is nyeretlen a labdarúgó második ligában a Szatmár Németi VSK, amely legutóbb 2-0-ra kapott ki az AFU Mácz otthonában. A 4 ponttal a 20. helyen álló klubba a vereséget követően megvált Alexandru Pelic vezetőedzőtől. Sajtóértesülések szerint I. és Robert lehet az utódja, akivel már előre haladott tárgyalásokat folytatnak. I. és legutóbb az FK Csíkszeredát irányította, amellyel feljutott az élvonalba, majd a következő idényben sikerült bennmaradnia a Szuperligában. Holnap elkezdődik a 2026-2027-es Nemzetek Ligája, amelynek eredményei a 2028-as Európa-bajnokság pótselejtezőjére is hatással lesznek. A magyar válogatott a B divízióban szerepel, és pénteken 21 óra 45 perctől Ukrajnát fogadja, a csoportjában még Grúzia és Észak-Írország szerepel. Az első forduló kiemelt mérkőzései között lesz a Hollandia-Németország és az Anglia-Spanyolország találkozó is.
13: Változó jégboltra számíthatunk a folytatásban, és időnként akár erősebben is megnövekedhet a gomoly felhőzet, csapadék még érkezhet. Marad a hűvös, őszies idő, 15 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet.
3: És most...
0: A hírek után ismét sziasztok, üdvözlet mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok. Igaz vagy hamis? Ebben az órában is játszunk. A hadnagy gumi jóvoltából éppen aktuális a nyeremény. Egy darab autógumi cseréről van szó, nem egy gumit cserélnek le, hanem az autódról mind a négy gumit. Most jön a tél, nyilván azért lassan-lassan a nyáriakat le kell dobni, és jöhet a téli mintázat. Jonas Blue, vele kezdünk.
3: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
14: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
14: interjúk,
3: játékok
15: és sok-sok nyeremény.

Szóváta FM 102.0. Sunday mornings were your favorite.

Magyarországon ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Margaret Island és a Valahol. Érdekes a mai nap. Képzeljétek el, nincs focim. Érződik, hogy világszerte válogatott szünet van a labdarúgásban. Mindenki a saját válogatottjával készül. Így hát ez egy ritka pillanat, amikor nincs foci a képernyőn. Tenisz, kerékpár, vízilabda viszont igen. Ha a vízilabdát kedvelitek, akkor érdemes 8-kor a magyarországi szolnoki Dózsa Vasas plakett meccsét megnézni. Országúti kerékpár, az is képernyőre kerül, méghozzá horvát körverseny. A mai felhozatalról a Székely Sporton még találtok egy-két mondatot. Mi lépünk tovább Amy Winehouse-szal.

Ellie Goulding itt a Rádió Gagán, és ígértem korábban, hogy picit belenézünk abba, hogy hírjárás szempontjából mit hozott az ősz, hűvös reggelt, de javuló tendencia vár ránk, hétvégére állítólag ismét 19-21 Celsius fokos nappali csúcsokkal kalkulálhatunk, és addig valahogy el kell viselni azt, hogy tényleg ősz van. Most szerintem mindenkinél előkerült a hosszú nadrág, a nők esetében, a hölgyek esetében a hosszabb, zártabb ruha, és nyilván a hűvös reggelhez lassan-lassan hozzászokunk. Én emlékszem a tavalyi őszre, hogy milyen csodálatos volt, és milyen hosszan kitartott, és tényleg gyönyörű arcát mutatta, és ha a 10 napos prognózis nézem, arra már ráfordulunk és átbillenünk az októberre is. Csupa jókat tudok elmondani. Napsütés és ilyen 20 fokos nappali csúcsérték. Ez azt gondolom, hogy szeptember végén, ősz hivatalos startjának napján nem egy rossz prognózis. És a következő 10 napban nem várható kiadós csapadék mennyiség sem. Egyébként kicsi eső azért jól jönne a földeknek, de az előrejelzések szerint nem lesz nagy esőzés a következő néhány napban sem. Elkezdem. Hát jó, nyilván én befejezem a megszólalást, de átadom a terepet Szakács Gergőnek.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, igaz vagy hamis? Még egy játékra sort kerítünk így a színes órákban, hogy milyen állítás érkezik, az pillanatokon belül kiderül. Amit már most lehet tudni, a nyeremény felajánlója a hadnagy gumi lesz. Autógumi cseréről van szó, pont aktuális, ráfordultunk az őszre, és lassan-lassan a nyári abroncsokat télire kell cseréltetni. Ezt adom nyereményként hamarosan valakinek.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám.
4: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
5: 10 előadás, 2 bérlet, teljes évados élmény.
6: Indul a Bekecs Táncszínház új évad a Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül.
5: Foglald le most a helyet 0755-289-832.
6: Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Gyrosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham! Kattalj rá a kajára!
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
12: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió Gaga.
13: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek. Inkább egyet

0: Na figyelj, ez egy játék igazából, amiért csörögtem. Az igaz vagy hamis játék. És ha kész vagy, akkor szerintem fussunk is neki, jó?
1: Rendben, rendben.
0: Oké. Igaz vagy hamis? Az idő eltolódás miatt fellépő fáradtságot és alvás zavart angolul jetlagnek nevezik. Szerinted igaz vagy hamis?
1: Hát, csak tippelni tudok.
0: Na, halljuk azt a tippet.
1: Igaz.
0: Igaz. Így igaz. Van, pontosan eltippelted, beletippeltél, igaz. A jó tippet pedig egy nyereményt hozott számodra. A hadnagy gumi jóvoltából egy autógumi cseréről van szó, úgyhogy őket majd felkeresheted. Farkaslakán található a műhely, és 20 éve vannak már a piacon.
1: Szuper, szuper. Köszönöm.
0: Barna, köszi szépen, hogy velünk voltál, további kitartást a munkához. Hányig tart a melód?
1: Hát, az ennyi milyen, hogy amikor...
0: Ja, értem, tudom, jó, értem, megértettem.
1: Időt kötve.
0: Oké, jól van, rendben. Oké, elengedlek akkor dolgozni tevékenyként.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Hello, hello.
1: Hello, hello, szia.
2: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és szervíz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.

0: Dua Lipa és az Illusion. Sziasztok! További jó délutánt kívánok nektek, a vagányvágányhoz pedig jó kedvet, jó szórakozást a srácokkal, tartsatok velünk, játszunk is, illetve témázgatnak, hozzák a jó zenét. György Dávid Csaba búcsúzik, de holnap csütörtökön is várlak délelőtt 11-től.
1: Reklám.
2: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
3: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
2: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
5: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
6: Őszies marad a délutánunk, helyenként még érkezhet csapadék. Az RMDSZ vezetőivel egyeztetett ma Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök a kormányprogramról, és 3 évvel hosszabbította meg az Európai Unió az Oroszországgal szembeni szankciókat. Köszöntöm Önöket, jönnek a részletek is. Rigmányi Eszter vagyok. Online hitelcsalás miatt 24 órára őrizetbe vettek egy 26 éves Galac megyei férfit a Maros megyei rendőrök. A gyanú szerint a férfi egy közösségi oldalon banki hitelintézet képviselőjének adta ki magát, és online hitelek, illetve hitelrefinanszírozás ígéretével 2 Maros megyei személytől szerzett személyes és banki adatokat. Ezek felhasználásával 3, összesen 12.300 lejes hitelt vett fel, egyikük bankkártya adataival pedig további 7.800 lejes pénzügyi műveleteket hajtott végre. A teljes kár hozzávetőleg 20.100 lej. A rendőrök a házkutatás során SIM-kártyákat és egy mobiltelefont foglaltak le. A férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették, és a bírák elé állítják további kényszerintézkedés elrendelése érdekében. Az RMDSZ vezetőivel egyeztetett ma Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök a kormányprogramról a parlamentben. Sajtóértesülések szerint jelenleg egy 3 miniszterelnök helyettessel működő kabinet terve van napirenden. A tisztségeket Kelemen Hunor Dominik Fritz és Ilie Bolozsán tölthetné be. Erről azonban még nem született végleges döntés. A miniszteri tisztségek elosztásáról várhatóan ma délután kezdődnek az egyeztetések a kormányprogramról szóló tárgyalások lezárása után. A kabinet parlamenti támogatásához az RMDSZ mellett a PCD vagy az AUR támogatására is szükség lehet. Rendőri különleges egységeket vezényeltek ki a Temes megyei Csenébe, miután helyiek tojással, liszttel és petárdákkal dobálták annak a 15 éves fiúnak az otthonát, aki részt vett egy januárban meggyilkolt kortársa holttestének eltüntetésében. A fiúra a bíróság alapfokon nem letöltendő szabadságvesztést, hanem 6 hónap napi szintű pártfogói felügyeletet szabott ki. Hazatérése után a lakás körül összegyűltek a helyiek, az ajtót is megrongálták. A fiú az 112-nkért segítséget, a tinédzsert pedig a rendőrök néhány percen belül kikísérték az épületből. Az anya feljelentést tervez. 3 évvel, 2029. szeptember 22-éig hosszabbította meg az Európai Unió az Oroszországgal szembeni Ukrajna területi egységének, önállóságának és függetlenségének megsértése miatt bevezetett szankciókat. A korlátozások mindegy 3000 magánszemélyt, vállalatot és szervezetet érintenek, vagyonbefagyasztást és beutazási tilalmat foglalnak magukban, valamint tiltják a pénzeszközök vagy más gazdasági erőforrások biztosítását a listán szereplőknek. Az EU egyúttal 3 személyt és egy szervezetet törölt a szankciós listáról, egy elhunyt személyt pedig szintén levet róla. Borongós marad az égbolt, a folytatásban általában sok lesz a felhő felettünk. A meteorológusok szerint ma még érkezhet kisebb csapadék. Az évszaknak megfelelően alakulnak az értékek, 15 fok körül alakul a nappali maximum.
7: Most pedig.
8: Te szép kalapod van, te Gábor, te...
9: Végre valahára, mi?
8: Jaj, hát én úgy örülök, hogy...
9: Hagyjál már, te nagy divasszakértő, hagyjál már.
8: Nem, ezért kemény.
9: Fullkepek is épp olyan jó.
8: Ez a kalap, érted? Jaj, nézd meg, te Chicago busz, minden fekete. Olyan szexi ez a Gábor, látnátok, vége mindennek.
1: Bészabó Zsolt, Horváth Gábor és Kis Bence a mikrofonok mögött.
9: Kezdődik a Magányvágány, 0730 54 88 88, ide írjatok, akár még regisztrálhattok a játékunkra, és ebben az olában a Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt lehet nyerni. Egy nagy kedvenccel kezdjük, itt van Imani és a Don't Be So Shy.
5: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
10: Vagányvágány.
5: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délután.

0: Furcsán beszélgetünk mi itt Erdélyben. Legjobb az volt, egy magyarországi lányjal beszélgettem egyszer tusványosan. Mondta, hogy mondták ám, hogy itt a helyiek ám furcsán beszélnek. Gondoltam, hogy hát egy mondatban két ámmal nekem is azért vannak a furcsáról elképzeléseim ám. Igen, nem. Figyelj, én úgy gondolom egyébként, hogy minden régiónak megvan a maga sajátossága. És mindegyiket meg lehet ismerni. Talán kevésbé a gyergyóiakat, valamilyen túl lágyan beszéltek, túl dunatévén.
1: De városi környezetben, vagy falusi környezetről beszélünk?
0: Szerintem is.
1: Vagy unblock mindenhol.
0: Ugyan unblock. Hát tudod, vannak az ilyen megfogalmazások, hogy van ez az ilyen állandó szerkezet, ami Erdély, hogy a macska fel van mászva a fára. Tehát most olyant hoztam, amit nem nagyon szoktunk használni, de ez magyarországi nem mond ilyet. Nem jellemző.
2: Mi se nagyon.
0: Hát azért. Az ajtó ki van nyitva.
2: Mindegy, tehát én nem tudom.
1: Ezt mondjuk.
2: Ezt igen.
0: Ezt úgy mondják, hogy nyitva van amúgy.
2: Így van. Tehát azt akartam mondani, hogy véleményem szerint ez most már ízlés kérdése, mert helytelenségben vagyunk olyan szinten, mint a magyarországiak.
0: Helytelenségben, ami románt átvettünk,
2: az sok van, igen, van igen, elég. Tehát de Magyarország meg nem vett át semmit, hanem simán csak szétpalták a nyelvet. Tehát,
0: nem akarok én e fölött értékítéletet mondani. A legszebb üzenet, amit valaha kaptam rádiós karrierem során, a következő volt. Tényleg nem bántásból mondom, valószínűleg nagyon rendes ember írta, csak így hallatszott a szöveg, hogy az intószurai interszekcióban egy prelátás kamion accidentet csinált.
2: Azt nem folytatta, hogy jött a milícia, és kérték a bulletin, ki kellett kompletálni a deklarációt.
0: De értitek el, tehát, hogy van egy a másik kedvence, tehát van, amit átvettünk, ez minél több a románság aránya egy adott településen, annál inkább több az ilyen, ugye ez a kolozsvári megfogalmazás volt, hogy megyek haza, lövök egy álomcsirkét, mondta a csávó. Ez egy az egyben moduk, akász össze a trágum puj de szom.
2: Na,
0: mindegy, csak el akartam mondani ezt az intorszurai interszekció, azaz a bodzafordulói útkereszteződés. A kamionos, a prelátás kamion és ponyvás teherautó.
2: Tényleg elmagyarázod?
0: Igen, elmagyarázom. És az accidentet, ami baleset, azt nem csinálják, hanem okozzák. Magyar ember ugye két dolgot csinál.
2: Engem jobban idegesítenek a, hogy is mondjam, mondatszerkezetek, amiket átvettünk a románból, sem, mint a jövevényszavak. Mert magától értetődik. Átvettünk egy csomót a törököktől, mikor török megszállás volt. Aztán átvettünk még egy
0: adagot. Ki a román megszállás, nézd meg, mi lesz belőle.
2: Nem. Átvettünk egy adagot franciából, aztán németből, aztán meg mindenféléből. Most nyilvánvaló együttélés során a jövevényszavak elkerülhetetlenek. Inkább a román jövevényszavak, ha engem kérdeztek, mint az a rettentően sok és elviselhetetlen angol jövevényszó, amit a román vesz át, és a magyar, a magyarországi. Ha már engem kérdeztek. Valahogy ez területileg nekem ez elfogadható, viszont mikor a mondat szerkezetet vesszük át, tehát nem helyesen fogalmazunk, hanem úgy, mint egy román, az idegesít.
1: Jó, de hogyha nem a mondatszerkezetről beszélünk, amit átveszünk akár a románból, vagy esetleg más idegen nyelvből, hanem szerintem én úgy látom, hogy a mondatszerkezet a magyarban változik. És nem helytelenségről beszélünk, hanem most a modern világunkban, hogyha a mondatszerkezet másképp valósul meg, mint régebben, szerintem ez nem helytelenség, hanem egyszerűen csak változás, nem?
0: Mire gondolsz példával?
1: Hát például ez, amit említettél te az előbb, hogy a macska fel van mászva a fára.
0: Ez egyébként szerintem inkább archaizmus, amire...
2: Igen, az nincs átvéve.
0: Tehát, hogy régies.
1: Hát pont ezt mondom, hogyha nem átveszünk más nyelvből mondatszerkezetet, akkor itt helytelenségről beszélünk, vagy változás?
2: Figyelj, hogyha a magyar nyelv törvényei szerint helytelen, akkor az helytelen. Aztán, hogy a fülünket mennyire csípi, az már másik kérdés.
1: Magyar Tudományos Akadémiát fel kell hívnunk szerintem.
0: Na, hát nyelvész professzorokat nem biztos, hogy most akarunk zavarni, de hallgatjuk. Júj, nem
2: hallgassuk.
0: Vagyunk nagy Szeli. Hallgassuk. Ezt az a baj,
1: hogy
0: látod
1: leírva. Bejátszódik Celine Dion.
0: Igen. Szólórik a igen, de ez vádjár. Most a saját kapunkra rúgjuk a labdákat rendesen. Szoktunk közben ilyeneket mondani, mi is ez az igazság. I drove all night, szól.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Tényleg, jönnek az üzenetek, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Én még leginkább azért is, mert hogy még nem a poénnál tartunk, jön az is egyébként, a poénkodás. De szeretem, hogy ezt ilyen komoly kanyarból közelítettük meg, ezt a magyartalan kifejezéseket, a magyartalan fogalmazást. Jelzem, még mielőtt elolvasnám a Ildikónak az üzenetét, hadd mondjam el, hogy nagyon sok esetben hallok olyan fiataloktól románus megfogalmazást, akik nem tudnak románul. És ez nincs hova tegyen.
1: De figyelj, vannak olyan fiatalok, akik kukat nem tudnak románul, de Manelét hallgatnak románul.
0: Na ez is ilyen.
1: Tehát azt se értettem. Vannak ilyen, én nem tudom ezt ilyen, ha finoman akarok fogalmazni, azt mondom, hogy kognitív diszonancia.
0: Okay, na, Ildikó azt írta. Sziasztok, egy magyar liciben tanítok. Nem tudom, hogy a román vagy az angol hatására. Ön a Csasta Imagine Putem Vedea. Egyre gyakrabban hallom a diákjaimtól, hogy ezen a szlájdon tudjuk látni. Engem nagyon zavarnak az ilyen magyartalan szerkezetek. Na, engem is, erről beszéltem, pont
1: this
0: erről
1: beszéltem.
0: This
1: slide we can see. Nem, ez román, mert viszi lenne.
0: Viszi. Tehát, hogy ez a Putem Vedea, ez tipikusan ez román, és ez a tudjuk látni, és nem csak a tudjuk látni, hanem számtalan változatban hallom.
1: A legrosszabb
0: is.
1: Egyébként az román környezetben, ahol többen vannak, az a nem még mondjad. Ez a Numaispuner.
0: Ez Vásárhely inkább.
1: Nem Vásárhely, hát, csak
0: nagyon Vásárhely. Vásárhely Kolozsvár.
1: Vásárhely Kolozsvár, Dévat.
2: Arad.
0: Igazából ezekkel a, hogy is mondjam, fogalmazási, magyartalan fogalmazásmódokkal leginkább Vásárhelyen találkoztam. Ugye 20 évig én ott éltem, én többet találkoztam, mint itt. Itt nem az van, itt a csúnyán fogalmazunk, csúnyán beszélünk, suksükölünk, mindenfélét csinálunk.
1: Az egyébként Háromszékre borzalmasan jellemző a siksükölés.
0: Igen.
1: De tudod, aki írásban is tájszólásban beszél, mondták egyszer valaki.
0: Leírva talán még jobban fáj.
1: Igen.
2: Hát ez van. Attila írja nekünk, én azt szeretem, amikor valaki azt mondja, megyek, felteszem a levest. A magyarországiak valószínűleg azt gondolják, hogy felrakjuk a levest a szekrény tetejére, pedig csak oda tesszük főni nálunk, ez teljesen normális, és még van egy csomó ilyen, adok neked egy telefont, csinálunk egy fotót, megcsinálom a házit, leellenőrzöm a számlát. Ezek közül több is román hatás, de annyira megszoktuk, hogy már fel sem tűnik.
1: Leellenőrzöm a számlát. Hát azt mondjuk, hát az, hogy leellenőrzött, hogy rendben van-e, vagy ilyes. Nem
2: Attila,
1: tudom.
2: Azt írd meg nekünk, hogy honnan hallgatod a rádiót, mert én nem hallottam ezt.
1: A legjobb egyébként ez délvidéki volt. Ez a megkulcsoltad az ajtót?
0: Jú.
1: Én nagyon élveztem ezt egyébként.
2: Micsoda, megkulcsoltad az ajtót?
1: Bezártad az ajtót.
0: Hát ez a kulcsozárod és a bezárodnak valami megkulcsoltad lett belőle. Ez olyan, mint a szétszeretni valakit. Na, most figyelj, oké. Mondjuk,
2: ez a, hát tudod, szétszeretni lehet?
1: Mondom a másikat, ami székely, ez a olcs fel a villanyt.
0: Jó, igen. De hát jó van. Rengeteg van, ami hibás amúgy. De most gyertek, beszéljünk egy kicsit a viccesebbekről. Tehát három szék az dúskál benne. Én most visszatérnék megint, tudom, hogy sokat mondom, de számomra ez ugye egy nagyon fontos lépés volt, hogy én 20 évemet Marosvásárhelyen töltöttem, és felnőttként értem vissza három székre, a marosvásárhelyi feleségemmel, és bementem, emlékszem, a legelső, ahova bementem, az egy gyógyszertár volt, és akkor mondja, kártyacska lesz, vagy pénzecske? És mondom, pénzecskével szeretnék fizetni. És akkor mondta, hogy aprócska, úgy elkapott a röhögögös, ki kellett menjek, köszönni se tudtam. És akkor mondta, hogy kicsi aprócska nincs. Mondom, még kezdett, kész vagyok.
1: Egyébként hozzáteszem, hogy azt akkor a vásárhelyi hallgatók kedvéért, hogy legalábbis három széken ez a kicsinyítő képzés az udvariassági forma. Tehát ha valakit Mária néninek szólítasz, akkor, hogy Máriának szólítasz, az nem annyira üdvös, mint azt mondod, hogy Marika.
0: Mariacska.
1: Az már bizalmaskodó.
0: Na, én azt hiszem, megfejtettem ezt részben. Eléggé, hogy is mondjam, hát ilyen durva itt a háromszéki akcentus, és azt hiszem, hogy mint ahogyan a smiley-val jelezzük, hogy mi ezt jó szándékkal mondjuk, szerintem a kicsinyítő képzővel próbáljuk meg enyhíteni ezt az erős akcentust.
1: De egyébként minden akcentus szép,

0: James Arthur-t hallgattuk itt a Rádió Gagán. Attila ír nekünk az alkalmazásunkba, hát le vagyunk egy kicsit tolva. Azt írja Attila, hogy Vámoshídról, Brassó megyéből írok. Elég szépen beszéltek ti is magyarul, medikális, funkcionális, és még sorolhatnám, miket szoktatok használni.
1: Meg Attila, a szoktatokat azt ránk érted, mert hogyha igen, akkor én nagyon szívesen veszem. Mondjuk, hát már végül is mondhatod a rádió, mi is a rádiónak a részei vagyunk, úgyhogy vállaljuk. Igen, becsúszik. Én amúgy meg szoktam jegyezni, ha tudom, hogyha valamit helytelenül fogalmazok meg. De itt most nem feltétlenül inkább azokról a nüanszokról szeretnénk beszélni, amelyek mondjuk meghatározzák, hogy valaki hol nőtt fel, most hogyan sajátította el a magyar nyelvet.
2: Hadd egyet védjek. Van egy csomó olyan, ami lehet, hogy románnak hangzik, de amúgy elfogadott a magyarban. Néha ilyeneket használunk.
1: Pont a medikális, meg a funkcionális az pont elfogadott általánosan, tehát hogy ezt lehet használni.
2: Hogy a klasszikus magyar nyelvi közegből talán kilóg, igen, tehát mondjuk egy Jókainál kilógna, bár ott meg egyebek vannak. Szóval erről lehet vitatkozni.
1: Ott meg tényleg egyebek vannak. Most ne pont Jókait hozzuk fel.
0: Hát jó, de azért nem elvárható, hogy irodalmi nyelvezettel beszéljünk a rádióban, vagy...
1: De, valamilyen szinten
0: elvárható. Hát, de, hogy...
1: Elvárható. Hát, most figyelj, csak unalmas lenne.
0: Elvárható egy közszolgálati rádiónál, de egy kereskedelmi rádiónál azért sokkal szabadosabb a beszéd.
1: Nekem ez nagyon érdekes, mert annak idején nekem Vaha Imre ébresztett fel arra, hogy ez az irodalmi magyar, ez az általános magyar, amit szoktak használni színházakban, meg a médiában is, az nem feltétlenül arról szól, hogy te teljesen elhagyod a mindenféle sajátosságát a beszédednek. Mert azt mondta nekem Vaha Imre, hogy fiatalember, hogyha következőkor találkozunk, és nem hallom a maga beszédjében azt az egészséges A betűt meg Ö betűt, akkor inkább ne is találkozzunk. És én akkor értettem meg, hogy ez tud sajátos lenni.
2: Igen, közben itt visszapörgettem az Attila, ott az a fotográfia és a fotográfus használják magyarul is, függetlenül attól, hogy úgy gondolod,
1: hogy... De ez
2: hogy,
1: tényleg idegenül hangzik.
2: Hát mondjuk azt, hogy megint az van, hogy inkább arhaikus, régies.
1: Más se.
2: Nem, ez azért fotográfus,
1: de nekem is
2: használják.
1: Meg, olvastam, amikor írta ő, és azt is tudom, hogy igen, melyik interjúra írtam, ezt pont egy interjú közben írta, és én egyet értettem akkor vele. Ez nekem is nagyon idegen. Tehát... akkor használjuk ezeket a szavakat, amikor nem is tudom, valaminek akarunk tűnni.
2: Vagy... igen, nézzek, a meginvitálnak. Ez is olyan, hogy létezik. Attilának szerintem a fülét az szúrja, ami akár románból is jöhetett volna, de nem onnan jön. Tehát ami például létezik, jogi értelemben ellent mondani, van egy ilyen románul is használják, hogy arefutizá. Ezt magyarul is használtam innen. Jogászprofesszort hallottam, eltést, aki kukkot nem tud magyarul. Viszont tényleg egy komoly, hogy ez sajnos ne futizálnom kell önnek, amikor ezt így, csak nekünk nyilván a szónak a második szótagja, illetve a második
0: felemélyek. Egy kukot sem tud románul. Azt mondtad, hogy egy kukot sem tud magyarul.
1: Vagy te Gámbor,
2: arra gondoltam.
0: Semmi gond. Kijavítlak, én ne aggódjatok.
2: Igen. Én arról sem voltam meggyőződve egyébként, hogy Vámoshídon még vannak magyarok, Attila, úgyhogy örvendünk, hogy onnan hallgatsz bennünket.
1: Egyébként azt hadd mondjuk el, mert hogy jó, hogy itt tartunk, mert múltkor is ugye Gáborral nagyon letoltak bennünket, mert valami deep ízét emlegettünk.
0: Az nagyon deep volt a téma.
1: Jó, persze, de ez jelzésértékű volt.
2: Jó, direkt nyilván mondtuk, szoktunk tudod, ezen hogy jó, alkalmas deep, tehát, na,
1: az a helyzet, hogy vannak olyan stilisztikai dolgok a rádióban, meg bárhol, ahol több embernek beszél egy ember, amiket azért használunk, hogy valamilyen helyre tegyük azt a beszélgetést. Még akkor is, hogyha helytelen. És nyilván, tehát a beszédünkből élünk, a hangunkból élünk, mindkettőt művelni próbáljuk, és mindkettőt a legjobb módon próbáljuk meg használni annak érdekében, hogy számotokra közérthető legyen, amit mi mondunk. Ettől függetlenül nyilván néha mi is belefutunk olyan dolgocskákba, amiben hogy... nem biztos, hogy szeretnénk.
2: Igen, meg hát nálunk ugye azért tényleg, amit mondtál, hogy néha hangulatot akarunk ezzel alá támasztani. Vagy nem gondoljuk komolyan, hogyha szét tákoljuk, mákoljuk a nyelvet. Ugye itt alszol, énekli a TNT, itt a háttérben, hadd énekeljenek a hitorokból. Meg ha.

0: De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagyvia Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
4: Máté, mi a helyes válasz?
3: A kibérítósa húsüzem házias ízei.
5: A Kivédi Dósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
6: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
7: Együtt tesszük meg az első lépéseket. Kedvenc gyerekcipőmárkáid a 18-astól a 34-es méretig. Egy helyen a BB-shoes-nál. Várunk Marosvásárhelyen a Dózsa-György utca 177 szám alatt, vagy online a bb-shoes.ro oldalon. Most a BB-shoes 5-ös kóddal 5% kedvezmény vár.
8: Egy édes újdonság érkezett. A Magic Cukrászda új üzlete már Jedden is várja vásárlóit. A főút 31 szám alatt Marosvásárhely kijáratának közelében. Sütemények, torták, sós finomságok és friss péksütemények egy helyen. Magic Cukrászda, a házias íz.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
12: ismét lágerek és új

0: Igaz vagy hamis, ez itt a kérdés, mert hogy mindig ilyen komoly kérdéseket teszünk fel. Van egy állításunk, amit hogyha helyesen válaszoltok meg, egy igen, nemmel, akkor tietek lehet egy nyeremény. Ebben az órában ez az is elég jól néz ki.
1: Nagyon jól néz ki, mert a Tusnád fürdőn található Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt lehet nyerni, és akkor sorsol is a számítógépünk, lássuk ki lehet a szerencsés, Delinkét fogjuk hívni ebben a pillanatban.
2: Halló!
3: Delinkével beszélünk? Szia!
2: Igen.
3: Kis Bence, Horváth Gábor és jó magam, B. Szabó Zsolt vagyunk, a Vagányvágányból keresünk a Rádió Gagától.
2: Sziasztok!
3: Mi jót csinálsz, Delink, egyre áruld el nekünk?
2: Hát, itt a munkába.
3: Ezt olyan szomorúan
2: mondtad. Itt a szomszédba.
3: Ja, értem.
2: Itt a szomszédba vagyok, mellettetek majdnem.
3: Gyere, mert feldobjuk a napodat, hogyha nem bánod, mert van nekünk itt egy egyszerű kérdésünk, és én azt nem is kérdés, egy kijelentés, amit én elmondok neked, neked meg rá kéne vágni, hogy igaz vagy hamis, akkor beszélünk egy kicsit a szomszédságunkról, jó?
2: Oké.
3: Az a kijelentés, hogy a kerékpár láncát jobb soha nem olajozni, mert az olajtól lelassul a bicikli. Igaz vagy hamis?
2: Hamis.
3: Így van.
0: Így van.
3: Nem is teljesen igaz, de mindenképpen hamis. Jól van. Elmondjuk mindjárt, mit nyertél, de mondd csak el ezt a szomszédságos dolgot, mert engem nagyon izgat ez a dolog.
2: Ó, hát itt hát légvonalban 100 méterre vagyunk egymástól.
3: Aha. Akkor mi látunk téged, vagy te látsz fel hozzánk? Ez a jobb kérdés.
2: Hát, ha kinézek az ablakból, akkor egyik sem igaz, de viszont hát megyek az utak a másik felén, akkor fellátok hozzátok is, hozzánk is.
3: Ja, értem. Most
1: majd integetünk egymáshoz.
3: Jó, meg vagyunk. Van egy jó hírünk.
1: Delinken, nyertél a Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt, ez ugye Tusnádfürdőn található, úgyhogy gratulálunk nektek.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm, szuper, köszönöm szépen.
3: Legyen egy csodaszép napod.
2: Köszönöm szépen nektek is, sziasztok!
4: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
5: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
6: A Vagányvágány.
5: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
6: Slágerek és új zenék.

0: Első és egyben utolsó játékosunkat is köszönthettük.
1: Ne, mára.
2: Mára, igen.
0: Mert ennyi volt a Vagány-vágányban a játék. Gratulálunk, nagyon örültünk a játékocskának és a nyereményecskének is.
1: Az a helyzet, hogy azért lehet regisztrálni, még mindig a játékunkra fog ez még menni. Hétvégén is, miközben kürtös kalácsolunk, úgyhogy izgalmas napnak, illetve napoknak nézünk elébe.
2: Úgyhogy még játszódik, lehet regisztrálódni a 0730548888-ra. Menjünk tovább most a hírekkel, aztán jönünk vissza.
3: Reklám. Fedezd fel Maros-Szentgyörgy legújabb barkács és építőanyagáruházát. Nordellor. Modern önkiszolgáló rendszer, helyben történő festékkavarás, bármilyen árnyalatban és verhetetlen árak. Legyen szó szerszámgépekről, faanyagokról, bilkalemezekről, vagy akár főző és melegítő csempekájákról. Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Ráadásul csak itt kapható a minőségi Kreaton tetőcserép is. Nordellor. 3 évtizede a vásárlók szolgálatában. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
4: 100 év. Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Képernyő helyett mozgás, táplálkozás, élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozz Lakatos Péterrel, Gold Ádámmal, Miklós Edittel, Göncz Gergővel és további közel 30 előadóval. A harmadik aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e. Karcfalva. Program és jegyek. aktivszékelyföld.ro.
5: 10 előadás. 2 bérlet. Teljes évados élmény. Indul a Bekecs Táncszínház új évada Szovátán és Nyárádszeredában. A bérlet mindkét városban 150 lejbe kerül. Foglald le most a helyet 0755-289-832. Új évad, új színház élmények két helyszínen. Te ott leszel?
6: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
8: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
9: Szia! Képzeld, most jöttünk haza Gyuláról a Hőforrás Hotelből. Csodásak a medencék, közel a várfürdő, nagyszerű a reggeli és szauna szeánszok is vannak. Nézd meg te is csomagajánlataikat a hőforráshotel.hu-n.
10: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Őszies marad a délutánunk, helyenként még érkezhet csapadék, hivatalossá váltak az idei tanév ösztöndíjai, és minden ajtót nyitva kell hagyni a Párbeszéd előtt, ezért folytatni kell az Illie Bolozsán és Szorin Grindjánó közötti egyeztetéseket a Moresán kormányról, közöltem a Kelemen Hunor, jönnek a részletek is. Szép délutánt kívánok, Rigmányi Eszter vagyok. Szezonzáró rendezvénnyel búcsúzik a nyártól a Marosvásárhelyi Víkendtelep. Az End of Season Party szeptember 26-án szombaton este 6 órakor kezdődik táncbemutatókkal és táncprodukciókkal. 7:30-tól a Mango Rise lép színpadra, este 9-től pedig Nicole Sheriatt koncertet. A szervezők szerint a rendezvénnyel szeretnék méltó módon lezárni a 2026-os nyári szezont, és zenével, tánccal és szórakozással várják a közönséget. Hivatalossá váltak az idei tanév ösztöndíjai, a teljesítmény ösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj pedig 300 lei lesz. A szociális támogatást a vakációk idején is folyósítják, de csak azoknak, akik megfelelnek a feltételeknek. A jogosultság alapja lehet például az alacsony családi jövedelem, a szülő elvesztése, a fogyatékosság vagy krónikus betegség. A teljesítmény ösztöndíjhoz 9-es feletti éves átlag és az osztály legjobb 15%-ába kerülés szükséges, 10 vagy több igazolatlan hiányzás esetén az adott hónapra egyik ösztöndíj sem jár. Bizonytalan az üdülési csekkek idei hatása a székelyföldi turizmusra, a feltételek januártól kedvezőbbek lettek. A közszférában jogosultak önrész nélkül használhatják fel a 800 lejes juttatást, ám a változásról sok érintett nem értesült. László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Destináció Management Cluster elnöke szerint emiatt idén kevés üdülési csekk került a piacra. Maros megyében tavaly pozitív volt a turisztikai mérleg, elsősorban Szovátának köszönhetően, és a ember szerint ez idén is így lehet, Kovászna megyében viszont visszaeséstől tartanak. Minden ajtót nyitva kell hagyni a párbeszéd előtt, ezért folytatni kell az Ilie Bolozsán és Szorin Grindjánó közötti egyeztetéseket a Muresen kormányról, közölte ma Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a szövetség és a PCD között is lehetséges az együttműködés. Kelemen Hunor azt mondta, a tárgyalások egyik lehetséges forgatókönyve a kormányzati rotáció, amelynek elvét korábban már elfogadták, arról viszont nem tudtak megegyezni, melyik párt kezdje a miniszterelnöki ciklust. Az RMDS továbbra is egyeztet a kormányprogramról és a parlamenti támogatásról.
12: Három felkészülési mérkőzés játszik a bajnoki szünetben a másodosztályú Besztercei Glórián. Szeptember 26-án a Sepsi OSK, október 1-én a Kolozsvári U, október 3-án pedig az FK Csíkszereda lesz az ellenfele. A besztercei csapat mindhárom találkozót idegenben játsza. A Glória jelenleg 12 ponttal a második liga 11. helyén áll, a bajnokságban október 10-én a Rümniku Vülcse ellen folytatja szereplését. Világrekordokat döntve nyerte meg a 49 kg-os súlycsoportot az észak-koreai Ri Song-Goma Japánban zajló Ázsia játékokon. A 28 éves súlyemelő szakításban 94, lökésben 124 kg-ig jutott, összetettben pedig 215 kg-os eredménnyel állított fel új csúcsot. Fölényesen győzött az olimpiai ezüstérmes indiai Mirabai Chanut, 17 kg-mal előzte meg összetettben.
11: Enyhe felmelegedésre számíthatunk a hét második felében, a jelenleginél akár 3-6 fokkal magasabb értékeket mérünk. A következő napokban marad azonban a változó égbolt, csapadék már csak elszórtan érkezhet. Az előttünk álló éjszaka átlag 5 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
10: Most pedig,
2: 4 óra múlt néhány perccel, ez még mindig a Vagány Vágány itt a Rádió Gagán. Itt vagyunk mind a hárman, B. Szabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, ez pedig nem én kellett volna el.
0: Nem mindegy, hogy Gabika vagy Gáborocska, mert egyáltalán nem. Hát, sőt, ma te ezzel a kalappal, te hagyjál be.
1: Gabci vagy Zsolti.
0: Nem bírom ezt elengedni.
1: Zsoltnak dicsérjük meg a kalapját, úgy érzem, mert hanem itt egész estig.
2: Ez a probléma, igen. Itt annyira jó a kalapom.
0: De ezt ki tudjátok találni a legemet.
1: Igen, tudom én. Na, puszilom a kalapodat, Derülő Janival. Jön a One to Want Me.
10: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
9: Vagány Vágány.
10: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Kiderült, hogy az iskolai bullying az nem az, amire én gondoltam, hogy nem iskolai buliról van szó, pedig milyen jók voltak a suli bulik. Szerintem a legvagányabb dolog az volt, amikor a kantinba be volt rakva két...
1: Kantinba?
0: Nem volt a suliba kantinotok?
1: Dehogy nem volt, csak nagyon rég nem hallottam ezt a szót.
2: Sőt, mondok én jobbat a suli buliról, az osztálybuli, na az. Az amikor lemérgezte az osztálytársakat, Limbiskit, te fáj, te.
0: Ja, mindig volt egy hülye gyerek, aki rakott egy olyan zenét, amit mindenki más utált. Na mindegy, ez, de egyébként tehát ez műfajtól függetlenül. De a suli buli azért az komolyabb volt. Az 9-12-nek az rendben volt. Azért szegény nyolcadikosok csak nyálasztak, nekik nem szabadott jönni, az kötelező volt. Hogy...
1: Jó, de a 9-12-ben mi nem a kantinban bulisztunk, hanem az iskolának a folyosóján. Ott volt akkor a hely, hogy beférjen mindenki.
2: Nem tudtok étkezdét mondani, már bocsássatok meg az előző órai témánk.
1: Hát Bence mondta a kantint, akkor már...
0: Magyarul használatos, kezit csókolom, meg lehet nézni a Magyar Akadémiai Szótárban.
2: Nem, arra gondoltam, láttam egy ilyen, egy ilyen posztot, hogy amennyiben azt tapasztalod, hogy a gyereked bullying áldozata az iskolában, akkor a tanár, a pedagógus az nem a végső pont, hanem nyugodtan lehet hatóságokhoz, szervezetekhez fordulni. Egyébként most már magyar képviselet is van, amihez lehet fordulni nyugodtan segítségért, jogi tanácsokért, és én erre bátorítok mindenkit, mert hogy az az igazság, hogy bár én nekem nem volt benne részem, visszagondoltam...
1: De a környezetedben tapasztaltál ilyet?
2: Tapasztalok
1: ilyet,
2: felnőtt emberek között, nem rengeteg, de több felnőtt ember vesz körül jelen pillanatban is, aki felnőttként próbál valahogyan túllépni azon, hogy az iskolában miket műveltek vele. Na és ezekből a történetekből számomra az derült ki, hogy sem a szülő nem vette komolyan a gyereket adott esetben, sem az oktatási intézmény nem vette komolyan a gyermeket, és még minden előtt a tanár sem vette komolyan a gyermeket. És már rengetegszer beszéltem róla, elég sok szakértővel is beszélgettem róla, akár nyilvános beszélgetéseken is, de számomra az volt a legmeglepőbb, hogy mennyire nem ismerik ezt fel az emberek, és ami még ennél is meglepőbb, hogy felnőttként sem. Úgy gondolom, hogyha ez mondjuk megtörtént gyerekkorban és felnőttkorban cipeli magával az ember, nagyon sok emberen segítene az, ha felnőttként az, aki téged bántalmazott, akár lelkileg, akár fizikailag, de megkeresne és bocsánatot kérne. Meg vagy győződve, hogy ez a dolog nagyon sok mindenkiben feloldana nagyon sok
0: szerinted
2: mindent.
0: Szerinted hány ilyen iskolai kötekedős legénybe, leányba van meg a hajlam arra, hogy elnézést kérjen, bocsánatot kérjen?
2: Nem egyet ismerek, aki most is olyan felnőttként.
0: Tehát azt akartam mondani, hogy van,
1: hát jó, de van olyan felnőtt is. Van olyan felnőtt is, aki azért már megbánta ezt a tettét, amit fiatal korában tett, úgyhogy lehet egy jó pár olyan személy, aki felnőtt korában bocsánatot kérne.
0: Inkább arra gondolok,
1: erre kérnék.
0: Lehetnek olyanok, akik ilyen iskolai bulik voltak, nem tudom, ennek van-e magyar kifejezése.
2: Igen, így mondják amúgy. Nincs, vagy a magyar kifejezés nincs.
1: Jó, zrikálás?
2: Hát nem, hát nem, bántalmazásnak mondják, hát iskolai igen, bántalmazásnak.
0: Na, szóval most... aki ilyesmit csinált, az vajon felnőtt korában rájött, hogy tulajdonképpen azért csinálta, mert mit tudom én, otthon verte őt az apukája, és így akarta kompenzálni, mert erre is láttunk példát.
2: De vannak olyan helyzetek, amikor például akár nemi bántalmazásig megy el a dolog. És ismerek olyan felnőtt ember, tudom róla, aki orvosként működik, és tudom róla, hogy gyerekként, nem gyerekként, fiatalként, kamaszként ezt így elművelte valaki mással. Szóval nem tudom, hogy kezd fel reggel, de nem hiszem, hogy nem nincs ott benned, mert felnőttként csak felismered, hogy ez azért nem volt korrekt.
1: Iskolai bullyingról beszélünk, 07 30 54 88 88, várjuk a véleményeteket. Itt van Kecá és Gabriella a Rádió Gagán.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Jól van, visszatértünk, az az igazság, hogy kikapcsolt mikrofonnal egy kicsit poénkodtunk, hál' Istennek más témában.
1: Nem a bullyingon.
0: Nem a bullying. Nem, nyilvánvaló, hogy nézd, a tanároknak, illetve egy osztálynak feladata van. Azt szerintem nagyon-nagyon nehezen fogják megérteni a diákok, hogy nem röhögünk azon, hogy valamelyik osztálytársat megalázzák. A megalázás, tehát nagyjából mindig olyan helyzetben voltam iskolás koromban, hogy a nagyon rosszul toleráltam azt, ha valakit megaláznak. Néha volt, hogy úgy viselkedtek velünk is, akár tanárok, hogy megalázónak éltük, az egy kicsit más. Amikor viszont valakit többiek megaláznak, szerintem annyira visszataszító és gusztustalan, hogy nincs erről, amit mondani.
2: Egyetértek. Oké, de azt akarod mondani, hogy minden esetben a tanárra felelős azért, hogyha bullying történik? Tehát
0: nem, abszolút nem akarom azt mondani, nem is tudja sokszor.
2: Igen, tehát... Igen.
1: Szerintem hibát követünk el, hogyha rögtön a hibásokat keressük. Tehát, hogy a felelősöket keresünk ebben a helyzetben, mert itt elsősorban az a legfontosabb, hogy legyen, akinek a gyereke elmondja. Tehát, hogy általában én ezt látom a legnagyobb problémának, hogy a szülei nem teremtik meg azt a közeget vagy környezetet, ahol ő el tudja ezt mondani, vagy a tanárok nem teremtik meg azt a bizalmi környezetet, ahol ez elhangozhat.
2: Jó, Zsolt, de gondolj vissza a te gyerekkorodra, hogy minden esetben, amikor sérelem ért téged, akkor nyíltan tudtál beszélni a szüleiddel erről?
1: Én annyira szerencsés vagyok, hogy mindig. Mindig.
2: Mert nálunk is az volt a megszokott, hogy elmondjuk, hogyha problémánk van, de mégis én egy csendesebb gyerek voltam, és sokszor nem mondtam el
0: az, hogy csendesebb, bajomat. Az így nem igaz, szerintem. Csak de, otthon nem mondtál el dolgokat.
2: Nem, csendesebb gyerek voltam, mint most felnőttként, amilyen vagyok. Például, amikor az uviból, vagy akár az iskolából, az elemi iskolából hazamentem, akkor az első az volt, hogy bementem a szobámba, és becsuktam az ajtót. Bármilyen problémám volt. És nem a szülőkkel beszéltem. Pedig nem az volt, hogy nem volt egy olyan szülő-gyerek viszony, hogy nem mondhattam el volna problémákat, de nem tudom, hogy csak a szülő tehetője felelősi.
0: Jaj, milyen jó üzenetünk van. Viola, amire megnyitottam, addigra elszemlított a nevem, ismerem az arcot. Haliskacok, nagyon gonoszak tudnak lenni a gyerekek egymással. Sokszor mondják a szülők, hogy nem szabad a gyermekek dolgába szólni, de van az a pont, amikor igenis, na most jön a fontos, fel kell emeld a hangod, és a gyermeked mellé állj. Mert el tud durvulni a szituáció, mindkét félnek nagyon rossz.
1: Te gyerekek, tehát én végignéztem egy egyedülálló anyának a kínlódását, 5. osztálytól 12. osztályig bullyingolták a gyermekét, és egyszerűen nem tudott mit tenni.
2: Megoldás.
1: Nem, hát nyilván vannak furcsában viselkedő gyerekek, ezt be kell látni, és valamiért ez úgy alakul, hogy az ilyen furcsában viselkedő gyerekek néha bekerülnek olyan közösségekbe, ahol folyamatosan bántalmazzák őket.
0: És nyilván, hogy utána furcsában fognak viselkedni még inkább, mert nyilván félnek a bántalmazástól meg.
1: Na figyeljetek, tehát az, hogy én tényleg abban a szerencsés helyzetben tartozom, Gábor, hogy én mindig ez első dolog, hogy édesanyámnak elmondtam. És ő mindig nagyon komolyan vette ezt a dolgot. És szerintem ez az első lépés, ami meg kell, hogy történjen egy ilyen helyzetben. Ezt látom én legalábbis. Na de most bejött a képbe ugye egy újfajta bántalmazás, és ez nem más, mint a digitális online bántalmazás.
0: Cyberbullying.
1: Igen, a cyberbullyingnak hívják magyarul, de hogy ez nagyon súlyos. Tehát, képzeld azt a gyereket, aki a social médiában nő bele, tehát nem csak úgy van neki valamilyen fajta felület, hanem ebben nő bele.
0: Közösségi média.
1: Bocsánat, közösségi médiában nő bele.
2: Úgy.
1: Most képzeld el neki, hogy ez a realitása. Tehát, hogyha mondjuk őt megalázzák nyilvánosan egy ilyen helyen, most képzeld el a számára, mit okozhat.
0: Nincs meg az a film, amit a tavaly emlegettünk, ez a minisorozat, amikor a kisrác kinyírja a csajt.
1: Nem.
0: Pont azért, mert online olyanok, jó, nyilván...
1: Serdülők vagy
0: kamaszok. Igen, kamaszkor talán. Tehát nyilván egy olyan történet, ami átesik az ló túloldalára, de hogy el tudjuk képzelni, hogy eleve valószínűleg szülőként nehéz azt megérteni, hogy a gyerekek manapság ugye azért elég komoly online identitásuk van. Ha valaki ebbe beletipor, az olyan, mintha tényleg a lelkébe tiporna bele. Ezt mondom, lehet mi túl boomerek vagyunk, hogy megértsük, de ettől még létező folyamat.

0: Érkezett egy üzenet az iskolai bullyingról, iskolai bántalmazásokról beszélgetünk. Egyébként a bántalmazás nem teljesen fedi a bullyingnak a fogalmát, csak mondom azoknak, akik kötekszenek már valahol hangosan azért, hogy a rádióban megint nem
1: beszélnek. Bántalmazás, zaklatás, nevezhetjük több mindenre.
0: Bullying úgy hívják. Sziasztok, hetedikes voltam, és 37 éve érettségiztem. A román tanárnő, aki osztályfőnököm is volt, felpofozott. Hogy oka volt-e vagy sem, nem emlékszem, csak a pofra. Szerintem joga nem volt. Én azóta adósnak érzem magam, közben amikor látom, eszembe jut, a múltkor egy parkolóban láttam, kicsit tartotta, hogy nem szálltam ki az autóból. A barátnőm is kapott, és ő fodrásznő lett, mondta, hogy az én pofonom is letudva, de azt én kell letudjam, nem tudtam feldolgozni. Most nem értem, a barátnőd vissza is adta?
2: Hát vagy... gondolom, hogy a frizurát nyírt neki, hogy hozzá képest az erdélyi csóri nyakú kakas az egészen elegáns volt.
0: Mert ha így van, akkor azt imádni fogom ezt a sztorit.
2: De, amúgy igen, de hallgatónak üzenném, hogy szerintem ne vigyed magaddal. Tehát, hogy a 37 éve érettségiztél, ez már olyan mindegy. Benne van, nyilván nem azt mondom, hogy örülni kell neki, nem. De benned volt, és talán az a legfontosabb, hogy megtanultad, hogy vannak az életben rossz helyzetek. Viszont abban élni, könyörgöm. Rég
1: ha netántán iskolai, vagy iskolapszichológusok is hallgatnak bennünket, én nagyon kíváncsi vagyok az ő véleményükre is. 0735488888. Éva közben ír nekünk, pedagógusként azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz észrevenni a bullyingot, ha csak azt várjuk, hogy valaki majd jelentkezik és elmondja. A gyerekek sokszor egymás között rendezik le, vagy inkább nem szólnak senkinek. A tanárnak figyelnie kell arra is, hogy ki marad mindig egyedül, ki nem akar szünetben kimenni, ki változik meg hirtelen. Szerintem a tanár nem rendőr, és nem tud minden pillanatban mindenhol ott lenni, de nagyon sokat számít, ha a gyerek tudja, hogy van egy felnőtt, akihez bizalommal fordul.
2: Egyébként, bocsi, ezt az utolsó mondatot hadd ragadjuk ki a szövegkörnyezetből, és szerintem nagyon-nagyon fontos mindenkinek, akinek gyereke van, hogy legyen egy felnőtt még gyerek mellett, aki nem te vagy szülőként, mert lehet, hogy nem tud neked valamit elmondani, mindegy, hogy miért.
0: Ezért mondtam én, hogy nagyon fontos a jelenségben.
2: De legyen egy felnőtt, akivel tud kommunikálni, és add meg neki a lehetőséget, vagy próbáld meg megteremteni neki ezt a lehetőséget.
0: Igen, erről nem, de csak alá szerettem volna húzni, hogy valóban talán a legfontosabb az egész történetben, hogy megteremteni azt a környezetet, ahol a gyermek, vagy neked, vagy a tanárnak, vagy bárkinek ezt el tudja mondani. És közben itt Rokmanasz üzenetét is mindjárt olvassuk, de még előtte szeretném elmondani azt, hogy azt is látom, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol még mindig divat az, hogy fiam, árulkodni szégyen, árulkodni tilos. Ez egy rossz szó.
2: Egy szekus picli vagy.
0: Igen. Tehát,
2: ez nem szabad. És velem egy idős, vagy többé kevésbé velem egy időstől hallottam.
0: Ja. Szerintem ez így nem helyes. Én például mindig megkülönböztetem az egyik fajta árulkodást a másiktól, és mindig kihangsúlyozom a gyermeknek, hogy ez egy olyan dolog, amiről nem árulkodunk. Ez egy-egy dolgot üzen a gyermeknek. Ha általánosan mondod neki azt, hogy nem árulkodunk, azt fogod beleültetni, hogy ő nem mondja el neked a problémáit. Nyilván egyetértek azzal is, hogy ez sok esetben átesik a ló túlsó oldalára, és hogyha valaki mondjuk megpöccinti a gyermekünk fülét, akkor felmegyünk az iskolába, és felborítjuk az osztályba a székeket. Ez sem megoldás. Nem erről beszélünk. És most jó, nyilván vannak ezek az ultraérzékeny pszichológusok, tudok mondani egy-kettőt, de nem akarok bajt magamnak. Megint. Szóval, akik azt mondják, hogy igen, a fülpecögtetésből is az lehet majd... Figyeljetek, van az a dolog, ami tényleg a gyerek kell elintézzen, de ez nagyon fontos, hogy meghatározzuk magunknak is, hogy mi az.
2: Én csak azt akartam még hozzátenni, hogy a gyerekek, hogyha le tudják rendezni egymás közt, az lenne nyilván a legszerencsésebb.
0: Hát de mégis hogy mondjuk egy lelki bullyingot?
1: Hát, például.
2: Kujakkal.
1: Diaz Mentát és a mérget hallgatjuk itt a Rádió Gagán. Írjatok nekünk!

0: senki sem lát.
1: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
2: A Vagány-vágány.
1: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

0: Reklám. Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz? Értékesíted? Nyersz? Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
1: Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Mureshvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macska panzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen.
2: Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár.
1: Mureshvet, Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
0: Eleged van a rohanásból, hagyd ott a város zaját és irány Vármező. Friss levegő, horgászat, pihenés, ma is persze a friss vármezői pisztrát.

0: Az iskolai bántalmazásról, bullyingról beszélgetünk, pontosabban Rokmalac ír nekünk: sziasztok, titánok, jó beszélni a bullyingról, de nézzük csak a hosszú távú következményét. Ez a magatartás kivált egy pszichológiai jelenséget, a bizonyos fight or flight jelenséget, ami fontos a személyiség kialakulásához és a probléma megoldási készséghez. Na, most a sok putyukállással ezt ki akarjuk ütni az egyenletből, akkor hogyan fogja megtanulni az, akit bullyingolnak, hogyan oldja ezt meg? Lesz belőle egy bújdosó, antiszociális személy. Alapjaiban egy életképtelen egyén, nyilván egy komplex beszélgetés ez, nem lehet leírni egy üzenetben. Már egyszer.
1: Hadd utaljak vissza arra, amit az előbb mondtam. Ugye valamelyik hallgató írta, hogy lerendezik a gyerekek egymás között. Ez a szerencsésebb. Az akkor van, amit Rokmalac mond, hogy bekapcsol tehát, hogy gyakorlatilag muszáj. Akkor azt kell mondom, hogy pszichológiailag fejlődnie.
0: Jó, de ha megengedett itt közbeszólnék, hogyha az az eset áll elő, hogy a gyerekek lerendezik egymás között, ott úgy is marad egy sérül gyerek.
2: Nem biztos.
1: Nem biztos, nem biztos, tehát, de ha lerendezik, akkor tehát a pont a lerendezés az úgy érzem, hogy ezt felülírja.
2: Itt szerintem az a hibás, hogy magatokból indultok ki. Te is, meg Rokmalac is. Tehát mindketten olyan személyiségek vagytok, akik igen, ki tudtok állni magatokért. Nem az ilyen embereket szokták bullyingolni az iskolában. És egy olyan ember, aki mondjuk vagy fizikailag képtelen bármit csinálni, és mondjuk nagyon csúnyán megalázzák testileg, nemileg, ahogyan el tudjátok képzelni, nagyon-nagyon csúnya dolgok történnek iskolákban. Vagy nem mondom, a pszichikait, ami talán még súlyosabb és mélyebb, nem akarok itt most súlyokat tenni, tényleg, bocsánat, nem mondtam semmit. De nem tud, nincsenek rá eszközei. De nem azért, mert nem alakultak ki az anyaputyuk által, hanem egy olyan személyiség.
1: Hogy egyszer van, aki ezen nem tud túllépni iskolás korában, olyankor kell beavatkoznom valakinek.
2: Így van,
1: nyilván
2: de...
1: ez ilyenkor kell a környezete észrevegye, hogy valami baj van. Nem akarunk se szülőkre, se tanárokra, se senkire mutogatni, de érted, egy normál körülmények közt ezt valahogy észreveszik, és igen, akkor az elkövetőnek következményekkel kell számolnia.
2: Igen, csak ez is érdekes, hogy milyen következményekkel. Nagyon sok esetben az iskola arra tolja, amerre csak éppen tudja, mert hogy nem akar magának gondot. Érted, nagyon a tanfelügyelőség, onnan megjön a nyilván a jogi következmény.

0: iskolai bowling a téma a továbbiakban is, úgyhogy várjuk üzeneteiteket, mert tényleg az elmúlt órában hát rengeteg SMS és WhatsApp üzenet, sőt Facebook üzenet is érkezett, úgyhogy pötyögjetek nekünk.
1: Bennem még mindig visszhangzik a hallgató, aki név nélkül kérte az üzenetét, neki az üzenete, mert hogy van, ismerek egy esetet, ami nagyon-nagyon összecseng ezzel, de majd később mondom olyan.
2: Egyelőre maradjunk itt, illetve hogyha van ezzel kapcsolatban olyan dolog, amit inkább le akartok írni, lehet még az is segít, ha megírjátok nekünk. 0735488888.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
5: Reklám.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott nőileget az újságárusoknál. Nőileg, az erdélyi nők magazinja.
7: Az első téglától az utolsó simításig. A Szovátai Polaris több mint 20 éve melletted áll az építkezésben. Építőanyagok széles választéka, szakmai tanácsadás, gyors kiszállítás, még nehezen megközelíthető helyszínekre is darus autóval. Keresd minket Facebookon, vagy Szovátán a Porajdi út 94 szám alatt. Polaris.com. Építsd velünk a jövőt!
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
10: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
12: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Enyhebb felmelegedésre számíthatunk a hét második felében, a jelenleginél akár 3-6 fokkal magasabb értékeket mérünk a következő napokban. Folytatja a kormányprogramról és az új kabinet összetételéről szóló tárgyalásokat az RMDS, és több mint 11 ezer eurót, és csak nem 1000 lejt felejtett egy utas egy kolozsvári trollibuszon, hogy mi lett vele, kiderül a hírekből. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. Online hitelcsalás miatt 24 órára őrizetbe vettek egy 26 éves Galac megyei férfit a Maros megyei rendőrök. A gyanú szerint a férfi egy közösségi oldalon banki hitelintézet képviselőjének adta ki magát, és online hitelek, illetve hitelrefinanszírozás ígéretével két Maros megyei személytől szerzett személyes és banki adatokat. Ezek felhasználásával összesen 12.300 lejes hitelt vett fel, egyikük bankkártya adataival pedig további 7.800 lejes pénzügyi műveleteket hajtott végre. A teljes kár hozzávetőleg 20.100 lej. A rendőrök a házkutatás során SIM-kártyákat és egy mobiltelefont foglaltak le. A férfit kihallgatták, majd őrizetbe vették, és a bírák elé állítják további kényszerintézkedés elrendelése érdekében. Folytatja a kormányprogramról és az új kabinet összetételéről szóló tárgyalásokat az RMDS, jelentette be Kelemen Hunor, miután ma egyeztetett Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnökkel. Az RMDS elnöke szerint Siegfried Murashan bemutatta a kormányprogram főbb pontjait, amelyek között a költségvetési hiány csökkentése, a fiskális politika és a gazdaság ösztönzése szerepel. Kelemen Hunor szerint a program 2 éves időszakra készül, ezért nem lehet túlságosan ambiciózus. A kormány struktúrájáról egyelőre nem tárgyaltak, a miniszteri listáról viszont akár már ma délután megkezdődhetnek az egyeztetések. Kelemen Hunor szerint a pártok közötti párbeszédet minden irányban fenn kell tartani. Október 1-től megszűnik a hídhasználati díj három dunai átkelőnél, a Fetés-Csernavoda és a Gyurgyeny-Vádó-Ói hídon, valamint a Gyurgyu-Ruszé hídon a Bulgária felé tartó forgalomban. A személyautóknak és autóbuszoknak továbbra is úthasználati matricára lesz szükségük, ennek díja azonban a jármű környezetvédelmi besorolását is figyelembe veszi. A nehéz tehergépjárműveknél bevezetik a megtett távolság és a műszaki jellemzők alapján számol tollrórendszert. A reform célja az útdíj fizetés egyszerűsítése és az európai gyakorlathoz való igazítása. Több mint 11 ezer eurót és csak nem 1000 lejt felejtett egy utas egy kolozsvári trollibuszon. Az ötös járat sofőrje a végállomáson talált rá a pénzt tartalmazó szatyorra, majd azonnal értesítette a közlekedési vállalati diszpécser központját. A teljes összeget átadták a rendőrségnek, amely rövid időn belül azonosította a tulajdonost. A férfi a kettes számú rendőrőrsön a szükséges ellenőrzések után hiánytalanul visszakapta a 11.500 eurót és a csak nem 1000 lejt. Enyhe felmelegedésre számíthatunk a hét második felében, a jelenleginél akár 3-6 fokkal magasabb értékeket mérünk. A következő napokban marad azonban a változó égbolt, csapadék már csak elszórtan érkezhet, az előttünk álló éjszaka átlag 5 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
2: Most pedig. Bullying, azaz gyerekek szekálása, verbális vagy fizikai bántalmazása. Erről beszéltünk az elmúlt órában, és az a helyzet, hogy ez egy olyan téma, amit kicsit úgy voltam az elén, hogy erről nem akarok beszélni, de egyre inkább azt érzem, hogy kell.
1: Igen, bár nagyon szeretitek, hogyha itt röhögünk, meg mindenféle vicces dolgokról beszélünk, nyilván az is része a vagányvágánynak, viszont most, hogy iskola kezdés van, és látunk dolgokat, úgy gondoltuk, hogy igencsak fontos téma.
0: Sokan írtatok, úgyhogy a továbbiakban is tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Jön Berkes Olivér, itt a Visszakér a múlt.
14: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány. Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: nehéz témánk van, és az a helyzet, hogy egyre inkább úgy gondolom, hogy erről csak kell beszélni. Az előző órának talán a legfontosabb gondolata az volt, hogy a bullying, bár valaki írta nekünk, hogy ez tulajdonképp csufolkodás, de hát nem. Ennél sokkal ez több minden. Ez fizikai bántalmazás, lelki bántalmazás. Nincs igazi becsületes magyar szavunk rá, bár lenne. Ez olyan dolog, amivel a legfontosabb, amit kezdeni lehet, hogy valahogy a gyerek tudja ezt feloldani. Nem baj, hogyha van erre egy felnőtt, akivel meg tudja beszélgetni, és azt is hozzátenném, hogy ez az iskolai zaklatás, bántalmazás, erőszakoskodás, ami nagyon-nagyon
1: még mindig
0: nem
1: fedi rendesen, amúgy.
0: Így van. Az igaziból akkor lehet vele valamit kezdeni, hogyha nem csak a felnőttek, hanem mondjuk a többi iskolás is látja, és nem mennek el mellette.
2: Ugye az előző órában kaptunk egy üzenetet egy férfitól, aki kérte, hogy név nélkül olvassuk be üzenetét. Nem voltak jó sportsikerei, hát pontosabban azt írta, hogy nem volt jó sportoló, és emiatt bullying áldozata volt. És akkor említette Zsolt, hogy erről szeretnél valamit.
1: Igen. Képzeljétek el, hogy ismerek egy srácot, akit ilyen nagyon magas ember volt, és mindig a tudományok érdekelték, már gyerekkorában is. Egyáltalán semmi nem érdekelt, ami autók, meg sport, meg ami a fiúkat általában úgy szokta érdekelni. Végig szivatták, de ilyen nagyon mocskosul az iskolában, de hát egész komoly szintre mentek a dolgok, szülők is egyébként már egész komoly szintre vitték az egészet. Függetlenül ettől egy olyan sérüléssel él mai napig, hogy nem tud megfutamodni. Tehát egyszerűen rosszul lesz, majd olyasmi, mint a fóbia. Tehát, hogyha meg kell futamodnia bármitől, egyébként a Göteborgban végezte most el az egyetemet, ógörög szakot, tehát, hogy nem egy buta emberről beszélünk, és még egy jó fejemberről is beszélünk, csak egyszer van egy ilyen frásza, hogy sietni tud, de futni már nem. De addig szivatták az iskolában a tornával, meg a milyen béna vagy, csak akad össze a lábad, és nem tudsz kettőt lépni is.
0: Nyilván ez egy pszichoszomatikus valamit produkált, ezt sajnos elő tud fordulni. Nem is tudtak szerintem, még most se igazán tudnak mindent mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Nagyon-nagyon nehéz akár a szakpszichológusnak is ezt úgy megközelítenie, hogy feloldja, mert ugye emberek különböző típusok, és valaki, aki eleve egy ilyen befele fordulóbb, csendesebb, nem kommunikatív valaki, az azt hiszem, hogy még nehezebb helyzetben van.
1: Vannak alaptételek, amelyeket azért jó figyelembe venni. Tehát például az, hogy ne reagáljunk indulatból, hogyha ilyen történik. Tehát itt nálunk még mindig az a divat, hogyha a gyermekedet felpofozzák, akkor reggel, másnap reggel ott vagy, felpofozod a másiknak a gyermekét.
0: Vagy a szülőjét.
1: Tehát én sajnos ilyet láttam, tehát testközelből láttam ezt, tehát, hogy reggel mentünk az iskolába, a másik apuka megjött és felpofozta a másik gyermeket. Tehát ezt ne csináld.
2: Hát sőt, sok híradásban is látjuk ezeket a dolgokat, igen. Andrea írja, édesanyaként azt látom, hogy a bullying sokszor nem ott kezdődik, hogy valakit meglöknek vagy megvernek, sokkal hamarabb kezdődik egy becenével, egy gúnyos megjegyzéssel, azzal, hogy valakit rendszeresen kihagynak a közös dolgokból. A gyerek pedig sokszor nem mondja el otthon, mert szégyeli, vagy attól fél, hogy még rosszabb lesz. Szerintem az iskolában nem csak azt kellene megtanítani a gyerekeknek, hogy ne bántsák egymást, hanem azt is, hogy mit tegyenek, ha látnak egy ilyen helyzetet. Mert sokszor az osztály többi gyereke lenne az, aki meg tudná állítani. Igen, csak kérdés, hogy meg tudják-e a gyerekek ezt tanítani egymásnak.
0: Hadd olvasok egy üzenetet a
1: következőkben.
0: Ja, már nincsen annyi időnk. Jó, na, akkor mondjuk egy telefonszámot, mert a témát azt egyáltalán nem veséztük ki. 0735488888 lehet írni nekünk WhatsAppen, lehet SMS-ben. Ha valakinek van olyan dolog, ami nyomja a lelkét, írja meg, hát egy kicsit segít.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Külföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, testünket, azokat visszatesszük a mikrofonok mögé, mert hogy arról beszélgetünk, ugye van ez a hosszú üzenet. Kérlek szépen, akkor Zsolt, ugorjál neki.
1: Sziasztok, a 70-es években történt a liceumban az elemi után, új környezet, új diákok, tanárok, újak, mellesleg román szekcióba csöppentem. Volt egy tanár sok közül, aki a lányokkal borzasztóan viselkedett. Nem tudtuk mire vélni, a fiúk kiálltak mellettünk, hosszú 4 év volt. Az érettségi bulin derült ki, hogy volt egy fogyatékos lánya, és akkor nyert magyarázatot a viselkedése, de szerintem ez nem hatalmazza fel a tetteire. Negyedévente rendre minden lány bukott az anyagból. Sajnos ez volt a hozzáállása a diák lányokhoz az egész osztályban, panasz pedig nem volt hová tenni. Szép napot nektek. Hát igen, ez egy másik kategória egy picikét, de valóban.
0: Azért más talán ahhoz képest, hogy nem egy diákot ragadott ki a többből, így hanem van. Egy nemet ragadott ki. Ezért ma egyébként a tanártól ezek páros lábbal rúgnak ki az iskolából.
1: Hát ez sajnos egyetemeken is nagyon-nagyon gyakori. Ismerünk rá példákat, Kolozsvárról például. De amúgy olyan szempontból
0: ja,
1: meg
0: a pszichológia akár, szakos tanár,
1: akár, de volt az
0: lányokat, azt hiszem, hogy ezt most már beelküldték a francba.
1: A fizikán is volt ez a...
0: Na, ott is volt nagyon, nagyon. Mondok, egyébként valami hasonló cipőben voltam én is. Volt olyan tanárnőnk, aki nem szerette a fiúkat, nem egészen értettük, hogy miért, aztán később ugyanígy.
1: Én voltam olyan helyzetben, hogy volt egy meleg tanárunk, aki nem szerette a lányokat. És bennünket idegesített a legjobban, mert láttuk, hogy a lányok sokkal jobb dolgozatokat adnak le, meg jobban dolgoznak, meg többet tanulnak, mégis mi kaptuk a jobb jegyeket is. Nagyon nehéz ez elemíteni. Olyan szempontból csatlakozik a témánkhoz, hogy ez is egyébként életre szóló nyomokat hagyhat az emberekben. Gondoljatok csak bele, a iskoláról kerül szó, mindenkinek van egy sztoria egy rossz tanárról, minimum.
0: Igen, de az más, tudod, amikor a tanár az...
1: Van úgy, hogy egyet pécész ki.
0: Igen, de mondjuk tehát, hogy a tanár is tud bulé lenni ebben a történetben, ez így igaz.
2: Ja, egy az egyben.
1: Például emlékeztek, meséltem arról a német tanárnőről.
2: Igen.
1: Aki elmondta, hogy milyen hülyeség angolt tanulni. Na ugyanez a német tanárnő mondta szintén az osztályának, hogy egy diák a képen akkor hiányzott, hogy ő azt mennyire utálja. Tehát ez már bullying.
0: Őszintén, tehát hogyha én ennek a tanárnőnek az igazgatója lennék, akkor lenne egy-két keresetlen szavam hozzá. Illetve azt mondom, hogy nagyon megkeresett szó. Vannak itt még üzenetek.
2: Én egy másikat olvasnék, Zsolt ír Marosvásárhelyről. Az én fiamat azért piszkálták az iskolában, mert szemüveget hordott. Először azt mondta, nincsen semmi baj, csak hülyéskednek. Aztán egyik reggel azt mondta, hogy fáj a hasa, és nem akar iskolába menni. Akkor már tudtuk, hogy valami nincs rendben. Szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolog, hogy ne csak azt kérdezzük meg, hogy mi volt az iskolában, mert arra a válasz mindig az, hogy semmi, hanem konkrétan kérdezzük meg, hogy volt ma valaki, aki megbántott, vagy volt olyan, hogy valaki egyedül maradt. Sokkal könnyebb megnyílnak ilyenkor.
1: Igen, vagy nagyon-nagyon jól írod, és nagyon jól mondod. Én még egy dologgal kiegészíteném, ha netán észreveszed a jelleit, rögtön le kell a témára csapni. Én például hallottam, hogy a lányom beszél valaki mással, és mondta, hogy meg szeretne valamit vásárolni, de majd fizetés után megveszik nekem a szüleim, mert így beígérték meg. És akkor hallottam a telefonban ki ott hangosítva, hogy jaj, nektek meg kell várni a fizetést az ilyenekért. És tudtam, hogy itt például ez az a téma, ez az a téma, amit vele meg kell beszéljek. Még azelőtt, hogy ő emiatt kényelmet érezze magát, mert hogy el kell tudja mondani, hogy nem azért fizetéskor vesszük meg, mert nincs rá pénzünk, hanem azért, mert így döntöttünk.
0: Jogos ez a dolog, jó. Van még néhány üzenet.
1: Júj.
0: Én ezt megpróbálom most még belefértetni ebbe a megszólalásba. Nem olvasok nevet hozzá, mert nem volt aláírva, bár tudjuk, hogy ki írta. Sziasztok, én az 1-4 osztályban voltam bullyingolva egy félreértés miatt, ami miatt engem elkönyveltek egy hazug gyereknek, és az osztálytársaim nem beszéltek velem, cikiztek, ellopották a könyveimet, és a tanítónő nem hitte, hogy eltűntek. Bazasztó, hogy ezek olyan nyomokat hagynak az ember lelkében, amik ma még felnőttként is megmaradnak. Mai napig, ha valaki a szavahihetőségemet kérdőjelezi meg, szó szerint pánikrohamot kapok. Sőt, van egy volt osztálytársam is, akivel egy közös keresztgyerekünknek gyűjtöttünk, és a keresztelőn pótlát gyűjtöttem, azzal ércelődött, hogy tudják otthon, hogy kéregetek? Én pedig megint az a 8-9 éves kislány lettem, aki nem tudja megvédeni magát. Őket soha senki nem büntette meg, nem érezték annak a súlyát, hogy mit okoznak egy társuknak. Szerintem egyáltalán nem kifogás, hogy gyerekek. Ez lassan 20 éve volt. Pedig azóta milyen szimpatikus felnőtt lett belőled. Mi veled tartunk.

0: Sziasztok, vagányok! Sziasztok! Szép napot! Erről a problémáról sok és sokféleképpen lehetne felhozni okokat. Röviden leírom, hogy az én lányomat 6. osztályban a román tanárnő szégyenítette meg olyan módon, hogy iskolai szorongást kapott. Nem kis kezeléssel kísérve pszichiátria és ideggyógyászat, amit most is gyógyítjuk. Most 12-es, és csak annyi volt az eset, hogy nem volt iskolában betegség véget, amikor visszament a tanárnő, feleltette, és mondta a tanárnéni, nem tudom, mert nem voltam bent iskolában, de nem értem, és felírta a ragozást a tanárnő a táblára, aláhúzta, amit tudott a lánykám, és azt mondta a tanárnő, menj helyre, -5. 5-öt kapsz, azért, mert nem voltál itt, hanem 4-es lenne. Hallgatsz itt az új piros szvetteredbe, ahelyett tanultál volna, és megjegyzem, jó tanuló volt, és erős osztályuk is volt. 9.50-nel 11. tanuló volt, szinte tiszta 10-es médiában volt az osztály. Nem feltétlen a gyerek tud csúfoskodni, a felnőtt is megteszi, csak az a nem mindegy, hogy a gyermek hogy dolgozza fel. Mi például idegrendszeri hibernálást kaptunk akkor este, azt úgy kell elképzelni, mint a kálcium hiány, csak sokkal veszélyesebb, teljes merevedés hirtelen és pontosan vacsora közben. Nem tudja és ne ijjált senki. Köszönöm, hogy leírhattam, és igen, nyomja a lelkem. Üdv, Kati. Kati, reméljük, hogy jól esett, hogy, vagy nem csak jól esett, hanem reméljük, hogy segít, hogy ezt leírtad. Remélem, hogy valamennyire ki tudtam követni azokat a részeket, amit a telefon elírt, és igen, pont erről beszélünk amúgy, hogy ez mennyire káros tud lenni, és ezt nem csak 12. osztályig, hanem valószínűleg ez egy olyan történet, ami az embert végigkíséri élete során.
1: Nagyon szépen köszönjük amúgy, hogy ennyire megnyíltok. Ír egy másik hallgató is egy SMS, névtelenül kérlek. Engem bántalmaztak végig az iskolában, a liciben. Mindig volt valami, amiért később fogdostak is, meg még sok mindent el lehet képzelni. Sajnos akkor nem tudtam mi az, hogy segítséget kérjek. Nyílt titok volt, de valahogy mégsem segített senki nekem. Balhé és kemény, rossz gyerek lettem védekezésképpen. Most már felnőtt vagyok, kiterápiáztam, rendben vagyok, és érdekes, a kocka is fordult nagyon, mert az akkori nagyok erősen összementek, és folyton lejtmenetben vannak már, akiket még látok itt-ott. Talán a sokból egy vagyok, aki meg tudtam lépni azt az egészet, büszke vagyok magamra, de sajnos kevesen ilyen erősek, ezt régebben is lehetett látni, és most is, hogy kevés, aki életében megoldódik egy bántalmazás dolog.
0: Nagyon jól írod.
2: Igen, ez egy nehéz, nehéz történet. Ugye ez a fight or flight, amit Rokmalac emlegetett egy kicsivel korábban, ez a szerencsésebbik, amikor bekapcsol ez. Egyébként tehát a másik hallgatónak, akinek a lányát az iskolában ugye a tanár, meg tényleg nem értem egyébként, tehát azt, hogy tanárnak ennél több pedagógiai érzéke kéne legyen. Persze tudjuk, hogy van olyan, hogy egy tanárnak egy adott diák unszimpatikus, de egy profi túllépik ezen tanárként.
0: Most hallottam a napokban, hogy valaki felmondott tanítói tisztségből arra hivatkozva, hogy ő ezt nem tudja csinálni. Tehát ennél korrektebbet,
1: hát gyerekek, korrektebb,
0: ennél korrektebbet én nagyon rég hallottam. Akkor lehet hüledezni, de őszintén, tehát ez sokkal jobb, tehát ez nagyon korrekt. Belátja, hogy ez neki nem való.
2: És nézd meg, Nándortól milyen szép üzenetet kaptunk, jól is esik. Azt mondja, hogy Kolozsváron a pszichológiai karon Szamosközi Istvánt az incidense után kitették az egyetemről.
0: Hát igen, csak az
2: a kérdést, hadd szúrjak ide valamit, Porseggibe más helyibe.
0: Igen, és az a helyzet, hogy arról azóta se beszélünk. Oké, egy nagy port kavartak a médiában, meg minden. A sok károsult ember, akiket éveken keresztül.
2: Több embert ismerek, aki azt mondta, hogy neki köszönhetően utálta meg a szakmáját.
0: És nem csak. Én ott is ismerek, aki sérült. És le tudjuk annyi, hogy kitették az egyetemről, és kiteszik azokat, akik így viselkednek.
2: Kicsit túl későn volt, és talán túl kevés is, de legalább ennyi megtörtént. Még egy regbesugást megérdemel.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
3: Apa, honnan van ez a színes festék? Olyan menő a szobán.
4: A Nordellorból, kisfiam. A festéket ott keverték ki pontosan olyanra, amilyet te választottál.
3: És az új polt meg az elszámok?
4: Mind ott vettem. Az új önkiszolgáló üzletben tényleg minden van, ami a barkácsoláshoz kell. Gépek, szerszámok, faanyagok, cserepek és lemezek, még csempek, ájhák is. Ráadásul verhetetlen árakon.
3: Akkor hétvégén csináljuk madáretetőt.
5: Nordellor. Családok, otthonok, álmok partnere. Maros-Szentgyörgy, Erdélyi út 185.
6: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
7: De mi is az a gyök?
6: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
7: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
8: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
9: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
8: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
9: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
3: Még egy óra, és beleharaphatok a szendvicsembe. Kibírod? Kibírod?
6: Máté, mi a helyes válasz?
3: A kibéridósa húsüzem, házias ízei.
10: A kibéridósa húsüzem mindig jó választás a táskába. Helyi alapanyagok, családi receptek.
11: Keresd Maros és Hargita megye üzleteiben.
10: Pizza?
12: Ham.
10: Burger?
12: Ham.
10: Napi menü?
12: Ham.
10: Gyrosz?
12: Ham.
10: Éhes vagy?
12: Ham.
13: Kattalj rá a kajára!
0: A reklám után is

0: Add magadat bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: még mindig a bullyingnál tartunk, ez majd egy ilyen komolyabb vagány-vágány. Nagyon-nagyon jól esik, hogy ennyire meg tudtok nekünk nyílni, és reméljük, hogy nektek is jól esik, hogy van ahová megnyílni, mert hogy egyáltalán nem szeretnék félváról venni ezt a témát. Van még egy érdekes dolog a bullyinggal kapcsolatban, én nagyon meglepődtem, amikor rájöttem, hogy nagyon neves iskolákban történnek nagyon-nagyon súlyos esetek, és nagyon sok esetben vagy pszichikai, vagy pedig nemi bántalmazás. Rengeteg embert ismerek, aki neves iskolákban végezte el a 12. osztályt, tök mindegy, hogy milyen város, nem szeretnék még csak utalni se rá, de hogy én irtózatosan meglepődtem, hogy mennyire súlyos és mennyire sötét dolgok tudnak történni. Komolyan. Mert hogy úgy elsőre az ember azt gondolná, hogy oké, hát a szakiskolában biztos jönnek sem. Nagyon előítéletesek vagyunk, ezt nagyon rosszul gondoljátok.
1: Zoltán ír nekünk.
2: Most ennyit nyomtam.
0: Nem hallottunk Gábort.
1: Zoltán ír nekünk. A lányomról egy osztálytársa készített egy képet az iskolában, amikor evett és feltöltötte egy csoportba egy gúnyos szöveggel. Pár óra alatt szinte az egész osztály látta, mire hazaért, már sírt. Az volt a legrosszabb, hogy azt mondta, apa, holnap nem megyek iskolába, mert mindenki rajtam fog nevetni. Felkerestük az iskolát, beszéltek a gyerekekkel, de szerintem ez jól mutatja, hogy a bullying már nem ér véget akkor, amikor kicsöngetnek a telefon, hazaviszi a problémát a gyerek szobájába.
2: Igen.
0: Ja, erről beszéltünk. A cyberbullying. Rokmalac meg reagál, mert én mondtam, hogy azért nem lehet ennyire egyszerűen, szerintem nem ennyire egyszerű, meg hogy nyilvánvaló, hogy ő is, meg például Bence reagált rá, ők egy erősebb alkatok, valószínűleg könnyebben túl teszik magukat rajta. Alapvetően sok sérelemre én is úgy gondolom, hogy felnőttként, hogyha rajtad ragad, az már a te problémád, de a bullying nem ez. Szerintem nem ez a kategória, és erre azt írja Rokmalac, hogy mint mondtam, ez nem egy egyszerű fehér-fekete beszélgetés, de aki felnőttként nem tud tovább lépni az egyszerűbb sérelmek, az pont azt igazolja, hogy nem tanulta meg gyerekként, hogy mindig van valami fontosabb cél az életben, mint azon filózni, hogy milyen rossz volt akkor. Ez most nem az erőszakos bántalmazás kategória, engem is bullyingoltak. Elengedtem, mert volt fontosabb dolgom is, most meg már hiába próbálkoznak. A tudás hatalom, azt hallottam. Hallod, Rokmalac? Azért én rengeteg

0: Rövid az idő, úgyhogy Tamás üzenetét gyorsan olvasom. Én egyszer láttam, ahogy az iskola előtt három nagyobb fiú körbeállított egy kisebb gyereket, nem vették, de folyamatosan lögdösték és elvették a táskáját. A legrosszabb az volt, hogy körülöttük vagy 20 gyerek állt, és mindenki nisze, senki nem ment oda, végül én szóltam rájuk.
1: A gyerekektől, na ezt nem várnám azért éppen el. Szép, ha megtörténik, hogy a közösség mondjuk kiáll valakiért, de sajnos nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Jól van, én azt mondom, hogy élmény volt veletek ez a két óra ebben a témában, és meg tudom ígérni, hogy visszatérünk még rá.
2: A következő órában legalábbis egy lehelettel finomabbra fogjuk venni. Szeretnénk már egy kicsit kacagni, úgyhogy témát váltunk.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. A Kibédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. És a Szivárvány ruhás üzlet, a stílus minden színében.
3: Reklám. Ha a legjobbat szeretnéd kedvencednek, válaszd a Muresvet állatorvosi rendelőt. Modern diagnosztika, kutyakozmetika, kényelmes kutya és macskapanzió saját beltéri szobákkal, valamint sürgősségi állatorvosi ellátás egy helyen. Sőt, a gazdi jelszóval most 20% kedvezmény jár. Muresvet. Marosvásárhely, Hídvég utca 95.
5: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
6: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
5: Gamma Electronics.
7: A Brico-ban szeptember 30-áig a 710 wattos Dewalt fúrókalapácsot 23%-os kedvezménnyel mindössze 458,99-ban ért vásárolhatod meg. Ráadásul három kézi szerszám vásárlása esetén csak kettő árát fizeted. Hozd el hozzánk a régi szerszámodat és kapsz cserében egy 50 leértékű utalványt. Brico, együtt, munkára készen!
3: Társadalmi célú hirdetés.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
10: Enyhe felmelegedésre számíthatunk a hét második felében, a jelenleginél akár 3-6 fokkal magasabb értékeket mérünk a következő napokban. Hivatalossá váltak az idei tanév ösztöndíjai, és bizonytalan az üdülési csekkek idei hatása a székelyföldi turizmusra. Jönnek a részletek is. Köszöntöm Önöket, Rigmányi Eszter vagyok. Szezonzáró rendezvénnyel búcsúzik a nyártól a marosvásárhelyi víkendtelep. Az End of Season Party szeptember 26-án szombaton este 6 órakor kezdődik táncbemutatókkal és táncprodukciókkal. 7:30-tól a Mangorize lép színpadra, este 9-től pedig Nicole Sheriat koncertet. A szervezők szerint a rendezvénnyel szeretnék méltó módon lezárni a 2026-os nyári szezont, és zenével, tánccal és szórakozással várják a közönséget. Hivatalossá váltak az idei tanév ösztöndíjai, a teljesítmény ösztöndíj havi 450, a szociális és technológiai ösztöndíj pedig 300 lei lesz. A szociális támogatást a vakációk idején is folyósítják, de csak azoknak, akik megfelelnek a feltételeknek. A jogosultság alapja lehet például az alacsony családi jövedelem, a szülő elvesztése, a fogyatékosság vagy krónikus betegség. A teljesítmény ösztöndíjhoz 9-es feletti éves átlag és az osztály legjobb 15%-ába kerülés szükséges. 10 vagy több igazolatlan hiányzás esetén az adott hónapra egyik ösztöndíj sem jár. Bizonytalan az üdülési csekkek idei hatása a székelyföldi turizmusra, a feltételek januártól kedvezőbbek lettek. A közszférában jogosultak önrész nélkül használhatják fel a 800 lejes juttatást, ám a változásról sok érintett nem értesült. László Endre, a székelyföldi turisztikai destináció menedzsment klaszter elnöke szerint emiatt idén kevés üdülési csekk került a piacra. Maros megyében tavaly pozitív volt a turisztikai mérleg, elsősorban Szovátának köszönhetően, és a szakember szerint ez idén is így lehet, Kovászna megyében viszont visszaeséstől tartanak. Minden ajtót nyitva kell hagyni a Párbeszéd előtt, ezért folytatni kell az Ilie Bolozsán és Szorint Indiánó közötti egyeztetéseket a Muresen kormányról, közölte ma Kelemen Hunor. Az RMDS elnöke szerint a szövetség és a PCD között is lehetséges az együttműködés. Kelemen Hunor azt mondta, a tárgyalások egyik lehetséges forgatókönyve a kormányzati rotáció, amelynek elvét korábban már elfogadták, arról viszont nem tudtak megegyezni, melyik párt kezdje a miniszterelnöki ciklust. Az RMDS tovább is egyeztet a kormányprogramról és a parlamenti támogatásról.
11: Három felkészülési mérkőzés játszik a bajnoki szünetben a másodosztályú Besztercei Glórián. Szeptember 26-án a Sepsió SK, október 1-én a Kolozsvári U, október 3-án pedig az FK Csíkszereda lesz az ellenfele. A Besztercei csapat mindhárom találkozót idegenben játsza. A Glórián jelenleg 12 ponttal a második liga 11. helyén áll, a bajnokságban október 10-én a Rümniku Vülcse ellen folytatja szereplését. Holnap elkezdődik a 2026-2027-es Nemzetek Ligája, amelynek eredményei a 2028-as Európa-bajnokság pótselejtezőjére is hatással lesznek. A magyar válogatott a B divízióban szerepel, és pénteken 21 óra 45 perctől Ukrajnát fogadja, a csoportjában még Grúzia és Észak-Írország szerepel. Az első forduló kiemelt mérkőzései között lesz a Hollandia-Németország és az Anglia-Spanyolország találkozó is.
10: Enyhe felmelegedésre számíthatunk a hét második felében, a jelenleginél akár 3-6 fokkal magasabb értékeket mérünk. A következő napokban marad azonban a változó égbolt, csapadék már csak elszórtan érkezhet. Az előttünk álló éjszaka átlag 5 fokig süllyed a levegő hőmérséklete.
1: Most pedig. De tudom, itt a okai dolgot, ajde, hát é. Azt mondják, engem nem engednek be Japánba, hogyha meg múzeumba. Mert tele vagy tetoválva.
0: Habár nekem kevesebb a tetovál.
1: Hát azt el tud rejteni.
2: Hát még szerintem engem se ilyen logika mentén, a lábamon van egy tetoválás.
1: A rövidnadrágban nem mehetsz be.
2: Felhúzom az oknimat.
1: Szégyeljék magukat.
2: Jól van, akkor egy újabb órát kezdünk a Vagány-vágányban. Bíszabos volt Horváth Gábor, Kis Bence.
0: Hozzuk a slágereket és új zenéket is a tetoválások mellett. Hamarosan Hugel is szóltó is szólni fog, viszont előbb jön a The Chainsmokers is, halszi közösen a Closer.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
9: Vagány Vágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Az az érdekes, hogy mindhárman úgy beszélünk erről a következő témáról, hogy mindhármanunknak van tetoválása. Most nem tudom, Bence, neked csak egy kicsi van, hogyha jól tudom a lábadon.
1: Nekem csak ennyi.
0: De hát azért...
1: Pedig nagyobb azért a felület.
0: Nagyobb a felület, de hát én úgy látom azért még Zsoltnak is fér egy-két helyre.
2: Van, és a legtöbb helyen most, amiről beszélni fogunk, olyan korlátozások vannak, hogy látható helyen lévő tetováltokat korlátoznak. Tehát, hogy mesztelen felsőtesttel mész, amúgy se engednének be bizonyos helyekre, de hogyha látható tetoválásod van, akkor semmiképp. Ez egyébként nem előítéletből származik, hanem olyan országokról beszélünk többnyire, ahol vagy vallási okai vannak a tetoválásnak, vagy pedig alvilági okai, vagy pedig börtön viselt okai.
1: Hát édesanyám még ezelőtt 10 évvel mondtott, akinek tetoválása van, az börtönben van. Mondom, hogy hát ez azért manapság már nehezen állja. Most hát, már mehetnék
0: én is a dutyiba.
1: Hát Gábor, amilyen arcod van, nem csodálkoznék. Miért ültél?
0: Miért? Milyen arcom van? Na gyere, mondj!
1: Hát ilyen 3,5 év.
0: Minimum letöltendő?
2: Annyit adok én.
0: Felfüggesztetben sem nem gondolkodhatok?
1: Nem, okay. Nem, azért annyira nem veszélyes, hogy nyaktól fogva felfüggesszük, hova gondolsz.
2: Jó, hát nyilván Japán az első, azt nagyon sokan tudjátok, hogy Japánban a hőforrások az, amely egyébként az ország egyik legnagyobb látnivalója, oda nem engednek be látható tetoválással, illetve a legtöbb spába, fitnessterembe és múzeumba se. Úgyhogy látható tetoválásaid vannak. Nyilván ennek a jakuza az oka, ugye ott egy szubkulturális formája van ennek a tetoválásnak, kifejezési formája ennek a tetoválás dolognak. Többnyire azok tetoválják tele a testüket, akik ezzel jelezni szeretnék, hogy tartoznak egy olyan alvilági szervezethez, amelyet ugye a japán állam nem tud legyőzni, legyűrni, megfejteni most már évtizedek óta.
1: Ez lett a Yakuza.
2: Igen, amelynek neve egyébként egy kártyajátékból jön,
1: ha
2: csak
1: hiányzik
2: mondom,
1: a kicsi ujjad, akkor bemehetsz, mert az is a Yakuzánál lehet. Ugye benne van az, hogy a Yakuzánál, ha büntetést kapsz, hogyha nem teljesítettél vele egy feladatot, akkor kicsit lefaragják az ujjacskádat.
2: Ki hív benne az órában? Nem tudja, hogy a műsorban vagy?
1: Nem nagyon.
0: Hát, na és ajánlás is van, ugye a kisebb tetoválásokat raktapasszal le lehet, vagy el lehet fedni, viszont a nagyobbakat abszolút nem, de szerintem a nagyobbakat is lehet raktapasszal, vagy valami, nem tudom, be kellene, bekariókázodni, ha bár
2: az se jó, mert akkor, a fene.
0: Az se jó, mert akkor is feltűnő, tehát.
2: Figyelj, jó, tehát, hogy olyan tetoválásom lenne...
0: Japánban nem megyünk.
2: Van egyébként, ami sérthet bizonyos embereket, akkor arra vigyázok, hogy azon a bizonyos helyen, ahol sértheti, ott ne látszon. Erre ennyire lehet figyelni. Tehát ennyire azért elég paraszt, ha tetovált vagy, mondom neked, kedves hallgató. Tehát, hogyha mondjuk magadra tetováltattál valamit, amivel ellenzel valamit, most mondok egy nagyon jó példát, ismerek egy hölgyet, akinek egy égő templom van a nyakán, és az első útja, miután magára tetováltatta, Vatikánba vezetett. Ezzel a dologgal nem értek egyet. Tehát, hogyha valamit képviselsz, és valamit nagyon akarsz hangosan képviselni, tedd meg, viszont ne direkt támadj vele embereket.
1: Így van, mert aztán ne lepődjél meg, ha Vatikánban nem engednek. Egyébként az amerikai turista mondjuk nem ezen volt meglepődve, hanem hogy miniszoknyában nem akarták beengedni, de aztán elmagyarázták neki. Na mindig, vannak dolgok.
0: Nem is értem, hogy miért volt meglepődve. Menjünk egy kicsit tovább az Egyesült Arab Emírségekbe, Dubájba és Abu Dhabiba. Mivel volt egy eset, és 2023-ban egy nőt kitoloncoltak Dubajból egy mellkasán lévő kereszttetoválás miatt, az iszlám megsértésének minősítették.
2: Na, ezt már hülyeségnek tartom úgy, ahogy van, már bocsánatot kérek szépen. Tehát egészen addig, amíg nincs rajtam bármilyen vallásnak a tiltó jele, vagy a tiltott jele, ami mondjuk áthúzva valami, vagy megmocskolva, hanem a saját vallásom, hitemnek a kifejezése van rajtam bármilyen formában, azzal, hogy ti engem kitoloncoltok, szerintem ti követtek el vele bűnt, nem én azzal, hogy rajtam van.
1: Ja, mert az arab kultúra, meg ez az iszlám kultúra pont a magas toleranciáról híres.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga

0: Amit mondhatok amúgy Abu Dhabiról, igaziból Dubájban volt, hogy valakit egy keresztetoválás miatt kidobta, az olyan melle között volt szerintem, ott az is benne volt, hogy azt se kellett volna annyira mutogatni. Húzd fel a cipzárat, na most én.
1: De ennek, hogyha a mell kasodon, tehát mondjuk a szed csontjára volt, oda szokták egyébként a hölgyek. Tehát itt most nyilván, ha a sternum az látszik, akkor nyilván azt jelenti, hogy a cici kint van. De hogyha, mit tudom, a szed csontodon van, és mit tudom, most Dubajról beszélünk, ahol mindenkinek mindene látszik. Hát most miről beszélünk? Tehát, nem.
0: Hát Dubájban attól függ kinek minden. Tehát várjál, ott azért nem lehet. Ott egy száz cicibe nem mész ki a strandra, mert kidobnak az országból, vagy legalábbis
1: megbüntetnek. Dehogy nem, kimehetsz. Hogyha odavalósi vagy, akkor nem, de akkor meg nem az ország bünte.
2: Tehát a külföldi turista, hogyha külföldről van szó,
1: akármit csinál.
2: Nem a bikinire is vett.
1: Persze.
0: Bikini, igen, topless az nem működik, legalábbis több embertől kérdeztem. Nem tudom, kérdezd meg, neked vannak kapcsolataid még arra fel, hogy topless működik, de szinte biztos vagyok, hogy nekem van igaz.
1: Erre én se tudok mit mondani a topless-re, viszont a bikini azon semmi baj nincs. Jó, meg a kirívó öltözködéssel sincs, tehát most nézzétek a sztárok, hogy vonulnak fel Dubajban. Hát,
0: elnézést, a dubályozás műfaja azért.
2: Jó.
1: Ugranék? Igen? Én egyet ugranék, mert van itt egy nagyon érdekes dolog, és ezt már nagyon-nagyon sokszor akartam mondani embereknek. Rengeteg emberen látok buddhista szimbólumot feltetoválva. A szimbólummal még nincsen probléma, de még több emberen látok buddhát. Na és az a helyzet, hogy Sri Lankán például a buddha ábrázolási tetoválások be vannak tiltva, és kitoloncolhatnak az országból, és beutazási tilalmat is kaphatsz, egy életre eltilthatnak. És ez azért van, mert általában, csak mondom azoknak, akik buddha van. A buddhista hitrendszer szerint minden, ami a buddhizmusban mondjuk szentnek számít, vagy amivel dolgoznak ők, azt nem tesszük porba, nem mocskoljuk össze, tiszteljük, nem tesszük a földre, stb. A tetoválás az a bőrödön van, amit leizzadsz, összeporozol, összemocskolsz. Tehát nem csak Sri Lankán, hanem általánosan a buddhista hitrendszerben nem hisznek a buddha tetoválások, nem, hogy nem hisznek, hanem nem szeretik a... Nem, ez se igaz. Nem nézik jó szemmel, hogyha buddha van rá tetoválás, nem is illik, az az igazság. Úgyhogy ez nem csak Sri Lankán van így, bár Sri Lankán ugye konkrétan törvény tiltja, de hogy más országokba sem néznék jó szemmel, és te se tetováltas magadra buddhát.
0: Nézd, azt hiszem, hogy nálunk is azért van ilyen, mondjuk korokkeresztet nem tetováltat, illetve magadra tetováltathatod, csak mivel, hogy önkényuralmi szimbólumnak minősül, és tiltott önkényuralmi szimbólum, ezért rendes büntetést vonz maga után, akár börtönbe is csukhatnak. Mondjuk mindig elgondolkozom, amikor valaki horogkereszttel jön szembe magára tetoválva az úton, hogy az illetőnek mi lehet a fejében, de...
1: Én pont nemrég láttam egy SS szimbólumot, egyébként nagyon látható helyen, itt az illetőnek a...
0: Azt a mondják, koponyát a...
1: Nem, a két est. Konkrétan. Itt volt a nyakán.
2: Lenne egy, akkor egy másik kérdésem. A tetováló művészek miért vállalják el ezeket a horogkereszteket például?
1: A megbízhatóbb, komolyabbak szóba se állnak ilyesmivel. Sőt, én, akiknél szoktam tetoválni, mindenki egyértelműen jelezte azt, hogy bárki bármi ellen tetováltat magára, valamint azt nem tetoválja fel.
0: Benne van a pakliban az a helyzet elég gyakran, hogy a tetováló művész azért azon elgondolkodik. Meg a másik az, hogy nem csinál meg akármilyen tetoválást. Tehát még azt is, ami azt mondja, ami számára nem esztetikus, azt mondja, bocs, nem, mert nem fog jól kinézni, nem adom a nevem hozzá.
1: Mondtam, hogy rajtam van egy, és én ezt úgy vittem át a paklin, hogy hát életem egyik hazugsága volt, ezt most bevallom itt országvilág előtt, mert megkérdezte, hogy ez mi, és tudtam, hogy nem tetoválná fel rám, hogyha elmondom, hogy mi. Azt mondtam, hogy a kedvenc zenekaromnak a szimbóluma.
2: Van még több ország, ami ilyen tiltólistás tetoválás szempontjából. Menjünk tovább, most slágerekkel is újzani kell. Itt lesz Offenbach és Julia Church, jól mondom?
3: Yes. Így van. Sínre tesszük a délutánokat.

0: megtetováljuk magunkat.
1: Azt meg ember.
0: Arról beszélünk.
2: Olyan kicsi kalapácsost, amit az, mi ez? Maurik csinálják?
0: Sokan, többen.
2: Vagy olyanra, az a tetováló, mert itt neked jönnek a ilyen modern tetováló.
0: Hát de amúgy, ha bár most már modern korban már nem mind, de a jakuza tetoválást az úgy készítik.
2: Kicsi kalapácsost.
0: Kopogtatva.
2: Na, az igen.
1: Mai napig?
0: Hát az, igen, sok helyen.
2: Bocsánat, én ezt a cuccot kesicének hívom, amivel mi a tajást írjuk.
0: Olyan.
2: Arra emlékeztet a
0: legjobban. Csak ez bambuszból van, nagyon ki van érezve, és akkor a tetején van egy ilyen.
2: Fáj.
0: Hát, nagyon. Nagyon. Nekem készült egy handpoke, ilyen kézzel szúrott technikával.
2: Neked mennyi pókod van?
0: Sok pókom van, handpoke-kal készült az egyik tetoválásom, azt viszont nem éreztem. Azt egy fém tűvel, tehát egy tetováló tűvel, csak kézzel nyomkodták.
2: Oké, ha legyen.
0: Na Gábor, még hol nem lehet tetoválni?
1: Azt nézem, hogy Malajziában is hát volt egy valós eset, 2019-ben egy turistát kitoloncoltak egy Allah feliratú tetoválás miatt. Nem tudott amúgy arabul, az internetről másolt le egy szép feliratot, úgyhogy így járt.
2: Tetováló haverokhoz megyek be, pisilik össze magukat, úgy röhögnek. Elmegy az ügyfél, volt egy gyanúm, hogy valami kérde, hogy mi a helyzet, mondja, hogy hát jött a hő. Hogy mondom, és? Ez a, hát beiratkozott orientalisztikára, most már egy kicsit tud kínaiul. Igen, és? Hát felül kellett írni a tetoválását, amin ezt ilyen minőségét megölszi. Mert bement a másik, hogy nagyon szeretett volna kínai tanulni, valamit halljatok rá, másik az ananász konzervet, érted, vette, ott az első sót rávolta. Szóval azért kicsit meg kell gondolni.
0: Az a helyzet, hogy maradjunk ennél most egy kicsit a meggondolásnál. Én is kitoloncolnám az ilyet amúgy, aki csak így választ tetováló mintát. Vannak olyanok, akik dizájnból tetoválnak, az ő saját privát problémájuk, lehet, hogy megbánják, lehet nem, engem ez nem érdekel, ezt nem szeretném semmilyen módon véleményezni, viszont azt, amikor nem nézel utána, hogy az, amit magadra teszel, különböző kultúrákban mit jelent, na azt viszont elítélem. Mert hogy a különböző börtön tetoválásoknak nagyon szigorú jelrendszere van, és ezeket nem veszik figyelembe, hát tudod hány embert láttam itt más előtt tetoválással?
2: Az Oroszországba bekerülsz börtönbe, rosszul jársz. Az a pedofilnak a jele, ugye?
0: Igen, illetve a Mária kisdeddel bizonyos kontextusban az azt jelenti, hogy anyát és gyermeket is gyilkolt. A hátukon a nagy ortodox templom, az minden torony 10 évet jelképez. Akinek van 5, az azt jelenti, hogy már jócskán.
2: Igen, ha valakinek viszont ilyen tetoválása van és meglátja az orosz maffia, vagy ukrán maffia, akkor számíthat arra, hogyha nem tudja bizonyítani, hogy ő valamelyik szervezetnek, mondjuk a Bratvának a tagja, akkor lehet, hogy a templom alá őt is beépítik.
0: Ugyanez a mese a térdre vagy a vállra feltetovált dupla csillagról, ami igazából bizonyos mafia kultúrákban vagy alvilági kultúrákban azt jelölik, hogy senki és semmi előtt nem térdelsz vagy nem hajolsz meg. Ezzel is sokat válasz, hogyha mondjuk egy, nem tudom, ukrán strandon, hogy lekapod magadról a felsőt. Tehát ezeket ugye azért meg kell gondolni. Oké, hogy tetszik, meg láttad egy filmben, főleg ha megnézted az Eastern Promises-t, aminek nem tudom mi a magyar címe, és pont erről szól többek között, erről is szól. Na, szóval ezeknek jó utána menni azért, hogy mit tetovál az ember magára.
1: Hát igen, de azért vagyok én úgy, hogyha még valamit magamra szeretnék tetováltatni, én nem utána nézek a dolgoknak, hanem saját kezüleg elkészítem azt a formát, vagy non-figuratív elemet, amit szeretnék magamon látni. Nem az ilyen megszokott sablonos tetováló.
0: Jó, te most valami márként. Megint beugrott erről, amit most mondtál. Pont minap, most egy hete írtam rá az egyik tetováló mesterre, hogy megkérem szépen, hogy igazolja, hogy ugye ezt AI csinálta ezt a mintát, és azt mondta igen. Egyszerűen kiszúrod már azt is, tehát annyira egyenek lettek a tetoválások. Beírod a ChatGPT-nek, hogy mit szeretnél motivumokba öltetni, és ő neked megrajzolja.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Rádió Gaga. Reklám.
3: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: Kész a 10 órai!
5: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
6: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
7: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
8: Marosvásárhelyen a minőségnek új címe van. A Dózsa György utca 14 szám alatt, a Murás Mall közelében, az új szupermarketben különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek várnak. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Nyitva 2 szombatig 10 és 18 óra között.
9: Bővítenéd a termékpalettádat állateledellel? A Deák Hámor kis és nagy kereskedelem a Golden Dog állateledel kizárólagos importőre.
10: Minőség, jó árak, gyors szállít.
9: Legyen nálad is Golden Dog.
10: Deák Hámor. A vidék legjobb árai.
9: Deákhamor.ro.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után
14: ismét slágerek

0: tetoválásokról és olyan országokról beszélünk, ahova hát tetováltan nem nagyon tudunk beutazni, vagy legalábbis kiutasíthatnak, hogyha észreveszik. Nem tudom, hányan szeretnénk majd ellátogatni Észak-Koreába, de hát ott is vannak korlátozások ilyen szempontból.
1: Mert minden látható.
0: Azt mondják, hogy minden látható tetoválás hát ilyen red flag a hatóságok számára, és indoklás nélkül megtagadhatják a belépést. Nyugati szimbólumok ábrázolása esetén biztosan elutasítják a belépést.
2: Mit értenek el amerikai
1: szabadságszobor,
2: szabadságszobor.
1: Donald Trump, Terminátor, McDonald's. Érted?
2: Még Amerika gejfegen a homlokodon.
1: De mondjuk, ha a hátadon van egy nagy Magyarország, ami szétesik darabjaira, és van fölött egy turulmadár, az oké.
0: Okay. Habár várjatok, mert Trump jóban van Kim Jong-unnal, nem?
1: Hát szerintem az...
0: Volt már rád, meglátogatta őt.
1: Ne hallod, de nem az, hogy bocs, nem volt semleges terület, azt hiszem Ománban, nem, hol találkoztak, valahol találkoztak.
0: Akkor mondok mást, ha Dennis Rodman arcát feltetováltatod magadra, akkor lehet, hogy tudsz, be tudsz jutni Észak-Koreába, mert őt meghívták.
2: Hát rajta van egy kettő az évarva.
0: Igen. Hallod, és őt beengedték.
1: Ne arra, hogy nem szeretnék egy Dennis Rodman magamon, még tetoválás formában sem.
2: Hát az, hogy Iránban nem lehet elmenni tetoválva, főleg bármilyen vallási jellegű tetoválással, és hogy nehezen kapják meg a hölgyek, a tetovált hölgyek az iráni vízumot, tetovált nyakig tetoválva, azt mondjuk ugye elképzeljük. Még
1: attól függ, hogy milyen tetoválásod van, mert hogyha full feketére vagy levarva, akkor szerintem én még arról sem vagyok meggyőződve egyébként.
2: Hú, az amúgy nagyon azért veszélyes.
0: Úgy látom, hogy Irán nyugatiasodik, mert csak büntetést szabnak ki idézőjelesen, csak a pénzbírságtól a börtönbüntetésig terjedhet. Tehát beengednek az országba, csak lehet, hogy...
2: Lesítelnek, most semmi az persze, Iránban két év, egy tetoválási mi az?
1: Mondjuk azt hiszem pillanatnyilag más bajuk van, de nem a tetó. Amúgy se engednek be most nagyon
2: külföldi. Képzeld, hogy valamelyik vezető az mondanak, hogy elnézést, de van itt egy Sepsi Szentgyörgyi, amelyiken van egy nem tudom, holló tetoválás.
1: Ez a, lövik a hormúzi szoros hagybékén
2: hülyeségekkel. Kb. Ez így néz neki. Ja, amúgy a fekete tetoválásról most ez a, igen, ez a full black, de ez a takart fekete, amivel igazából teljes testrészeket szoktak betetoválni. Az a baj, hogy akik ezt csinálják, azok valószínűleg nagyon sokan nem nézik meg előtte, hogy utána az a testrész az ott nem tud izzadni. Most azért látunk egy-két énekest, aki mondjuk tetőtől talpig be van nyomva, azt ugye el tudjátok képzelni.
1: De figyelj, hogyha megnézed Teddy Swims-et, neki is szerintem, bár mondjuk elég nagy felület, úgyhogy van, ahol izzadjon, de...
2: Van, maradt ott még rajta.
1: Lehet megoldás az, hogyha ilyen full fekete vagy, nem tudsz izzadni, hogy hízol.
2: Nem, de hogyha megfigyeled Teddy Swims-et koncerten, akkor figyeld meg, hogy egyből a haja izzad.
1: Az viszont így elég az. Rendesen, de én inkább a túlsúlyára írnám azt, mert az is van neki a tetoválásai mellett. Jó, szóval megmondtuk, hova ne menjetek, milyen tetkóval. Mi elmondtuk, aztán csináltuk, amit akartok.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Schlagere și muzică nouă.
1: Radio Gaga,
0: parte din viața ta.